0: Retro. Retro rádió.
1: Egy kis patak mindig rohant,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Új környezetvédelmi főhatóság jöhet. Egyelőre nem enyhül az aszály, kígyót rejtett a kenyeres polc egy angliai boltban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új környezetvédelmi főhatóságot hoz létre a kormány. A 2027-től működő szervezet az akkumulátorgyárakat is felügyelni, a legsúlyosabb környezetszennyezésekért pedig akár 5 milliárd forintos bírságot szabhatna ki. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hulladékgazdálkodás teljes rendszerét is át kell alakítani, mert a szolgáltató több területen nem teljesíti megfelelően a vállalásait, és Magyarország az uniós újrahasznosítási céltól is elmarad. A kormányfő a paksi fenékküszöbről pedig azt mondta, az megfelelően működik, és nincs rendkívüli esemény. Nem enyhül érdemben az aszály a jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az Alföld jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági aszály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik, az öntözetlen kukoricatáblák pedig teljesen elszáradtak. Záporok, zivatarok ugyan előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezhet. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásában segít a Magyar Vörös Kereszt kereső szolgálata. A szervezet most új kampánnyal hívja fel a figyelmet erre a lehetőségre. Céljuk, hogy segítsenek lezárni a családok sokszor hosszú ideje tartó bizonytalanságát, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
3: Mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
2: Kígyó bújt meg a kenyerek között egy angliai szupermarketben. A vásárlók fedezték fel az apró kukoricakígyót, a hüllőt állatmentők vitték biztonságos helyre. Azt nem tudni, megszökötte, vagy a gazdája hagyta magára. A szervezet szerint egyre több egzotikus házi kedvenc kerül utcára, mert tartásuk költségeit sokan nem tudják vállalni. Idén már 21 kígyót mentettek, tavaly egész évben 14-et. Ma nyugaton csökkenhet, keleten és északkeleten viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de összességében sok napsütésre készülhetünk. Számottevő eső nem valószínű, legfeljebb néhol szemerkélhet az eső. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap naposan indulhat a nap, majd több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb idő jöhet, 24-29 fokos maximumokkal. Hétfőn is maradhat a napos idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Többletforrást kaphat a gyermekvédelem, eltűnt hozzátartozók felkutatásában segít a Magyar Vörös Kereszt. Sokat látjuk ma is a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. 10 milliárd forintos többletforrást kaphat a gyermekvédelmi rendszer, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón közölte. 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak. A javító intézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárd forintot fordítanak. A kormányfő emellett két lépcsős béremelést ígért a szociális dolgozóknak. Az első október közepén, a második januárban jöhet. Jövő év elejétől pedig 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, ami 238 ezer embert érint. Kedvezőtlenek az idei szüreti kilátások idehaza, derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A borágazatot az asszály, az aranyszínű sárgaság és a jelentős vadkár is sújtja. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége ugyanakkor összességében kiváló. A terméskiesés viszont várhatóan nagyobb lesz, mint az elmúlt években. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó keresőszolgálatra hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vörös Kereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta a rádiónak Kardos István főigazgató.
3: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyen fajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
2: Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma is a hétvégén. Ma alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként beborulhat majd. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néhol gyenge szemerkélés előfordulhat. 30 fok felett lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordul az idő. Megnövekedhet a felhőzet és elszórtan záporzivatar is kialakulhat. Úgy tűnik vasárnap és hétfőn már inkább derült napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform-tól tudjuk, hogy az M3-as autópályán a Bagi és 60 között, a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányba a külső és a leálló sáv járható. Az M43-as autópálya határ felé vezető oldalán a 8-as kilométernél a Sándorfalva-Szeged észak csomópontban a fel és a lehajtó ágat lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Vezessenek figyelmesen!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra, 8 perc, drága hallgatók. Senki ne lepődjön meg, aki tegnap nem hallotta volna, hogy ma ugye Gábor szabadságon van, úgyhogy mi visszük helyette a reggeli adást, úgyhogy jó reggelt, Anett!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: És szia Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Itt van azért Lacika is és Ati is, és hát abszolút érződik, hogy nincs itt a főnök.
2: Igen,
0: és
2: nem, mit érzel?
0: Hát például reggel 3:30 felkeltem, és...
2: És le voltál izzadva, lihegtél, minden bajod volt.
0: Minden bajom volt már, mert kezdtem, hogy mivel fogok kezdeni reggel, de nem is az a lényeg, ránézek a telefonomra, és Lacika ír. És 10 óra fele írt egy üzenetet, hogy szia, ugye nem gondoltad, hogy beállsz Gábor helyére, vagy valami ilyesmi, vagy, mert hogy ő jönne, na mindegy, az a lényeg, hogy ne odaállj már, mert jövök az autóda, vagy mit írtál?
2: Ezt nem akarta, hogy elmond.
0: Várjál.
3: Ennél sokkal durvábban akartam írni, viszont ahogy leírtam, az sokkal kedvesebb volt, mint amit elmondtál.
0: Igen, a lényeg az, hogy ne álljak helyére, mert ő szívesen beállna az autójával. Egyrésztről két problémám van. Nem tudom, hol parkol a főnök. Kettő, soha nem jutott eszembe, hogy beálljak a főnök helyére. Tehát itt is, ahol ülök, azt igazából soha nem gondoltam, hogy ide kell majd ülnöm, én nem erre jöttem, de ha ez a feladatom, akkor megcsinálom. Úgyhogy Lacika elfoglalta már egyből a helyét, ugye?
2: Igen, de hát ma egy adás után, vagy adás előtt azért Évi kétszer megkérdezte Lacikát, de amúgy hol parkol a főnök? És mondta a Lacika, hogy nem kell azt tudnod.
1: Majd én megmutatom.
0: Közel állsz hozzá?
2: Dehogy is, emeletek választják el őket.
0: Szándékosan.
1: Még itt is.
2: Bocsi kérte, hogy 3 emelet különbség biztos, hogy legyen.
0: Úgyhogy ma reggel így visszük az egész adást, de ne aggódjatok, már hétfőn csatlakozik hozzánk, és mindenkinek jár a szabadság. Úgyhogy azt szeretném elmondani a hallgatóknak, akik szeretnének SMS-t írni, hogy én megint most ismerkedek veletek, ugye 2 hónappal ezelőtt olvastam utoljára SMS-eket, tehát próbáljatok úgy fogalmazni, hogy...
2: Ne sírd el magad. Ugye?
0: Nem, tehát nem, kritikát nem kell megfogalmazni, azt nem kérek. 2. Én azt tudom, hogy az elkövetkezendő időben ebbe a rádióba milyen műsorok, milyen programok lesznek. Ha nem akarsz lemaradni és kimaradni belőle, akkor ne sérteges. A vélemény vagy a témához hozzászólás, azt nyugodtan. De mivel az egér az én kezemben van, és tudom, hogy az X-re kell rákattintani, én nem ezek olyan szerény vagy olyan empatikus, mint a Gábor. Egy rossz üzenet Anettra, Gyurira, Gáborra vagy rám. Törlés.
2: Bím, végleges törlés.
0: De azért az életben is ilyen vagyok, tehát nincsen választás. Úgyhogy ha segítetek és velünk vagytok, akkor oké. Ha nem, akkor ma ne írjál, majd Gábornak péntek vagy hétfőn írd meg, hogy mit tudom, jók voltunk, vagy nem voltunk jók. Úgyhogy...
2: Igen, mert ha nem azt írod, hogy jók voltunk, akkor is megtalálunk az SMS-ek között.
0: Igen, akkor szólok a Gyurinak, hogy törölje ki. Úgyhogy ez lesz. Na nézzük meg, hogy miket írtatok ma reggel nekünk. Jó reggelt az Éter Fene gyerekeinek, Isten értesse a mai születésnapos Voga Jánost. Pszicho Debrecenből fogunk
2: a Jánosra beszélni 9 után, és akkor meg is lepjük majd egy énekléssel, meg hát amit még tudunk a szívünk szeretetéből nyújtani ma, azt megkapja.
0: Az mi?
2: Hát majd addig kitaláljuk azt meg.
0: Melyikünk szíve?
2: A tiéd.
0: Akkor a Netti?
1: Én adom a Jánosnak a szívem. Tényleg, szeretetét.
2: Most látom, milyen szép májva színű ködmönkében vagy ma reggel. Milyen kis bájos.
0: Hát ez nem ködmön, ez valami...
1: Kardigán.
0: Ja.
1: Igen.
0: És ez amikor reggel felvetted, mire gondoltál?
1: Hogy ilyen romantikus hangulatban indulok ma el. Meg hogy baromi hideg van.
0: Na jó. Aztán sziasztok, gondoltam, bedobom magam egy kicsit, csak azért, hogy tudjátok, vagyok, élek, létezem. Igazából minden nap itt vagyok, csak mostanság valahogy név nélkül vagyok jelen. De hát, ha vannak, akiknek hiányzik már egy ismerős név, úgyhogy gondoltam, ideje újra hallatnom a hangom. Ki ez?
1: Jaj, Zsolt.
0: Boldog születésnapot Vokcinak. Egyébként nagyon sokan írjátok azt, hogy boldog szülinapot Vogának. Át fogjuk majd adni, úgyhogy, de 9-kor majd hívjuk és éneklünk neki. Sziasztok, már nagyon várom a kezdést. Igaz, ma nincs velünk a főni, de biztos vagyok benne, hogy nélküle is ügyesek lesztek. És ezt is szuperül megcsináljátok. Egy biztos, mi itt vagyunk, figyelünk benneteket, és hallgatunk pusszantást. Nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy, hát igen, mindenki azt írja, hogy hajrá, meg jók vagytok, meg kell a pihenés a Gábornak. Ne aggódjatok, nagyon jó témákkal jöttünk, meg nagyon jó lesz a reggel. Meg majd meg fogjuk tudni, de csak 6:50 körül, hogy mit reagált Csabi a tegnapi témára.
2: Ó, nagyon jó.
0: Mert egy fél országot az érdekel a net.
1: Ja, jó, hát akkor majd 6:50-kor elárulom.
0: 6:50-kor, mondd már el, légy szíves, mert engem nagyon érdekel, hogy egyáltalán volt lánkérés tegnap. Mit gondolt arról, hogy te igazából
1: Hát hogy ez a kérdés? Sejtheted a tegnap esti programja után, amit elmeséltem nektek, hogy ilyen hangulatban volt.
0: Mindegy, meg fogjuk tudni, hogy egyébként, mert szerintem, tehát hogyha tegnap nem jött rá Csabi, hogy mi a cél, akkor szerintem soha.
2: Volt már egy-két ilyen adás, amiben így nagyon, nagyon sokkoltuk, de valahogy így mindig kimozogta, ugye? Az, hogy pont nem hallotta, nem tudja visszahallgatni, nincs térerő.
0: Nincsen Facebookja.
2: Eltört a rádiója, valahogy kiszakadt a kocsiból, ilyenek. Igen.
1: Mindig van, nagyon jó kifogásai vannak, hogy miért nem tudja teljesíteni az álmomat.
2: De ezt majd megbeszéljük, igen, mert amúgy is ugye a helycserék miatt most az évi rovatát ugye te hozod.
1: Igen, bizony.
2: És akkor abba bele tudod fűzni.
0: Így van. Na, úgyhogy majd kíváncsiak leszünk, hogy mit mondott Csabi. Ne nézzük meg, hogy mit írt nekünk Anett. Ugye a pénteki időjárás összességében sok napsütésre készülhetünk ma is. Számottevő és eső nem valószínű. Legfeljebb néhol szemerkélhet. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Változékony időt tartogat a hétvége. Én tudod, hogy én nem Gábor vagyok, én soha nem tennék olyat, mint ő. De ebbe leírtad nagyjából, bármi lehet a hétvégén.
1: De ez az időjárás lényege. Tehát, hogy én biztosan megyek.
2: Időjárás lényege.
1: Bármi lehet.
0: De tényleg, tehát elmondhatod, hogy napsütés, számottevő eső nem valószínű, de lehet, hogy szemerkélhet.
1: De hát ebben benne van a minden. Ezzel lavírozok most jó pár éve már, hogy mindent odaírok. Szelesítő, napsütés, felhők, akár szemerkélhet.
2: Ki kiválasztja magához illőt. Ez olyan, mint a horoszkóp, nem?
1: Igen, látod, 27-33 fog. Tehát.
0: Tényleg, és abban is benne van minden, és ha alá lőttél, az se baj, ha fölé meg megdöbbenünk, hogy fú, hát erre még senki nem számított. Rozália és Róza névnap van, évforduló, 74 éves lett, a drága Voga János.
1: Boldog szülinapot!
0: Kíváncsi leszek Vogára, hogyha majd én az aranykalászos énekelek neki, és meg én szólítom meg, akkor az a fél óra milyen lesz?
2: Biztos, hogy örömteli.
0: Hát biztos, hogy izzadni fogok, tehát azt így látom magam előtt. Biztos, hogy szét fog szedni, és remélem, hogy észreveszi, hogy Anett is itt van.
2: Ha nagyon megszorulsz, majd mond neki, amúgy itt van Anett, köszönni akart neked.
0: Igen, valahogy beteszem így a témába. Aztán 76 éves lett Karda Beáta.
1: Ó, igen. Olyan kedves.
0: Így van. 40 éves a mai napon Borbély Alexandra, Jászai Mari díjas magyar színésznő. Boldog születésnapot neki. És 45 éves lett Beyoncé. Na például én ezen teljesen megdöbbentem, mert én úgy nekem Beyoncé az ilyen kortalan.
1: Igen, és ugye róla néhány éve feljöttek olyan hírek, hogy nem is, tehát hogy sokkal idősebb annál, mint amit beval.
2: Aha.
1: És nekem a 45 is olyan durva, hogy úristen, tehát közel egyidősek vagyunk, de hogy állítólag ő már ilyen 50 körüli, legalábbis annak idejében.
0: De várja, most akkor amit írtál, az is olyan, mint az időjárás?
1: Hát figyelj,
2: 45-50
1: között van a Beyoncé.
0: Ő ezt
1: vallja, hogy ő 45 éves, csak néhány éve voltak ilyen pletykák, hogy ő sokkal korábban született, csak nem vallja be az igazi születési dátumát. Vannak így egy páran.
0: De azt mondd már meg, hogy lehet. Tehát, hogy nekem a Wikipédián fenn van, hogy 1985. augusztus 30. Én nem tudom megmásítani.
2: Hát hibáztál, hogy felraktad.
1: Igen.
0: Nem én tettem fel. Hát kiszedték a nevezési listából, oda le kellett adnom annó. De hát Beyoncé hogy mondja, hogy vegyétek le a születés, biztos, nem, hogy valahol ott van eredetileg.
1: Hát valószínűleg a szűk családi körében, de aztán, tehát nem ő lenne az egyetlen a világ történelmében, aki nem vallja be a valós életkorát. Na mindegy, ezt csak így zárójelben mondom, és hát nekem ő nagy kedvencem. Tehát,
0: és tudod ezt a táncot?
1: A Rissa-Rissa? Uh-huh. Nem biztos, hogy így hívják hivatalosan.
2: De ezt szoktad kiabálni, mikor csinálod a buliba.
1: Rissa-Rissa.
2: Így szoktad.
0: Igen, ennek volt egy angol megfelelője is.
2: Rissa-Rissa, és nyomja.
0: Na, itt van már megint. Várjál, megérkezett. Itt van velünk.
2: Ez nem az egerem. Volt, ez
0: de,
2: nem az
0: de
2: volt.
0: De ugyanaz a hang nem volt.
2: Szép estét, drága hölgyeim. Engedj nektek James a cowboy.
0: Ugyanaz a Rissa-Rissa.
2: Ez most a tiétek, most ketten vagytok itt, nők, én vagyok itt férfi hátrányban, és ez most a tiétek.
1: Jó, hát köszönjük szépen. Reméljük, hogy lesz még most több ilyen.
0: Hogy örül? Igen. Végre. Az elmúlt 6 év sérelmeit most átadhatja, hogy egyedül vagy. Na, menjünk tovább. 64 éve a Beatles ma kezdte meg a munkáját az Abbey Road stúdióban.
2: Beatles. Ők?
0: Igen.
2: Jó, kérdeztem, csak igen. Kérdeztem.
0: Nem, most azt hittük, hogy valamit rosszul mondtam.
2: Nem, dehogy, kérdeztem.
0: Igen, a Beatles. Most nekem is össze kell gyűröm, és Anettet fejbe igen. Dobni.
1: Ja, ez a cél.
4: Nem merem.
0: Nem merem?
1: Hát ne is.
0: Ne?
1: Ne.
0: Jó. Nézd. Szándékosan nem dobtam fel. Jó, na, akkor meg kell mondanom most, hogy a Gyuri mit talált ki. Gyuri sokkal okosabb, mint Anett, és abszolút látszik. Hát a Gyuri az időjárást azt úgy írja meg, hogy ugye Anett jött egy ilyen 27-33-mal, a Gyuri a következőt mondja, 16-28.
2: Így van.
0: Gyuri, igazából írhatnál mínusz 30
2: és... Hőingadozás reggel és napközben között. Ott a 16 fok reggel, maximum 28.
0: És ebben minden benne van.
2: Ebben minden.
0: Tehát egy gyakorlatilag majdnem a fél föld részet lefetted ezzel. És akkor oda írsz ilyen neveket, hogy Gyöngyös 16 fok, maximum 28 fok, Komló 16 fok, később 29 fok, Komló vigyázzon, Calgary 7 fok, és később 16 fok lesz, Szerencs 17 fok, később 28 fok lesz, Budapest 17 fok, és 29 fok lesz. Olyan kíváncsi lennék, hogy délután nem tudom, ki vezet itt műsort, Dénes Tomi, vagy valaki is megírnák, hogy Gyuri, 36 fok lett, Gyöngyösen.
2: Hát ez már nem az én dolgom, akkor már nem dolgozom.
0: Tehát akkor már nem számít. Nem. Jó, nézzük meg, hogy mi lesz a két téma, mert szerintem két nagyon érdekes dologgal jöttünk felétek, mert hogy egyrészről ugye autóvásárlás nőként és férfiaként mindenki máshogy csinálja.
2: Igen, ti úgy általában, hogy megnézitek a színét, ugye ez szokott lenni a net.
1: Igen, igen, én vállalom. Nekem az egy fontos.
2: Igen, mi meg elkezdünk egy csomó technikai, meg háttérrészletet körüljárni, hogy mit lehet tudni az autó múltjáról, meg a gyártásáról, meg a széria, meg a mit tudom én, meg hát egyébként ami fellelhető még róla.
0: Így van. Tehát ugye alapvetően a nők a következő a szín és a csomagtartó, hogy beleférjen minden, a férfiak meg megnézik az ilyen motor teljesítmény, lóerő, meg van benne kilowatt, meg hogy automata, vagy éppen benzines, dízel, vagy elektromos, minket ez nem érdekel. Viszont, amióta itt vagyok, a Gyuri elkezdte mondani, hogy ő a törésteszteket nézi.
2: Igen. Igen, én bármikor autót kerestem, mindig az volt az egyik első, hogy ajánlottak egy típus, hogy tök jó, megnézegettem, jól néz ki, és rámentem egyből a töréstesztet, megnéztem a YouTube-on, hogy milyen. És hogyha nem volt 5 csillagos, akkor én azt el is engedtem azt a márkát.
0: Igen, de mit határoz meg egy törésteszt? Tehát ugye én is láttam gyerekkoromban, hogy én nincs tévém, vagy gyerekkoromban, vagy fiatalon törésteszteket, semmi más nem szól, van egy üres autó, ül benne egy bum, neki megy a falnak, összeroncsolódik az autó eleje. Ennyi a történet.
2: Igen, szerinted miről szól?
0: Hát ezt nem tudom, mert igazából ezt a helyzetet nem nagyon szeretném megélni.
2: Hát ez az, senki.
0: Tehát, hogy oké.
2: Okay, de... Senki, de azért ha megnézed, hogy mi történik a bábúval benne, meg mi történik az autóval, igen, akkor azért ez neked is ad egy üzenetet, legalábbis nekem, hogyha bármikor ilyen helyzetbe kerülnék azzal az autóval, akkor mi történne velem? És azért az nem rossz szerintem megnézni, de én meglepődtem, hogy ti ezzel sosem foglalkoztok.
1: Nem, nekem eszembe se jutott, és...
0: nem gondoltuk.
1: És ugye tegnap, amikor erről beszélgettünk, akkor nem én voltam az egyetlen, aki hasonlóképpen vélekedett, hogy...
2: Nem, senkinek fogalma sem volt.
1: Igen, erről a töréstesztről. Tehát ez így ki is marad. De majd megnézem a hétvégén.
0: De egyébként a töréstesztekkel kapcsolatosan nekem az merül fel, hogy amikor én néztem, akkor ugye van egy ilyen, hogy 10 km, 20 meg 50 km per órával egy betonfalnak megy neki az életben. Nem nagyon látom azt a helyzetet, hogy én látok egy óriási falat, annak úgy 50-nel neki mennék. Tehát, hogy nem látom az életszerűségét ennek a történetnek.
2: Csináljuk úgy, hogy a falat kicseréled valami másra, tehát nem kötelező falnak neki menni, tudod, ebben a helyzetben. Lehet az más is, de a csalóka igen, valóban, hogy milyen gyorsan mennek neki.
0: 50-nel.
2: Én magam sem tudom, hogy mit kéne ebből leolvasnom ebből a tesztből, csak eldöntöttem, hogy az 5 csillag a legjobb, akkor biztos, hogy 5 csillagnak kell lenni.
0: Na, kíváncsiak vagyunk egyébként, mert... gyakorlatilag a Bocsinak is van véleménye, és majd elmondjuk, hogy ő mit gondol a töréstesztről, és fogjuk telefonon segítséget fogunk kérni Bazsó Gábor Karottától, autós szakújságírótól, hogy mi értelme van egyáltalán a töréstesteknek, és hogy egyébként minden cégnek kell csinálni. Mert gondolkoztunk azon, hogy például itt vannak a drága autók, a Ferrari, vagy a Maserati, azért, hogy gondoljunk bele, ott egy 10 autót összetörni, pici drága mulatság.
2: Hát és hogy össze kell-e minden áron, vagy lehet azt mondani egy autógyártónak, hogy én nem akarok részt venni ebben a játékban. De
0: minden
2: fel,
0: autógyártó ezt mondaná szívből.
2: Akkor valószínűleg. De onnan jött fel ez az egész, hogy most azt olvastuk, hogy ettől az évtől még szigorították is ezt az Euro NCAP törést tesztet, amit mindenki megtalál egyébként mindenhol.
0: Tehát erősebb betonfalat tesznek oda.
2: Lehet, vagy még gyorsabban kell neki menni, nem tudom.
0: Igen.
2: De majd ezt is megkérdezik.
0: Nem, én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, meg arra is kíváncsi vagyok, és elmondom nektek, hogy én megnéztem a kocsim törést tesztjét.
2: No.
0: És elmondom, hogy hogy majd vagy megmondja a Karotta, hogy jó-e ez vagy sem.
2: Tegnap ennek hatására?
1: Persze, de jó. Nekem eszembe se jutott.
0: Gondoltuk, Anett, tehát te megnézted, hogy a színe megvan-e reggel, odaültél, teljesen egyébként megvan húzva az autód, vagy vannak rajta ilyen karcolások?
2: Nem, az az előző volt.
1: Az előző volt meghúzva.
0: Egyébként szerintem te is úgy gondolkozol a töréstesztről, mint minden nő, akár én, hogy amelyik autónak kicsi az eleje, az hamar összenyomódik, amelyiknek nagy az eleje, az nyilván kevésbé. Ez nem logikus?
2: De logikus valahol, de képzeld el, mégis kapnak a városi kis autók is ötcsillagos töréstesztet, amik sokkal kisebbek, itt is, ott is, amit is. Ezt is megkérdezhetjük majd,
1: és
2: hogy hogy van
1: az. Ugyanolyan jó a töréstesztben, mint akár egy.
0: Ugye az Anettnek nincs eleje az autójának. Az enyémnek meg ugye nagyon nagy. Ugye, Lacika? Az enyémnek nagy az eleje. Igen. Bizony. Ha az Anett neki megy 50-nel a falnak, akkor neki a lábával mi lesz?
1: Hát azért van eleje a kocsimnak, csak nyilván nem olyan...
0: Nincs.
3: Gyűrödési zónák ugyanúgy vannak rajta, meg azért függ attól, hogy a tiéd az mondjuk 2,5 tonna, az övé csak 1,5 tonna. Tehát azért sok mindentől, de én is kíváncsian fogom hallgatni, hogy mi az oga ennek.
1: Ó, milyen komolyan válaszoltam.
0: Ó, Lacika. Ja. Nem is tudtuk, hogy ilyen komoly is tudsz lenni. A főnöknek teljesen máshogy adod elő magad.
3: Igen? De jó.
2: Mert őt kedveli azért.
3: Ja. Most egy kicsit visszafogott vagyok, de majd lazulok veled szembe is.
2: Kicsit te még idegen vagy neki.
0: Igen, fura vagyok neki. Nem lehet észre.
2: Nekem is 3 év volt, mire megszokott, úgyhogy engedd el.
0: Nem, hogyha átúsz valahova, akkor nem érti, hogy ki vagy.
2: De az előbb a fülembe csukta, ki az a nő a bocsi helyén?
0: Nem?
4: Asszony.
0: Asszony?
3: Azt mondom, hogy asszony.
0: Na, nézzük meg a másik témánkat. Szerintem mindenki ismeri ezt az ikonikus mondatot.
5: Na, szia mentő!
2: Hogyne, hogy de ne. Helyes.
0: Na, szia mentő! Mindenki emlékszik, körülbelül 1 évvel ezelőtt történt az az eset, amikor a mentőszolgálathoz egy telefonhívás érkezett, és egy 4 éves kisfiú hívta fel őket, és segítséget kért, mert az édesanyja rosszul lett. És ugye mindenki ismeri ő Medárd, aki egyébként már betöltötte, képzétek az 5. életévét, és azzal fogunk foglalkozni, hogy az édesanyja kitalálta, és szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, hogy a gyerekeknek hogyan mondjuk el azt, hogyha bajban van bárki körülötte, akkor ugyanúgy cselekedjen, mint Medárd. És ugye ez még nehezebb történet, mert egy felnőttnek nagyjából elő tudjuk adni, bár én azon gondolkodtam, hogyha itt csinálnánk egy tesztet, meg tudnátok-e mondani, hogy mi a mentők száma, mi a rendőrök száma, és mi a tűzoltók száma. Így, egyből.
2: De meg tudnánk, de amúgy a 112-t kell már hívni, nem? Tehát, hogy az van ilyenkor,
0: csak az
2: hívod,
0: van
2: és akkor ők egyből tudják, hogy mizu és segítenek. Tehát ez most már elég, ha a 112-t megjegyzi mindenki.
0: Így van. Bármikor az életünk, amikor gyerekek voltunk, mikor jutottunk el arra a pontra, hogy tudtuk volna, hogy kit kell fölhívni? Hát nem 5 évesen.
1: De nekünk az óvodában tanították. Tehát, hogy voltak ilyen délutáni foglalkozások, ahol ugye rajzolnunk kellett egy mentőautót, és akkor mondták, hogy mi a mentőnek, ugye mi volt akkor, hogy lehet elérni, akkor a rendőrség, meg a tűzoltóság. Tehát ezt belénk nevelték már az óvodában. Ez nagyon jól működött. De hát nyilván...
2: De ott van az, így van, amit az Évi mond, hogy a gyerekek nyilván megrémülnek. Ha most ti is belegondoltok, hogy gyerekkorotokban, hogyha egy ilyen helyzetbe kerültök, akkor mi történik? Hát valószínűleg ledermed az ember.
1: Persze.
2: És ezért is nagyon jó, amit ugye Medárd édesanyjaik, Renátáik elkezdtek, hogy ők egyfajta ilyen esemény sorozatot szeretnének e kapcsán indítani azért, hogy játékos körülmények között megtanítsák a gyerekeknek, hogy ilyenkor mit kell tenni.
0: Így van, és úgy adják elő a gyerekeknek, hogy ne ijedjenek meg a helyzettől, hanem kvázi egy kihívás legyen nekik, egy játék legyen az, hogyha bárki a környezetükben valamilyen életveszélyes helyzetbe kerül, akkor hívja a 112-t, vagy tegye meg azokat a dolgokat, és látva azt, hogy egyébként Medárd nyilatkozta, most néztem róla pár videót, hogy ő egyébként sztár, és mondta, hogy ő egyébként az óvodában nagy sztár.
2: Meg is értem.
0: És mindenki tudja. És nyilván egy nagyon-nagyon cuki történet, és nagyon örülünk, hogy ugye siker és happy end lett a vége. És azért fogunk beszélni nyilván Medárd édesanyjával, mert kíváncsiak vagyunk, hogy ezt az egészet hogyan fogják csinálni, hova fogják vinni, hány helyre tudnak majd eljutni. Ha már csináltak ilyet, akkor annak milyen eredménye volt, hogy fogadják a gyerekek, mert azért most bárkinek, mert a szülők azért itt van vannak, azért 4-5 éves gyereket lefoglalni és erről beszélni, hát azért ez nem egy kis feladat.
2: Így van, és hát ugye holnap lesz az első állomása ennek az eseménysorozatnak, úgyhogy ezért is beszélünk például Kovács Kokó Istvánnal, aki ugye ennek az eseménynek a fővédnöke lesz.
0: Így van,
2: mindkettőket őket hívjuk.
0: Így van, mert hogy ugye Kokónak is vannak gyermekei, és ő is pontosan tudja, illetve hát ugye a boxszövetség elnöke, tehát ott is azért vannak gyerekek, és nyilván ott is nagyon jó egy ilyen történet. Úgyhogy erről lesz szó, aztán pedig 9 órakor hívjuk Vogát és felköszöntjük, énekelünk neki, és hát akkor nézzük meg, hogy mi volt a tegnapi nap legjobb pillanatai.
1: Hát akárhogy is nézzük, már a gyerekkorunkban arról hallottunk, meg olvastunk mindig, hogy a királyfi oda megy a királylány elé, letérdel, és
2: mi
1: megkéri.
2: Mi ez a többes szám, arról
0: olvastál? De miért, és miért a Gyurira nézel?
1: És megkéri a kezét.
0: Legalább rám néztél volna, hogy...
2: Sejtelmesen.

0: Ugyanakkor benne is van magában a szóban minden. Tehát lánykérés, elkérem a lányt, megkérem a lányt, elviszem a lányt, a lánynak elkérem valamiét. Tehát, hogy itt leosztja a szerepeket, hogy ki csinál mit ebben a történetben, ugye?
1: Igen, abszolút erről szól. És nyilván ugye van ennek egy hagyománya. Vagy egy általunk...
0: Hagyománya. Hát nem hagyománya van, hanem szerintem van kb. 5 sablonja.
2: Nagyjából, igen.
0: Igen. Hello, Gyuri. Hello.
1: A sablonnál felkapta a fejét.
2: Hát persze. Hát legyen jó sok ember előtt nyilván, valami térdre ereszkedés, legyen benne gics, legyen benne valami szirup, és nagyjából meg is van.
0: Ez az egyik, a másik vagy, hogy karácsonykor, tehát hogy ugye karácsonykor egyszer csak nem egy Mulinex gyümölcs facsarógépet adok a páromnak, hanem letérdellek előtt, és hopsz, előjön a gyűrű. Vagy ugyanez mondjuk szülinapkor.
2: Vagy ugyanez vagy Rodoszon a nyaraláson.
3: Igen, egy nyaraláskor is nagyon sokan látjuk a Facebookon, hogy már gyűrűben jön haza a lány.
0: Igen. Ez lehet egy all-inclusive szálloda Görögországban, de épp úgy egy gyönyörű tengerpart a Bonaire szigetén, kinek mi a pénztárcája, vagy esetleg csopakon
3: mandulás.
0: Nyom meg Rózit motelben.
1: Az a legromantikusabb.
2: Hogy sok lánykérés történik. A nyom meg Rózit az ennek a helyen. Ott éjjel azért kérik a lányokat.
0: Nem? Anett, hány olyan helyszín volt az utóbbi pár évben, amikor azt gondoltad, hogy ez lehet az. Itt lehet, hogy megtörténik.
3: Hát azért volt jó néhány olyan helyszín, de így nem, most nagyon kifogtok nevetni, de nem gondolkodtam erről, mert kb. Én azt gondolom, hogy a Csabi nem ilyen helyen fogja. Hogyha egyszer megkéri a kezem, akkor nem ilyen helyen
0: fogja. Nem a Paris Saint-Germain stadionban.
2: Nem egy bringatúrán, a Fertőtónál.
1: A Hungaroringen.
0: És akkor most megkérdezem, Anett, hogy benned nem merült-e fel? Tehát te eltöltöttél néhány kinkeserves évet, és eseményt, és karácsonyt, és utazást, és mit tudom én, és biciklitúrákat, érted? És megint nem. Felmerült-e benned vala az, hogy kezedbe veszed a sorsod, és te teszed fel a nagy kérdést?
3: Soha.
0: Miért?
3: Mert nem tartom, tehát szerintem nem egy nő dolga megkérni a férfinek a kezét, és ezáltal az én szememben, tehát nem is lenne olyan férfi a férfi, tehát hogy szerintem ez...
0: Elvennéd a férfiasságát, ha te kérnéd meg a kezét?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Igen.
0: Tehát amúgy nem férfias a férfid?
3: De,
0: tehát, hogy ez lenne az utolsó, amikor a feminin sarokba lököd?
3: Nem. Hát nyilván férfias, de...
0: De akkor meg miért? Hát ez nem fogja elvenni a férfiasságát.
3: De azért
0: hát egy nagy macsó.
3: De egy nő vágyik erre. És valahogy így vagyunk kódolva.
0: Ez egy nő, meg vagyunk.
2: Egyenjogúság van, nem? Ha egyenjogúság van, akkor miért osztjuk le is szerepekre?
3: Nem tudom, én szeretem ezt a hagyományt, szeretném ezt a hagyományt megtartani, és nem kell a Csabinak attól rettegnie, hogy én odaállok elé vasárnap is, megkérem a kezét.
0: Sikeres, hogy a férfi számára ez egyébként egy rettegős dolog lenne. De mondok egy pár példát. Azért beszélünk erről, mert itt van néhány Amerika. Itt van Bella Thorne, 28 éves amerikai színésznő. Narancsvidékben játszott, Törtetőkben játszott. 2025-ben kérte meg a párja Mark Ems kezét, és akkor most figyelj, és szerinte ez az egész a kapcsolatok egyenrangúságát fejezi ki. Mert így egyenrangúak, hogy ő is megkérheti, sőt, ő kéri meg, és annyira meghatódott a pasi, hogy elsírta magát, tehát ő bement a feminis sarokba.
3: Igen, nagyon erősen.
2: Azt történt, ami szokott, csak fordítva volt.
0: Így van.
2: Szereplők.
0: És azt mondja, hogy igen, szóval, hogy az egyenrangúságot fejezi ki. Mit gondol?
1: De miért ne lehetne? Tehát egyrészt ugye megkérte a kezét, eldöntötte, hogy a kapcsolatuk haladjon tovább. Lehet, hogy a pasinak eszébe se jutott. Kettő, a pasi nagyon örült és elsírta magát. Tehát igazából az életük ment tovább azon a szinten, ahogyan mondjuk építeni kell egy házat.
3: Reméljük, örömében sírta el magát a pasi.
1: Tehát, hogy szerintem ebben semmi olyan dolog nem volt. Tehát tök jó.
0: De Anett azt mondja, hogy ez neki nem fér
1: be. Az Anett azért, mert az Anett még a régi hagyományoknak akar élni. És
0: honnan benne ez a folklór?
3: Még székutasról
1: hozta. Igen. De, mert azt hiszi, és igazából Anett saját magának épít egy várat azzal kapcsolatosan, hogy jó, most várjuk Csabit. Hát de ha én szeretem Csabit, hát akkor oda megyek, és megmondom, fél Csabi, szeretlek. Mi lenne, ha tovább lépnénk? És lehet, hogy Csabinak másnap eszébe jut, hogy azt mondta Anett, hogy el akar, hogy kérjen meg a kezét.
0: Így is lehet, de úgy is lehet, hogy fél tőle, mint a Gyuri.

0: Tehát, hogy te nem adnád át ugye a hölgy kezébe ezt a lehetőséget.
1: Én egy ilyen hagyománytisztelő srác vagyok.
2: Ah, persze!
1: Én egy abszolút ilyen hagyománytisztelő srácnak érzem magam. Szerintem ez a férfi feladata. Én úgy vagyok vele.
0: De olyan vagy, mint azok a vikingek a Snickers reklámból. Egy olyan igazi férfi vagy.
2: És úgy is mondod.
0: Gyerekek, a pasi nagyon sokszor hülye. Tehát, hogy fingja nincs arról, hogy a nője szenved. De ez, tényleg így van.
2: Ez így
0: tényleg
2: van.
0: Így van. Finja nincs arról, együtt van már Trixivel 3 éve, de hogy Trixi körülbelül 2 éve minden karácsony, minden szülinapkor, minden rodoszi nyaraláskor vár valamit, és minden alkalommal csalódott, és egyre csalódottabbá válik, ezt a pasi észre se veszi.
1: Nem érti, miért sír a Trixi minden karácsonykor, amikor ott volt a fülbevaló, meg
2: amikor
1: minden.
2: Egy újabb pulcsitka.
0: Igen.
2: De hát akkor miért ne lehetne az is, akkor megint itt a példa, miért nem mondhatnák egy nő, hogy akkor vegyél el?
0: Tehát, erről szól ez a...
1: Azért, mert ha belegondoltok, ki van jobban bezsongva mindig, mindig az életben ettől az egésztől, a nő.
3: Hát ha most ilyen lehetőségünk lenne, Évi, hát akkor hát, minden kapcsolatban egy hónap után megkérnénk a pasit.
2: De hogy kérnél meg.
0: De ez igaza van Anettnek, és ez most egy...
2: Meg.
0: Ez most egy önkritikus megjegyzés volt, hogy igen, ti annyira siettetnétek ezt az egészet, hogy tényleg egy hónap után megkérnéd a pasit kezét. Anett. Mindegyikét.
2: De Anett, van, aki tudatosabban él ennél.
0: Igen, de általában Anett és a nő. Nők.
1: Igen.
0: Nem mindenki, igen.
2: Igen.
0: Mi félünk ettől, Gyuri.
2: Igen.
1: Hogy átadjuk a nőknek ezt a kontrollt?
0: Igen, ha már így osztotta a folklór ezt a jogot, akkor félünk-e attól, hogy ezt a nagy egyenjogúsági hullám ezt elmossa?
1: Ugye, szerintem ez több száz éves hagyomány, ezek nem tévednek, ezek a hagyományok. Okay. Az idő próbáját. Én félnék, igen, én félnék, hogy itt nagy megborulás lenne, és ilyen álmokfutások, ilyen férfikérési álmokfutások. Szóval semmiképpen nem támogatnám.
2: De mitől fél? Tehát ti rettegtek attól, hogyha egy nő odaállna azzal a szöveggel, hogy na, akkor vegyél el.
0: Szerintem igen.
1: Nem érzitek ennek a tempóját, és összedöntitek a kapcsolatot a szorongásotok miatt. Ez
3: mert
1: a baj.
3: Ti aztán nagyon érzitek.
2: Nektek föl se tűnik, hogy Anettel mi van 3 éve.
0: Mi az, hogy nem tűnik fel? Látjuk.
3: Anett azért nincs olyan rossz állapotban, tegyük hozzá.
0: Most, mert itt felvidítunk. Igen, hát karácsony után hányszor sírtál?
2: Igen, meg 10 után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a Grandevú 2026.hu-n.
4: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
5: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
6: Hát a 80-as maratonra.
5: 80 kilométer?
6: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
7: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelmérés, akár 75 négyzetméter ajándéktető fóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
9: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
10: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.

0: Még érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Új környezetvédelmi főhatóság jöhet, ma lesz az első erdők éjszakája, még kitart a szeptemberi nyár. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új környezetvédelmi főhatóságot hoz létre a kormány. A 2027-től működő szervezet az akkumulátorgyárakat is felügyelni. A legsúlyosabb környezetszennyezésekért pedig akár 5 milliárd forintos bírságot szabhatnak ki. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hulladékgazdálkodás teljes rendszerét is át kell alakítani, mert a szolgáltató több területen nem teljesíti megfelelően a vállalásait, és Magyarország az uniós újrahasznosítási céltól is elmarad. A kormányfő a paksi fenékküszöbről pedig azt mondtam, az megfelelően működik, és nincs rendkívüli esemény. Nem enyhül Érdemben az aszály a jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az alföld jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági aszály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik. Az öntözetlen kukoricatáblák pedig teljesen elszáradtak. Záporok és zivatarok előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezhet. Lezuhant egy siklóernyős Győrnél tegnap, a férfi súlyos sérüléseket szenvedett, mentőhelikopter vitte kórházba. A mentésben részt vettek a katasztrófavédelem munkatársai is. Első alkalommal rendezik meg ma a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idei 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta a rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse.
4: Szeretnék megmutatni mindenkinek az erdőjárás élményét. Este a szép juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben az esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
3: A programsorozat holnap az Erdők nappalával folytatódik. Országszerte vezetett családi túrákkal várják az érdeklődőket. Ma alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként beborulhat majd. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néhol gyenge szemerkélés előfordulhat. 30 fok felett lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordul az idő. Megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporzivatar is kialakulhat. Úgy tűnik vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak továbbra is. A félútpályát emiatt lezárták. Napközben torlódásokra kell készülni. Közben Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásokra kell készülni. Adta hírul az Útinform. Közben Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 10 perc múlva, és Gábor szabadságon van, úgyhogy ha valaki most csatlakozna hozzánk, akkor ne döbbenjen meg, hogy Anettel és Gyurival itt vagyunk ma reggel, és hétfőn csatlakozik hozzánk a főnök, de mi azért tartjuk a frontot, és visszük a műsort, úgyhogy 10-ig maradjatok velünk, és ébredjetek velünk. Néhány SMS-t olvasnék. Ugye a témáinkhoz kapcsolódnak már, hogy ugye fogunk beszélni a töréstesztekről, és valaki írta, hogy a betonfal egy kamion végét jelenti, amiben ha belerohansz, hasonló hatást ér el.
2: Igen. Tehát erre mondod, kérdezted, hogy mi értelme van ennek a betonfalnak. Igen, hát ez szimulálja azokat a bizonyos helyzeteket, amiben sajnos ugye kerülhetsz, ha úgy van.
1: Így van, úgyhogy erről fogunk majd beszélni, és akkor ezekhez szólnak, mindenki írja a kamiont, meg persze van egy olyan is, hogy jó reggelt, a szlovákoknál volt műsor is a tévében, hogy a nők kérték meg a pasi kezét.
3: No. Komolyan?
1: Anett.
3: Hát nem, nincs szándékomban most.
2: Nem lett szimpatikusabb a dolog?
3: Nem, nekem továbbra sem. Én azt tartom, hogy ez a férfinek a dolga, és szerintem ne vegyük el tőlük.
1: Egy ország kíváncsi arra a tegnap óta.
3: Igen.
1: Hogy Csabi hallotta-e a tegnapi adást?
3: Hát nem. Képzeljétek el, nem hallottam.
1: Nem hiszem el, hogy semmi nem ment át.
3: Legalábbis nem beszéltünk róla, mert...
2: Mert szüret van.
3: Igen, reggeltől estig kint van.
1: Csabi erre fogja.
3: És tényleg...
2: Ez a klassz ilyenkor a lánykérésre, tudod, hogy szüret van.
3: Nem is kérdeztem meg tőle. Viszont ő most szembesült tegnap este, mondja nekem, hogy ahogy te Jamesként milyen jó vagy az interneten. Ő most találkozott először a te karaktereddel, és el volt ő leájulva, mondta, hogy nem hiába vagy a barátja.
2: A lánykérést nem hallottad, de engem azért megcsodált.
1: Képzeld, 8 hektár szőlő után mi lesz a Gyuriból, nem? Tehát, hogy mennyire de, lehet fáradt.
2: De ez azért jó, mert ez pénteken volt, tehát nagyjából egy hét késéssel jut el hozzá a műsor, szóval hamarosan a lánykérés is elfog.
1: Jövő hét csütörtökön.
3: Én is azt gondolom, hogy előbb-utóbb utoléri majd, ha más nem, valamelyik haverja felhívja, hogy miről beszéltem. Már megint, ugye, mert rendszeresen szokták azért értesíteni arról, hogy éppen mit beszélek ki a magánéletünk. Jó, de jó. Szóval, hogy nem történt lánykérés, nem hallotta az adást, én meg... Nem
1: valószínűleg most azért sokan ugyanazt gondolják, mint én.
3: Hogy?
1: Hát, hogy küldjük el neki.
3: Hát, Ati, ki írod?
2: CD-re, úgy gondolod? Azt megtalálja a CD-t?
3: Egy feladat lesz.
2: Ati, ki írod? Tudom, hogy a CD lejátszója még működik.
1: Vagy egy bakelitre rátennéd, és akkor ez lesz a péntek esti program.
3: Mire megtaláljuk a módját, hogy visszahallgassunk.
1: Jó, na nézzük meg, hogy mit találtál a net témában.
3: Én azt gondolom, hogy most sokan fellélegezhetnek azok, akik küzdenek a súlyukkal. És most nem direkt nézek Lacikára, de amikor... De amikor én ezt bedobtam, mint téma ötlet, ő nagyon lelkesen fogadta. Ugyanis már embereken is kipróbálták, és jól működik a torna tabletta. Képzeljétek el, hogy beveszel egy tablettát, és olyan folyamatokat indít el a szervezetedben, mintha edzettél volna. És,
2: mondtam, hogy ne olvasson furcsa oldalakat.
1: És akkor az a lényeg, hogy olyan, mintha edzenék, vagy csak simán fogyok. Vagy
2: hát meg, ott tehát, ülsz, hogy így egyből elkezdesz kapkodni, tornázni, nem tudsz megállni.
3: Tehát nem indítanak ilyen mozdulatokat a karodban.
2: Feltáltak ilyen szereket, mert csak illegálisak egyébként.
1: Én is csak azt ismertem.
3: Ilyen, az anyagcserédet gyorsítja fel, mert ugye, hogyha edzeni jársz rendszeresen, igen, akkor ezáltal az anyagcseréd is felgyorsul, uh-huh, és nyilván
2: a sűrűben jársz vécére, ez azt jelenti? Ez a torna tabletta, ezt akarja?
1: Igen, mert van a szén tabletta, az teljesen másra jó.
3: Még akár ezt is jelentheti, de hogy nyilván azért az orvosok azt mondták, hogy persze, ez a lustáknak nem való, tehát a lusták próbáljanak valahogy máshogy lefogyni, mert ez emellett azért érdemes edzeni, de hogy azért már itt van a jövő, tehát Lacika, van remény. Az van remény.
4: Megint beraktál egy kategóriába, lusta is vagyok. Ez se jó nekem.
1: és nem hallotta, hogy előbb kit mondtál. Tehát mondta, hogy Éva. Tehát, hogy neki
5: én csak azt mondtam, hogy veled beszélgessen, mert én nem vagyok játékban.
3: Évi, én téged nem tartalak lustának, mert te már...
1: Hát annak nem, viszont nagyon... kövérnek tartom.
3: De annak sem. De hogy te már azért annyit edzettél az életed
1: során. Igen, csak a tornatabletta, az fogyaszt, vagy izmot is ad? Mert ugye maga az edzés, azért ez egy nagyon fontos dolog.
2: Így, hogy Anett azt mondja, hogy a fosikát indítja be, valószínűleg izmot nem ad.
3: Azt akarom mondani, hogy de megtartja az izomtömegünket, tehát a fogyással.
1: De hogy, ha nincs.
3: Fogyassa.
1: Tehát ha most Lacigának adnánk be.
3: De azt mondtam az előbb, hogy azért kell, tehát hogy ez a lustáknak nem jó. Tehát a lusták ettől nem fognak fogyni, tehát azért kell egyszer-kétszer, csak ez még rásegít neked, és azért nevezték el tornatabletten.
1: És ezt hány emberen tesztelték?
3: Nem tudom, Évi.
2: Őszintén nem is érdekel, én bevenném, erre gondolsz.
1: Jó, de egyébként valaki hisz ebben. Tehát, hogy
3: én nem merném bevenni ezt a tablettát, de hidd el, hogy nagyon sokan lesznek, akiknek ez új reményt.
1: Tehát azért szerintem nem bonyolult a fogyás. Tehát én azért nem
3: szerintem 40 fölött nagyon.
1: Képzeld el, hogyha nem eszel, nem leszel kövér.
2: Ne egyél olyan sokat.
1: Mozogjál.
2: És ez a kettő egyébként a magic.
3: Igen.
1: Hol megy el? Tehát miért kell ehhez tornatabletta, fosi tabletta, nem tudom, porokat tabletta. Inni? Miért kell ehhez bármit tenni? Hisz nyilván azért, mert úgy nézel ki, annak oka van. Ha abból visszaveszel, képzeld el, úgy fogsz kinézni. Tehát tényleg annyira egyszerű, csak erre sokan iparágakat húztak föl rá.
2: Persze,
1: és meggazdagodtak belőle.
2: És a lustaságra igen. Építik az óriási világbizniszt.
1: Igen. De hát, hogy te miért mondod, hogy nehéz fogyni?
3: Hát most már ugye én tapasztalatból mondom azt, hogy hiába járok heti kétszer-háromszor, és normálisan edzeni. Nálam valóban az van, hogy ezeket az esti nassolásokat kell elengedni, mert máskülön...
2: Mit szoktál nassolni, ezt megleves után?
1: Egy paprikás csirkézű tésztát nagyon szereti.
3: Igen, egy marha pörköltet.
1: De most az ízűt mondtam, tehát érted, semmi közül
2: hozt. Az acskós,
1: kibontod, megmelegíted, megfőzöd.
2: Azt ellassolgatod.
3: Dehogy is. Nem, de hát ilyen különböző magvakat.
1: A magok is, de magok is ízlának. Miért ez
3: pontosan.
2: Ne este.
3: Igen.
1: Este, jó, de például, most... Például este egyáltalán ne egyél, de reggel se. És napközben keveset.
2: De ott tehetsz magad.
3: Dr. Risztom.
1: Kézzed el, egyébként nekem ezt tanították. Hatásos volt egy ideig, most nem műzöm. Most kipróbálom, hogyha nem úgy csináltam volna, akkor hogy nézek?
2: Mi lenne?
1: Egyébként masszív.
3: Jól van, de minden esetre akartam segíteni néhány embernek, és reményt
1: gyújtani.
2: Hát zavarba hoztál itt a stúdióban is egy-két embert. Igen.
3: És még tudom, hogy nagyon rövid időm van, de egyet hagyj említsek meg.
1: Kérlek.
3: Tegnap járt valaki a Deák téren?
1: Nem, mert drága a parkolás.
3: Hát figyeljetek, nagyon sajnálom, hogy nem voltam Budapesten. Egy tehenet sétáltattak a Deák téren. Eljött az idő. Nem hallod? Nem
2: ezért sajnálod, hogy nem voltam Budapesten?
3: Én nagyon szerettem volna megnézni.
2: Hol voltál?
3: Ászáron.
2: És ott nincs tehén.
3: De ott szokásos. Tehát ott
1: szokásos?
2: Ott nem olyan érdekes,
1: mert természetes közegében van.
3: De a Deák téren egy...
2: Egy pesti tehén tök más tehén. Ez jogos.
3: Most azt nem tudom, hogy pestie vagy vidékről hozták, de minden esetre a Deák téren sétálgatott.
1: Valószínűleg nem pesti, mert egyébként Pesten nem lehet ugye tehenet tartani.
3: Nem tudtam, hogy nem lehet.
2: Évi próbált, és nem engedték neki valószínűleg.
1: Én nem figyel aranykalászos lettem.
3: A negyedik emelet.
1: Igen, hát amióta aranykalászos vagyok, ki kellett költöznöm, ahogy legyen tehenem.
3: Nem találkoztatok egyikötök sem ezzel.
1: Nem járunk a Deák térre.
2: És mit lehet tudni róla? Mit keresett?
1: Miért került oda? Elment oda?
3: Semmit. Mondtam, hogy egy percben akarom elmondani.
2: Horthy Gábor szokott hasonló fordulatokkal operálni.
3: De mondtam, hogy egy percem van, és gyorsan elmondom. Szóval semmi.
1: Szóval, hogy a lényeg az, hogy tein volt a Deák téren. Nagyon sajnáljuk.
3: Nem sajnáljuk.
2: Sajnálj, Anett, hogy nem volt Pesten, mert így csak az ászári tehenet látta, de fogalma sincs, hogy miért volt a Deák téren az a tehén.
3: Igen, de jó. Senki nem tudja. Tehát nem csak én nem tudom. Jó lenne ezt kideríteni. aki oda vitte.
2: Jó, remélem nem nekem szólt ez az üzenet, jól nem ezt kideríteni.
1: Képzeld, amikor a 10 után a Gyuri elkezd telefonálgatni, valaki nem látott egy tehenet a Deák téren, és a rendőrséget fölhívnád, hogy hogy került oda a tehén, és így készíteni.
3: Óriási dugót okozott, tehát azért voltak kellemetlen
1: hát nyilván pillanatok. A tempóval nem ment azért olyan gyorsan, de Ászáron se szaladnak a tehenek, nem?
3: Nem.
1: Na jól van, köszönöm, Anett, és akkor folytassuk mégpedig ugye a törésteszttel kapcsolatosan, mert hogy arra kezdtünk el beszélgetni, hogy ki hogy vásárol autót, és hogy ki mit néz meg autóvásárláskor, és ekkor jöttünk rá, hogy Gyurinak nem az a kérdés, hogy benzines, vagy automata váltós, vagy milyen a színe, hanem téged teljesen más dolog érdekel.
2: Igen, már az elején megnézem ezeket a törésteszt videókat, és én meglepődtem, hogy ezzel nagyjából így egyedül voltam. És onnan jött fel ez az egész, hogy most ezt a törésteszt rendszert szigorítják ettől az évtől, és ez is egy kérdés, hogy ez mit jelent. Meg az önmagában, hogy ebből mit tapasztalhatunk, mit tanulhatunk, van-e nekünk ennek valamilyen üzenete ténylegesen.
1: És ebben nekünk majd segíteni fog Bazsó Gábor Karotta, autós szakújságíró.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Mit

0: Még érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen,
4: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmeet 2 kg-os gépi mosogatógép sót, mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
5: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
6: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
5: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
13: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való.
14: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Megszorongatta az asszály és a betegség a hazai szőlőt, lezuhant egy siklóernyős Győrnél. Változékony időt tartogat a hétvége. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. 10 milliárd forintos többletforrást kaphat a gyermekvédelmi rendszer, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón közölte. 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak. A javító intézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárd forintot fordítanak. A kormányfő emellett 2 lépcsős béremelést ígért a szociális dolgozóknak. Az első október közepén, a második januárban jöhet. Jövő év elejétől pedig 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, ami 238 ezer embert érint. Kedvezőtlenek az idei szüreti kilátások idehaza, derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A borágazatot az asszály, az aranyszínű sárgaság és a jelentős vadkár is sújtja. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége ugyanakkor összességében kiváló. A terméskiesés viszont várhatóan nagyobb lesz, mint az elmúlt években. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó keresőszolgálatra hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vörös Kereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta a rádiónak Kardos István főigazgató.
18: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogy ha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
17: Lezuhant egy siklóernyős Győrnél tegnap, a férfi súlyos sérüléseket szenvedett, mentőhelikopter vitte kórházba. A mentésben részt vettek a katasztrófa védelem munkatársai is. Ma alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként beborulhat majd. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néhol gyenge szemerkélés előfordulhat. 30 fok felett lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordul az idő. Megnövekedhet a felhőzet és elszórtan záporzivatar is kialakulhat. Úgy tűnik vasárnap és hétfőn már inkább derült napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Két autó ütközött össze az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Kecskemét elkerülő szakaszán korábban kiépített terelésben. A 83-as kilométernél csak egy sáv járható. Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbútvonalakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, illetve a Csepel-sziget útjain is. Vezessenek körültekintően. Atta írul az útinform.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Jó reggelt mindenkinek! 2 perc múlva lesz 4:18, és hát ma reggel nagyon fontos, hogy Gábor szabadságon van, de mi itt vagyunk, és hallgassatok minket 10 óráig, és ébresztünk titeket. Itt van velünk Anett. Szia, Anett, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: És szia, Gyuri, jó reggelt!
2: Szevasztok!
0: Egyébként itt van Lacika is, meg itt van Ati is, és hát néhány SMS-t beolvasnék, mert hogy valaki azt írta nekünk, jó reggelt, bocsit is engedjétek oda a mikrofonhoz. Zotya.
2: Hát ma nem engedjük oda.
1: A te Zotyád?
0: Én azt gondolom, hogyha Zotya te vagy, és tegnap is itt voltál velünk, a Gábor mondott úgy óránként egy mondatot, mégpedig a következőt, hogy ő holnap nem lesz. Az a holnap ma van. Tehát ma nem jön.
2: Az a holnap eljött.
0: Tehát akármennyire szeretnéd, hogy szólaljon meg, mi is nagyon szeretnénk, de nincs itt. És miután szabadságon van, és hogyha felhívnánk, akkor lehet, hogy nem azt a reakciót kapnánk, amire vár.
2: Nem tetszene neki, szerintem.
0: Úgyhogy Zotya, és mindenki, aki most hallgat minket, Gábor szabadságon van, úgyhogy mi vagyunk itt, úgyhogy nem kell írni azt, hogy jók vagyunk, vagy rosszak vagyunk, nagyon aranyosak vagytok, nyilván olvassuk azt is, aki azt mondja, hogy hú, ettől elkapcsol, kapcsoljál.
2: Csak száműzzük, így van.
0: Így van, kapcsoljál el, és majd a karácsonyi játékban nem játszhatsz. Bum! vagy tartsd meg a véleményedet, és játszhatsz vágópirosnál. Engem nem érdekel, hogy ott náluk mit játszol, de szerintem azt, hogy most jó vagy nem jó, ülj ide, csinál te is, és próbáld meg. Úgyhogy menjünk is tovább. Hoztunk egy nagyon jó témát, mert hogy ugye arról beszélgettünk, hogy ha autót vásárolunk, akkor mi nők hogyan gondolunk az autóra, mi számít nekünk, és hogy a férfiak teljesen más dolgot néznek. Ugye Anett, nagyjából téged csak a szín.
1: Hát igen, meg hogy néz ki az autó, tehát, hogy? Kb. Tehát, hogy formás
0: formára,
1: legyen.
0: Igen. Tehát, hogy legyen ilyen csajos, vagy legyen
1: csajos,
0: valami, hogy szeme legyen, igen. Ugye a lámpatest az egy
1: még
0: ilyen szem legyen. Vagy...
1: De legfőképpen valóban a szín, ami befolyásol.
0: És most milyen színű az autód?
1: Most a gyöngyházfehér.
0: Aha, tehát szín, fehér.
2: Finom színű van, igen. Igen.
0: Na, és akkor ugye én egyetlen egy dolgot néztem a mostani autó vásárlásomnál, hogy legyen benne 220.
2: Mármint összesen? Vagy
0: ennyi volt a lényeg, hogy egy 220-as legyen benne.
2: Töltő?
0: Tudjam tölteni a telefonomat. Ja, és akkor ebből lett egy ilyen autó.
2: De ezt még az olimpia aranyért kaptad, nem? Nem kaptam,
0: vettem. Igen, ja. Igen, nekünk nem, sajnos amit nem adnak semmit.
2: Olimpia aranyért vettem.
0: Igen, abból vettem. Igen, ez egyébként így néz ki körülbelül ez a kombó. Viszont, és akkor amikor erről a témáról beszélgettünk, akkor Gyuri egy teljesen olyan dolgot mondott, ami így Anettel így pislogtunk.
2: De az a durva, hogy nem csak ti egyébként, hanem még a lacikáik is azt mondták, hogy sosem foglalkoznak vele, ha autót néznek, mert igen, mi pasikon megnézzük a fogyasztást, meg a lóerőt, meg hogy van-e széria hibája annak a típusnak, amit nézünk, ilyesmi.
0: Így
2: de
0: van.
2: A töréstesztet, azt ezek szerint nem sokan nézik. Én pedig mindig, hogyha ilyenben vagyok.
0: Igen, de a töréstesztet én igazából csak tévében láttam, nagyon régen, amikor volt tévém, az arról szól, hogy 50-nel neki csapódik egy autó, amiben nagyjából úgy le van így, te ki van szedve minden benne, ül benne egy felfújhatós baba, és az valahogy elrepül.
2: Nem felfújhatós, tehát hogy az szerintem a Jackass-t nézted, szerintem az egy másik.
0: Igen.
2: Itt komolyan szenzorokkal ellátott babák vannak, amikkel utána aztán egy csomó adatot is kinyernek abból, hogy mi történt az ütközés alatt, tehát hogy azoknak jelentősége van.
0: Na így van, és akkor ugye itt volt Gábor, mikor csináltuk és beszélgettünk erről, és ő pedig azt mondta, hogy a töréstesztet ő csak akkor érdekli, hogyha az autó kínai. És igazából ez is egy nagyon jó gondolat.
2: Nagyon jó előítélet.
0: Igen.
1: Szóval egyedül maradtál a töréstesztetdel, Gyuri.
0: De nem, a Gábornak is igaza van. Tehát egy kínai autó töréstesztje, az viszont már engem is érdekelne. Mert valahogy én azt érzem, hogy az európai autók, vagy a japán autók, meg ugye nyilván tudjuk, hogy töréstesztet mindig volt egy mondat, hogy a Volvo-nál jobb törésteszt nincsen, de mégis azt gondolom, hogy egy kínai autó töréstesztjéről olyan nagyjából semmit nem tudunk.
2: Ez is nekem tök érdekes, hogy ezzel mondjuk ti így nem foglalkoztok, hogyha autót kerestek, pedig mindent meg lehet találni, hogy beütöd, és mondok neked egy-kettőt, jó? Ami lehet, hogy érdekes lesz.
0: Na.
2: Szerinted megvan a Volkswagen T-Cross? Megvan az
0: megvan
2: autó?
0: Megvan a T-Cross, így van, ez így egy van. Ilyen közép-alsóbb kategóriájú kis
2: SUV-nak
0: tűnik, ugye? De a kisebb SUV, igen.
2: Igen, Smart is megvan, ugye?
0: A Smart, tudom, az az autó, amelyikben két ülés van, és a lábad az ott van a lámpánál.
2: Igen. Szerinted melyiknek jobb a töréstesztje?
0: Hát az én elméletem alapján annak az autónak jobb a törést teszi, amelyiknek nagyobb a motorháztetője, tehát a T-Rocknak.
2: És képzeld, hogy nem. A Smart 5 csillagos, a T-Rock meg 3.
0: Hát nem megvette a Merci. megvette a Merce töréstesztet. Tehát nem mond nekem, hogy egy olyan autó, aminek a lábadat elválasztja csak egy vas, vagy nem tudom, mivel készül az autó, mi az alumínium.
2: Vassal. Nem, ott elválasztja a lábadat.
0: Mi a
2: Harry Ford csinált így utoljára autót, amiről te beszélsz.
0: Miből van a netta motorháztető? Mi az
2: alumínium? Ez beugratos kérdés, figyelj.
1: Alumínium.
0: Mi az anyaga?
3: Hogy micsoda? Hát fém. Attól hát fém, függ, az egész okay. karosszéria meg okay, kevlárból.
0: Oké, okay, oké, okay. Akkor a lábam és a fém az körülbelül 1 centim van, és utána egy betonfal. Nekem nem mond az, hogy a
2: smart... Dr. Isztó fizikus elméleteit hallják.
0: Igen, de nem mond nekem, hogy a smart, aminek semmilyen csapódás, meg semmilyen távolság nincsen, ma egyből benne vagyok a falba, az jobb, mint a térok, amelyiknek van eleje, és hát még ott van a motor is.
2: A tesztek alapján, igen, ez így van, képzeld el.
0: Jó, menjünk tovább, van még?
2: Jó, van Renault Zoe és Volkswagen Caddy.
0: Megvan a Volkswagen Caddy, a puttonyos, igen. Azt tudom, olyan van Katának.
2: A Zoe meg egy ilyen elektromos városi autó.
0: Mindegy, valami.
2: Hát a Zoe-nak 1-es, a Caddy-nek 4-es. Abból sem gondolnád, nem, hogy annak a jobb, amikor puttonyos.
0: Talán azért mondtam volna a Caddy-t, mert Volkswagen. És a Volkswagen-nél azt gondolom, hogy a törés tesztje biztosabb, mert német autó.
2: Hát az előbb volt éppen a T-Cross-nak egy 3-as törés tesztje az előző sorban.
0: De hát akkor hogy van az, hogy a Volkswagennek is össze, az minden autónak minden töréstesztje különböző, hát miért nem csinálnak mindegyikre 5-öst? Ők nekik nem fontos a biztonságuk?
2: Ez is egy nagyon jó kérdés, hogy ez miért van. De a másik, mondok még egy Toyota Yaris és Nissan Qashqai.
0: A Toyota Yaris ugye, ami majdnem olyan, mint ami Anettnek van, és
2: Nem, a Toyota Yaris ez a városi kis autó.
0: Igen, tudom. Igen. És mi volt a másik?
2: Qashqai. Az is egy
0: az
2: ilyen...
0: Az is ilyen SUV-féle.
2: Igen. A Yaris 5-ös, a Qashqai 4-es.
0: De azt tudtam volna, tudod miért? Mert japán autó.
2: Aha.
0: És biztos vagyok benne, hogy a japánok olyan autót gyártanak, amelyben odafigyelnek arra, hogy a törésteszt is jó legyen. Legalábbis nekem ezért.
1: Képzeljétek, én most megnéztem, hogy az én autóm 5 csillagot kapott ezen a vizsgán, és hogy kiemelkedően biztonságosnak bizonyult az összes teszten.
2: Jó, de most még nem akarod eladni, úgyhogy ez annyira nem fontos.
1: Nem is akarom eladni, csak ugye reggel nem tudtam erre válaszolni, és most megnéztem.
0: Na, hogy miért is beszélünk erről, mert hogy pont most olvastunk egy cikket arról, hogy 2026-tól szigorították ezt az Euro NCAP töréstesztet, és már több mindent megfigyelnek.
2: Igen, ez az, amit egyébként tényleg én is a YouTube-on mindig megnézek, és ezt keresem meg.
0: Igen, és igazából azért is akarunk erről beszélni, mert fogalmunk sincs, hogy egy törésteszt hogy készül. Az autógyártók csinálják? Vagy van egy központi rendszer, ahova be kell küldeni az autókat, abból visznek oda 10-et, és akkor tesztelik, és mindig összetörnek egy-egy autót, és abból tesznek a végén egy csillagot az autó számára. Megvehető ez? Ugyanaz van Európában, mint világviszonylatban máshol?
2: Azt se tudjuk, hogy nekünk laikusoknak mondjuk mit üzen. Tehát egy statisztikai kérdése a 4 és az 5 csillag közötti különbség, vagy annak tényleg van ránk nézve súlya?
0: Így van, úgyhogy rengeteg kérdésünk van, úgyhogy itt van a vonalban Bazsó Gábor, Karotta. Szia Karotta, jó reggel!
4: Sziasztok, sziasztok!
0: Na hát hallottad, hogy milyen dilemmáink vannak.
4: Hajjaj!
0: Kezdjük azzal a mondattal, vagy azzal a gondolattal, hogy tehát, hogy azért te nagyon értesz az autókhoz, ez az életed, ezt imádod, hogy te mikor nézel meg egy autón egy töréstesztet? Melyik pontnál jutsz el erre a pillanatra?
4: És sajnos, ahogy te is jól érzed, én egy perverz illető vagyok, tehát én azért is olvasok törésteszteket, mert kíváncsi vagyok rá, akkor is, hogyha semmi közöm az autóhoz, mert hogy az érdekel, hogy egymáshoz képest milyenek, meg hogy a technológia éppen merre megy vele. És mindenki másnak is egyébként azt ajánlom, aki vesz autót, hogy azért ezt igenis tegye meg, nagyon is megéri megcsinálni, de nagy vonalakban azt azért mindenki érezheti, hogy vannak olyan trendek, ahogy ti is keresgéltétek, hogy a németek biztos becsületesen megcsinálják, mert hogy a japánokban hiszünk, meg ilyenek. Ezzel szemben a valóság, amit érdemes figyelembe venni, az, hogy jellemzően minél újabb egy autó, annál biztonságosabb lesz. Tehát, hogy a németeknél is van az, hogy vannak 5 csillagos autók, és rosszabbul sikerültek. A nagyok között is van, ami biztonságosabb és kevésbé biztonságos. Tehát nem feltétlenül a származási ország fog dönteni, meg segíteni, hanem az, hogy ahogy a technológia fejlődik, meg az ezzel kapcsolatos verseny az autógyártók között, mert ugye nagyon ciki mostanra egy autónak nem biztonságosnak lenni. Úgy jellemzően az újabb modellek azok általánosságban sokkal jobban teljesítenek, mint a régiek. Ez az egyik fontos tanulság.
0: Na vegyük végig azt, hogy hogyan néz ki egy törésteszt. Mondd már el nekünk, mert hogy ugye láttunk mi is ilyen videókat, meg a YouTube-on is van fönt, hogy ugye fognak egy autót, nagyjából semmi nincs benne.
4: Most a szörnyűséget, amit mondtál a felfújt babával, meg a kipakolt belsőben.
0: Hát én szerintem felfújt baba, de lehet műanyag is.
4: Engem csaptak volna oda a falon, annyira távol esett mindez a valóságtól. A következő van. A mostani töréstesztek azok úgy történnek, hogy eleve nem ott kezdődik, tehát a minősítési folyamat az nem ott kezdődik, hogy neki ment az autó a falnak, és megnézzük, mi történt. Azt szeretné az Euro NCAP, hogyha lehetőség szerint neki sem menne a falnak. Tehát, hogy van egy csomó olyan jellegű teszt, ami arra vonatkozik, hogy egyáltalán milyen eséllyel kerülöd el a balesetet, aminek része az, hogy az autó figyelmeztete a sebességhatárok betartására, és azoknak az adatbázisa frisse, és jó helyen szól-e, hogy itt lassabban kell menni, jól ismerje fel a táblát. Ezek egyébként jellemzően nagyon rosszul működnek minden autóban ezzel együtt. Ez egy viszonylag friss kritérium, és nagyon rosszul működik. Vannak olyan részei, amik arról szólnak, hogy tart a sávon belül, ugye a modern autók mindegyike az igyekszik megtartani téged a sávban, akkor, hogyha így nem figyelsz, és kicsit kiszédelegnél belőle. És azt is megnézik, hogy az hogy működik. Megnézik, hogy az automatikus vészfékező rendszer, ami szintén mostanra kötelezően minden autóban van, ami ugye rácsipog, vagy akár bel is fékez, hogyha azt hiszi, hogy neki akarsz menni valaminek, az mennyire megbízható van, meg hogyan csinálja ezt. És van még egy pár ehhez hasonló ilyen aktív jellegű dolog, és ezeket is mind pontozzák, és ez is mind része a csillagszámnak, amit látni fogsz. Hogy az olyan tesztek, amikor kigurul elé, tudod, mint hogyha kiszaladna eléd egy kisfiú a labda után, két autó közül, és akkor megáll. Szóval ezek is vannak, és akkor vannak azok a látványos dolgok, amikről beszéltetek, amikor bam, meg kell csak neki csattan. Amiből van olyan, amikor olyan, mintha két autó ütközne, tehát egy ilyen deformálódó akadály jön szembe, és a tesztelt autó, ezek kb. Mind a kettő 50-nel, és így puff, egyszer csak összecsapódnak, és akkor megnézik, hogy mi történik azzal a babával, amelyik benne van, ami egyébként egy olyan tesztbábú, ami irtózatos mennyiségű pénzbe, tehát házak értékének megfelelő mennyiségű pénzbe kerül, és rommá van szenzorozva, mert a minősítésnek, tehát a hány csillagos az autó, annak pont a legfontosabb kritérium az, hogy a bábú egyes részein milyen terheléseket mérnek ezek a nagyon érzékeny szenzorok, amiből meg tudják mondani, hogy ha ott egy ember ült volna, akkor mi történt volna az adott emberrel. Tehát nem csak azt, hogy nagyon-nagyon megütötte magát, hanem meg tudják mondani azt, hogy alapvetően túlélte volna a balesetet, de a bal térde nagy valószínűséggel eltört volna azért, mert ott olyan erőhatás volt mérhető, ami erre utal. És akkor úgy néz ki, hogy tehát van ilyen frontális ütközésből, nem is egy, hanem több, tehát van olyan, amikor nagyobb átfedés van, mint a telibe találna egymást két autó, és van olyan, amikor csak egy kicsit az oldalát találja el az elejének, az ugye sokkal jobban összetörik, hiszen egy kisebb területre koncentrálódik ugyanaz az energia. Mindeketőt megnézik, aztán van oldalról, mint hogyha telibe nyomna valaki.
0: Igen, most pont ezt nézzük videón, hogy oldalról neki megy egy házfalának az autó, ami egyébként egy picit irreális, de igen.
4: Hát itt igazából nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy azt vizsgálják, hogy az oldalerőknek hogyan áll ellen végül is az autónak ez az ütközés elnyelő része. Ugye sokat beszélgettetek, és van oszlop is, ami a legkegyetlenebb, ugye, amikor ugye az oszlop az olyan, mint hogyha ha oszlopnak csúszna az autó, és azt is az oldalával nézik, azért, mert ott, ahogy azt éreztétek helyesen az előző beszélgetésben, hogy jellemzően minél rövidebb a hely, amit ugye a Smartnál emlegettetek, hogy a Smartnak milyen közel van az autó eleje a te lábadhoz, és azt jól érzitek ösztönösen, hogy minél hosszabb ez a távolság, elvben annál nagyobb tere van az autónak, hogy elnyelje az ütközési energiát. Itt ugye ez a lényeg, hogy attól, hogy nagyon gyorsan megy az elején, és aztán megáll a végére, ugye amikor az összeütközés végére, tehát az egész energiát föl kell emészteni valaminek. És az általában az összegyűrődő fém. És ugye a modern autókat azokat úgy csinálják meg, hogy ráadásul progresszíven gyűrödjenek össze, tehát az eleje az autónak az kifejezetten puha legyen lehetőség szerint, ha megnyomkodja valaki kézzel bizonyos helyeken, meg is tud lepődni rajta, hogy ó, te jó Isten, hát ez olyan, mintha be tudnám.
0: És ilyenkor azt mondom, hogy kivették belőle az anyagot, nem? Tehát ez az első reakció, hogy ebben nincs anyag már.
2: Abszolút.
4: Ez a reflexed, de a valóság ezzel szemben az, hogy az nem spórolásból, hanem éppen ellenkezőleg, az nagyon drága, hogy az ott olyan puha, mert úgy van megcsinálva, hogy a külső héjalása az autónak, amit látsz, meg tudsz tapizni, az a felület, amit lát a szemed, az általában műanyagból van, és nagyon könnyen deformálódó műanyagból van, azért, mert először azért hozzá, ahhoz a dologhoz, vagy személyhez, vagy állathoz, aminek neki mész. És a feladat az, hogy először, mivel nem tudja az autó, hogy mit fog elütni szerencsétlen, minek megy neki, ezért abból indul ki, hogy először a lehető legpuhább része találkozzon lehetőség szerint a dologgal, hiszen mi van akkor, ha az egy gyalogos? Mi van, ha az ott valakinek a lába, nehogy Isten, a csípőcsontja a feje? Úgyhogy ezért van úgy megcsinálva, hogy a legkülső része az alapvetően egy puha műanyag hely mindig, ami alatt ütközésselnyelő habszerűségek vannak, tehát ilyen hungarocellre emlékeztető anyagok vannak, és még az autó kemény struktúrája nem kezdődik el az első valahány centiméteren, ezt autója válogatja. És akkor utána, ahogy megyünk hátrafelé, utána jönnek azok a dolgok, amik jellemzően alumíniumból vannak, illetve aztán később pedig az autó acél karosszériája, ugye a leggyakoribb az nem is sima acél, hanem mostanra nagyon sokféle acél.

0: Mert nagyon jó, amikor mondasz, de még azt is mondanám.
1: Csak a legvégét, várjál, visszaadom neked, esküszöm a szót, csak a legvége ennek az egésznek jó. A lényeg, hogy, és ahogy haladunk ahhoz a részhez, ahol ülsz, ott van az, hogy ott már minden arról szól, hogy viszont ne deformálódjon egyáltalán, tehát ott használják a legkeményebb anyagokat, ilyen ultra nagy szakító szilárdságú fémek vannak már ott, tehát az autó helyesen, a modern autó helyesen úgy törik, hogy a baleset után ránézel, és olyan, mintha eltűnt volna egy része, mert így nagyon összegyűrődik, nagyon eltűnik, és az a része, ahol az ember ül, annak viszont intaktnak kell lennie, ez az elvárt eredmény.
0: Arról beszéljünk még, hogy ezeket a törésteszteket, ez egy független szervezet, ez hogy néz ki, mikor kell oda vinni az autót, hogy pontozzák, és kezdjük ezzel.
1: Igen, ez úgy néz ki, hogy Európában ez egy független szervezet, amit úgy hívnak, hogy Euro NCAP, és olyannyira független, hogy az autók, amik szerepelnek benne, azokat ráadásul nem is adják az autógyárak, hanem azokat ez a szervezet vásárolja meg. Tehát úgy van, hogy ez a szervezet, ennek van saját költségvetése, elég nagy, és bemegy szépen az autószalomba a képviselője, és vásárolni fog méghozzá olyan autómodelleket, vagy az adott autómodellnek olyan, a típusnak olyan modelljeit, amikről azt feltételez, hogy sokat fognak belőle venni, tehát azt a felszereltségi szintet, azt a motort, alapvetően azt a változatot, amit valószínűleg a legtöbb embert fog választani, mert az reprezentálja jól, hogy milyen emberek, hogy milyen autók lesznek. És ebből ráadásul nem is egyet, hanem általában attól függ, hogy a protokollok szigorodtak, és egyre több mindent tesztelnek, hogy ilyen 6-8 darab autó kell hozzájuk, mert ezeknek a teszteknek egy nagy része az ugye olyan, aminek során hát többé-kevésbé megsemmisül, vagy annyira megsérül az autó, hogy nem lehet már máshogyan. És az autógyárak, azok saját maguk is beszállnak most már ebben nagyon sokszor, de nem tudják megvenni a tesztet, hanem azt tudják megbeszélni, hogyha azt szeretnék, hogy a törésteszt eredménye már addigra meglegyen, mire egy új modellel kijönnek, tehát hogy azt szeretnék, hogy a sajtókampánynak már része legyen, vagy a vevő tájékoztatásnak, hogy megérkezett a 70. sorozatú Volkswagen Golf, és akkor érdekli a vevőt, hogy oda kérem, milyen ennek a töréstesztje, ahhoz az kell, hogy már eddigre rendelkezésre álljon. És ilyenkor van az, hogy ilyen speciális együttműködésben az Euro NCAP korai hozzáférést kap már ezekhez az autókhoz, de akkor is a valóságos modelleket töri össze, és akkor is bármikor később is a saját szakállára, a saját költségére összetörhet abból az autóból, és megüti erősen a bokáját a gyártó, hogyha kiderül, hogy igazából a végtermék nem olyan. Úgyhogy erre nem is tudunk példát. Tehát, hogy ez most már egy nagyon régi nagyon nagy sikersztori.
0: Felmerült bennünk az a kérdés, hogy nyilván mi azt gondoltuk, hogy odaadnak 10 autót, és akkor azt le kell tesztelniük, és úgy jön ki a töréstesz. De felmerült bennünk, hogy mi van például a Ferrarival. Tehát, hogy ebben az esetben ennek az Euro NCAP-nak van-e annyi pénze, hogy mondjuk vegyen 4-5 darab Ferrarit?
1: Az Euro NCAP valószínűleg, ha nagyon akarná, megengedhetné magának, de ki lennének rúgva, úgyhogy ilyen nagyon nagy ívben repülnének el, mert nem erről szól, nem ezért van, tehát nem ezért létezik a szervezet, hanem kifejezetten az ellenkezőért létezik, hogy azokat az autókat tesztelje, és ezért van erre jelentős bűcséje, amik aztán az emberek számára relevánsak. A Ferrari annyira kis széria, hogy ilyen szempontból nem releváns, és semmi se kötelezi se az NCAP-et, se a Ferrarit arra, hogy egy ennyire kis szériában készülő réteg terméknél ugyanezeket a nagyon drága teszteket elvégezze. Ettől függetlenül egyébként ilyen alaptörésteszteken a Ferrarinak is keresztül kell mennie, meg az egészen pici szériában készülő, de sorozatban készülő autóknak is. Csak azok nem az NCAP-hez tartoznak, hanem azok az európai típus bizonyítvány megszerzéséhez szükséges ilyen alaptesztek, amik sokkal primkóbbak, tehát hogy ott az nem ennyire komplex, nem ekkora tempóval, nem ellenőriznek ennyi minden, nagyon sok minden csak arról szól, hogy igen, benne vannak a kötelezően beépítendő dolgok, ténylegesen léteznek benne, jó, benne van a légzsák, ilyesmi, és van benne nagyon kevés, sokkal alacsonyabb tempóval elvégzendő ilyen kötelező törésteszt, amiket nyilván végig tud pipálni mindenki. Ezek komoly vizsgálatok, tehát hogy ezt most nem bagatelizálom el. Aki akar, rá tud keresni, hogy néz ki, és megnézheti az ilyeneket is a YouTube-on. Időnként egészen meredek dolgokat lehet látni, hogy milyen értékű autókkal mi mindent csinálnak ahhoz, hogy egyáltalán új autóként forgalomba lehessen helyezni, de sokkal lazább sztori így is, úgy is, mint a hivatalos enker töréstesztet, tényleg nagyon kell.
0: Milyenek a kínai autóknak a töréstesztje? Mert

0: Ugye a kínai autókról mindig van egy ilyen elképzelésünk, ami nem feltétlenül, akinek még nincs és nem vett magának, az teljesen más gondol arról, mint akinek van és használja. Hogy azok hogyan készültek? Azoknak már kész vannak-e a töréstesztjeik, és látható-e, hogy akár ezek jó autók is?
1: Abszolút látható, és aki régóta van ebben a sztoriban és követi, annak megvan, hogy micsoda ívet futott be, ugyanis a korai kínai autók, tehát a 10-15 évvel ezelőtt először megérkező kínai autóknak a töréstesztje az egészen tragikomikus volt. Tehát, hogy egymásnak küldözgettük, hogy ezt nézd meg, ezt nem hiszed, ez öregem! Tehát, hogy egy kicsit olyan volt, mint hogyha önmegsemmisítés kedvéért végezték volna. Hogy azért mentek volna oda, hogy atomjaikra így visszaadják magukat a teremtőnek. De ez mostanra annyira nem hogy megszűnt, hanem az ellenkezőjére fordult. Tehát most azt lehet látni, hogy ugye az európai törésteszt az nyilván az Európában hozott és itt forgalmazni kívánt autóikat teszteli. És a kínai autóipar mostanra amúgy is azért nagyon sok fronton megérkezett a világérvonalnak a környékére. És azt lehet látni, hogy amit elhoztak ide, kínai márkák és árulnak Európában, hogy tessék megvásárolni, ezt tudjuk, azok mind rohadt jól teljesítenek. Uh-huh. Tehát, hogy általánosan azt lehet mondani, hogy az Euro NCAP tesztjeiknek a színvonala az semennyivel se rosszabb, sőt, elég sok ebben az látszik, hogy momentán a legjobbak egy csomó területen. Ami csak szimplán arról szól, hogy ugye ne felejtsük el, hogy az autógyártás az egy ilyen szuper globális dolog, hogy igazából már nagyon rég nincs olyan, hogy kínai autó, meg német autó. Tehát, hogyha most valaki csak arra gondol, hogy Magyarországon hányféle autógyárnak van terméke, hogy akkor az a kínai autó, amit Magyarországon gyártunk, az akkor az kínai vagy magyar. Hogy az a BMW, az a Mercedes, az az Audi, ami Magyarországon készül, azok német, becsületes német autók, vagy azok magyar autók.
0: Becsületes német autó magyar szakemberekkel. Tehát a legjobb.
1: Na, hát így van, és akkor képzeljük el, hogy 200 kilométerre egy becsületes kínai autó is megkeletkezik magyar szakemberekkel, hogy akkor miért gondoljuk, hogyha az egyik ember
0: ott nem a magyar szakemberrel van a baj, hanem a kínai termékkel.
1: Nem, hát az anyaggal, nem? Nincs. Nincs baj. Semmilyen szinten nincs baj. Ez egy kőkemény verseny az egész világon, amiben mostanra az látszik, hogy Kína, hiszen Kína gyártja mindenkinek a mindenét, tehát nyilván az én fülemre szorított telefon is ott készül, az a pult, aminél ti ültök, a széketek, a feneketek alatt, és az lassan az autóink jelentős része is. És ebből azt következik, hogy a kínai ipar le tud gyártani világszínvonalon bármit, ha az a feladat, és az van kifizetve. Tehát tudnak csinálni nagyon rosszat is, és nagyon jót is, mint a világ összes többi területén. És az autókkal az van, hogy mindenkinek tényleg azt ajánlom, hogy nézze meg, érdemes rákeresni az Euro NCAP-es tesztekre, de azt fogja látni, hogy az idehozott kínai autók azok abszolút az élvonalban tudnak rajtuk.
0: Az a baj, hogy lejárt a műsoridőnk, viszont az a kérdés felmerül, hogy akkor az igaz, amit a Gyuri mond. Tehát, ha veszünk egy autót, nézzük meg a töréstesztjét, mert fontos.
1: Igen, ha vennénk autókat, akkor mindenképpen nézzük meg a töréstesztjét, mert fontos, és ha biztonságos autót szeretnénk venni, akkor ezt tudom ajánlani, amit az elején is mondtam, hogy lehetőség szerint, ha belefér a pénztárcába, mert tudom, hogy alapvetően az a döntő, de lehetőség szerint... Választjuk a modernebb autót, és hát nyilván, ha a fizikához értünk, akkor azért az is megvan, hogy alapvetően a kicsit nagyobb és kicsit nehezebb autó, az a benne ülők számára biztonságosabb. A másik autóban ülők számára nyilván nem jó. Az elgázkagyagosnak nem jó. De hát ezek, itt attól függ, mire optimalizálunk, a saját életünkre vagy a másokére.
0: Mindenkiére. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Bazsó Gábor Karotta, autós szakújságíró volt. Köszi szépen!
1: Köszi, sziasztok!
0: Na, hát mindent megtudtunk ezzel kapcsolatosan, pedig egyébként még annyi kérdésem lett volna azzal kapcsolatosan, hogy akkor van-e az még az a tudat, hogy a Volvo-nál, Volvo és a Saab-nál jobb törést tesztjük?
2: Szerintem ahogy kivettem a szavaiból, így nagyjából, most már tényleg mindenkinek iszonyat fontos, és az elején mondta is a Gábor, hogy és ez ciki, cikinek számít, hogyha valakinek nem jó a töréstesztje.
0: Igen. Egyébként ugye nagyon sokan írták azt, hogy Gyurinak igaza van, hogy a Smartba egyébként egy ilyen acél szerkezet van benne, és azért jó egy a töréstesztje. Aztán rengetegen írták, hogy mitől védte meg az autó őket, tehát hogy már borult vele, és hogy leírja az autó márkáját. Tehát tényleg nagyon sokan hozzászóltatok. Viszont most a hallgatói kérdésünk a következő. Figyeljetek! Írd meg, neked mit sikerült összetörnöd, amiről nem gondoltad volna, hogy ilyen gagyi. Ez lehet egy telefon, egy fotel, vagy éppen egy magnum jégkrém. Tehát azért nagyon fontos, mert nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mondjuk akár összetörtél egy autót, és akkor annak mi lett a vége, mert ugye annak nem mindig happy end a vége.
2: Igen, de annyi minden más van, amire az ember rádöbben. És nyilván, ahogy te is mondtad a telefonoknál például, ez egészen megdöbbentő tud lenni sokszor. Hogy
0: volt olyan telefonom, amit fogtam, véletlenül lejtettem, és az egész ripityára tört, pedig nem volt egy fél méter, míg lejtettem. Aztán volt olyan telefonom, amit 3 méterre rejtettem le, és semmi baja nem lett. Tehát, hogy azt írnak nekünk, kedves hallgatók, hogy mit sikerült úgy összetörnöd, amiről azt gondoltad volna, hogy ilyen gagyi. Ez lehet telefon, fotel, vagy éppen bármi más. SMS számunk 0620-22-22-122.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek. Van élet a mérleg után.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tablet a húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: És az autó első napja asztal mellett hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
12: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
13: Shell. Go well.

0: Kezdett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Egyelőre nem enyhül az asszály, béremelést kaphatnak az egészségügyi szakdolgozók. Jön a kutatók éjszakája. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új környezetvédelmi főhatóságot hoz létre a kormány. A 2027-től működő szervezet az akkumulátorgyárakat is felügyelni. A legsúlyosabb környezetszennyezésekért pedig akár 5 milliárd forintos bírságot szabhatnak ki. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hulladékgazdálkodás teljes rendszerét is át kell alakítani, mert a szolgáltató több területen nem teljesíti megfelelően a vállalásait, és Magyarország az uniós újrahasznosítási céltól is elmarad. A kormányfő a paksi fenékküszöbről pedig azt mondtam, az megfelelően működik, és nincs rendkívüli esemény. Nem enyhül érdemben az asszály a jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az alföldi jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági asszály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik. Az öntözetlen kukoricatáblák pedig teljesen elszáradtak. Záporok és zivatarok előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezhet. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a jövő évi ágazati többletforrás csak nem felét. Svéd Tamás államtitkár közölte, az egészségügy 2027-ben 500 milliárd forinttal több pénzt kaphat. A jelenlegi sávos bérezést új rendszer válthatja fel, amely jobban figyelembe veszi a dolgozók tapasztalatát, végzettségét és képesítéseit. A cél a szakemberek megtartása és az utánpótlás biztosítása. Jön a kutatók éjszakája szeptember 25-én és 26-án. Országszerte több mint 200 intézmény várja majd az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. További részletek a kutatók éjszakája hivatalos honlapján. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma is a hétvégén. Ma alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként beborulhat majd. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néhol gyenge szemerkélés előfordulhat. 30 fok felett lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordul az idő. Megnövekedhet a felhőzet és elszórtan záporzivatar is kialakulhat. Úgy tűnik vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
5: Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon. Már most telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő részén, illetve a Csepel-sziget útjain. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között. Több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát ott is lezárták. Napközben torlódásokra kell készülni. Adta hírul az útinform. Vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 perc múlva lesz 8 óra, és rengeteg SMS jött a 0620-22-22-122-es telefonszámra. Ugye az volt a hallgatói kérdésünk, hogy írd meg, neked mit sikerült összetörnöd, amiről nem gondoltad volna, hogy ilyen gagyi. Ez lehet egy telefon, egy fotel, vagy akár egy autó is, és van, aki egyébként autót ír, de nagyon sok olyan történet van, ami egyébként számunkra így megdöbbentő volt. Például, hogy képzeljétek el, hogy írt egy hallgató, sziasztok, leejtettem egy üvegbort, nem tört el, de feltörte a járólapot. Oh. Szép napot, Ildikó. Tehát ott kiderült, nem az üvegborral volt a baj, hanem mi volt a gagyi.
2: Hát a járólap, az volt.
1: Úgyhogy ezt lehet, hogy fel kell szedni az egészet, és akkor újra kell tenni. Aztán a feleségem tupperos, édesanyám is nagy tupperos, jaj. Feleségem tupperos törhetetlen kancsót vásárolt. 1000 darabra tört, mikor beledobtam mérgesen a mosogatóba. Laci.
2: Ajjaj.
3: Pedig nem olcsó.
1: Nagyon drága. És egyébként tényleg van ilyen, hogy törhetetlen. Egy trabantot sikerült úgy összetörnöm, hogy sikerült megbizonyosodnom róla, hogy tényleg mi ez? Papundekliből, vagyis fa, papír, rost van benne. Mondjuk nem volt nehéz összehozni. És egyébként, Laci, ez igaz volt, hogy a trabant az papírból volt?
4: Nem. De most ne kérdezz meg hirtelen, hogy mi a vizéből volt, valami ilyen kotyvasz.
1: Igen, ezt erről én is hallottam egyébként. Aztán, jó reggelt, én kamionnal véletlenül átmentem a telefonomon, és csak a kameraüveg tört össze. Kicserélték az üveget, 7000 forint volt, azóta is működik, jók vagytok, üdv Tamás Ausztriából. Köszi Tamás.
2: Az nem semmi.
1: Azért kamionnal átmenni egy telefonon is semmi baja, az azért nagyon komoly.
3: Kemény műanyag, duroplast.
2: Telefon?
3: Nem, a trabant. Csak Lacikának akartam. Ja,
1: akkor még tovább tudnám kérdezni a duroplastot, hogyha úgy van. Egyébként igen. Akkor van még egy nagyon jó. Jó reggelt! Az ápolósuliban megöltem az ambubabát. Ugye az ambuláns babát. Mellkas kompressziót gyakoroltuk. Megnyomtam párszor, aztán recsent egyet. A tanci eltiltott az újraélesztésről. Szép napot, Robi!
2: Úgy újraélesztette, hogy többet soha senkinek nem sikerült.
1: De képzeld el, mikor egyébként ők küldenék ki a mentőt. És újraélesztéskor. Hát ott recsenne, roppanna, minden viszont a szív újraindulna.
2: Hát ez biztos.
1: Nagyon kemény, úgyhogy nagyon sok mindent írtatok, viszont játszani fogunk, mert úgy döntöttünk a Gyurival, hogy ma mindenki nyerni fog. Vagyis hát legalább, ha eltalálod, de segíteni fogunk
2: ha
1: ebben.
2: Ha eltalálod, nyerni fog.
1: De segítünk.
2: Ma úgy döntöttünk, ha eltalálod, tényleg megkapod az ajándékot.
1: Máskor nem így van. Máskor nem így van, mert hogy van, amikor segítünk, van, amikor nem segítünk, de ma biztos, hogy segíteni fogunk. Úgyhogy játszatok velünk, jön a Hungary Machine. Ugye ez az a játék, amikor a Google-lel a dalszöveget egy kicsit átfordítottuk.
2: Ati variálg, Ati művészi szintre emeli ezeket a finom dalszövegeket, és újra gondolja.
1: Úgyhogy lehet jönni játszani, hívjatok minket 0620-22-22-122.
0: Ne csak hallgass! Ne csak hallgass!

0: ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 3 perc múlva lesz 8 óra, és még néhány SMS felolvasok. Hello, sziasztok, én nem törtem semmit. Vettem egy minőségi kínai cipőt, egy fél óra viselés után lebomlott, szó szerint. Ez sziasztok, igen. 20 éve a garázsban a Suzuki Swift oldalán fél méterről neki dőltem, nem ráesett, egy seprőnyel behorpadt a karosszéria.
2: Oh.
1: Csak így a minőségről beszélve. Egyébként azt is elmondom, hogy nagyon sokan írtátok, hogy nagyon jók vagyunk, valaki azt írta, hogy életemet drága Évi, imádlak, nagyon jól esik. Nyilván páran írjátok a negatív gondolatokat, nagyon köszönjük töltéstiltás, úgyhogy semmi baj, nyugodtan írjátok a gondolataitokat, így viszont nincs játék velük. Soha többet, nincs karácsony, nincs hűtő, nincs mosógép, nem tudom, lesz ilyen
2: azért,
1: majd.
2: Azért kemény nevelésben részesültél te.
1: De ne haragudj, én sem megyek valakinek
2: hiba,
1: a munkahelyére.
2: Nincs karácsony, nincs
1: Gyuri, figyelj, ide ülök valaki helyére, egyáltalán nem akarok az ő helyére lépni. És leírja valami tényleg, és tök idegen ember, hogy figyelj, olyan arra vagy, hogy menjél innen. Figyelj, még egyszer mondom, a főnök kért meg, hogy üljek ide. Megpróbálom megcsinálni, senki nem mondta, hogy olyan vagyok, mert nem úgy hívnak, jó? Tehát ez egy nagyon, és én tisztában vagyok vele. De én sem megyek a te munkahelyedre oda, de ha megírod, hol dolgozol, esküszöm, elmegyek oda.
2: Még az is, még azt is. Szitkozódjatok, írjátok meg a címet, és Évike meglátok a dél körüléken.
1: És oda megyek, megnézem, hogy nem tudom, a gépsorom, vagy a pékség, vagy nem érdekel.
2: És úgy kiüti a kezedből az ebédedet, mint az
1: állat. És oda megyek, és elkezdelek szidni. De tudom, mondom, hogy de, te, ezt hoztad össze. De tényleg ugyanúgy, és akkor gyakorlatilag win-win a helyzet.
2: Írjátok, csak Attival elkészítjük a listát neki, és akkor mint a Mikulás, mindenkit meglátogat.
1: De hát ugyanaz a helyzet, nem? Csak itt ugye név nélkül írogatja magát. Na mindegy, nem is érdekel, úgyhogy azt írsz, amit akarsz. Törlés, tiltás, nincs hűtő.
2: Azt írsz, amit akarsz, meglátogatlak, és lesz töltés.
1: Nincs karácsony. Na, akkor nézzük, ki van a vonalban, Gyuri, itt most fel kell húznom ugye a telefonvonalat. Szia Csabi, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Na Csabi, honnan hívsz minket?
3: Parancsos?
1: Honnan hívsz minket?
3: Bélapátfalváról.
1: Ó, az szép hely.
3: Szilvásváros előtt, 6 kilométer.
1: Mondtam, hogy szép hely, Szilvásváros.
2: Igen, tudtad, hol van, igen.
1: Na, hoppá, látod? Csabi, egyébként milyen hallgatni minket? Milyen a Gyuri?
3: Csúcs, szuper.
2: Köszönöm.
1: És az Anett?
3: Hát itt nincs hozzáfűzni való.
1: Na, jó.
2: Ezt még bóknak veszi, jó?
1: Abszolút, ugye, még el is örösödött, olyan jól esett.
2: Éviről is mondj valami hasonló szépen.
1: Nem, meglátogatom.
3: Körülbelül egy éve játszottam veletek, és akkor Gyuri elkezdett ügyeskedni erről, ezzel kapcsolatban, úgyhogy inkább most nem mondok semmit.
4: Jó, hát rosszabbul jártál.
1: Na, akkor figyelj, menjünk a játékra. Figyelj, indíthatom?
3: Mehet? Igen, köszönöm szépen, köszönöm.
5: Enyém a pénteki nap. Zenére hangolom a testem, meg lehörpintek egy jó piát, de miért is akarjak többet? Hely.
1: Na, ebből valaki valakit a stúdióba elsőre?
2: Én vágom.
1: Meg vagyunk? Mm-hmm.
4: Én meg elolvastam.
3: Enyém a pénteki nap.
2: Aha. Jó, amit megragadtál egyébként. Ez formázgass magadban egy kicsit, és meg lesz a cím is szerintem.
3: Enyém a pénteki nap.
4: Yeah.
3: Még meghallgatom, még egyszer meghallgatom. Köszönöm.
5: Enyém a pénteki nap. Zenére hangolom a testem, meg lehörpintek egy jó piát, de miért is akarjak többet? Hely.
2: Az Lacika itt lelkesen jelentkezett, hogy ő segíteni szeretne.
1: Segítsen.
2: Milyen nap van ma?
3: Péntek.
1: Megvan. Ez az! Nyertél! Már csak azt kellene megmondanod, hogy ki az együttes.
2: Így is nyert.
1: Így is nyertél? Persze. Várjál, akkor ezt meg kell nyomnom.
3: Lehet, hogy back to black.
1: Nem baj, ha nem mondod ezt ki még egyszer.
3: Akkor nem mondom ki.
1: Gratulálunk, Csabi, nyertél egy bocsi zacsit, benne egy bögrét, meg egy baseball sapkát.
3: Nagyon szépen köszönöm, akkor a Lacinak, bocsánat, a Lacinak jövök már 2 ebéddel, mert akkor is megígértem egyet, ha erre jár, akkor meghívom őt.
2: Milyen Laci?
1: Lacikának? Lacikát nem engedjük el ebédelni, csak...
6: Küld be nyugodtan.
1: Nem, csoportosan megyünk.
6: Jönnek a haverok.
3: Jöhettek.
2: Évi, kéne hagyjátok már egy gyerebédből?
1: Ha kihagysz, meglátogatok. Csabi, nagyon örülünk és gratulálunk, és hallgass minket, és hétfőn jön a bocsi, ne aggódj.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszi, szia-szia.
2: Tiltás töltés, ennyi.
1: Tiltás törlés. Nagyon sokan írják, hogy lesz hűtő. Ja, ez egy példa volt. Nem tudom, hogy lesz-e hűtő, meg nem tudom, hogy mosógép lesz-e majd karácsonykor. Nem tudom, mi a milyen játékok vannak itt. Hát tudod, ugye, ilyen van.
2: Egyből visszatörölték a szitkozott SMS-eket. Hú, a hűtő.
1: Hűtő. Hát persze. Hát, de miért? Most gondolj bele. Hát nyerni mindenki szeretne, nem?
2: Persze.
1: De elküldeni minket oda, ahova oda is azt mindenki is szeretne. Oké, okay, de valamelyik legyen már.
2: Így van, nem lehet mindkettő egyszerre.
1: Persze, hát na. Nekünk meg se hűtő, se semmi, meg még viseljük is ezt, nem?
2: Van, hát ez nem így működik.
1: Na, jöjjön a következő témánk, és szerintem mindenki emlékszik egy bizonyos, igen, mindjárt, Attira ránéztem, és egyből tudta, hogy mi következik. Mindenki emlékszik, egy évvel ezelőtt röppent föl a hír arról, hogy egy 4 éves kisfiú betelefonált a mentőkhöz. És egy szlogen is lett belőle, mégpedig...
7: Na, szia, mentő!
1: Mindenki emlékszik ugye Medár történetére, aki 4 éves volt, és felhívta a mentőket, mert az édesanyja rosszul lett, és azóta természetesen már az édesanyja is jól van, és mindenki, és Medár már 5 éves lett, de ugye ennek apropóján Renáta, az anyuka kitaláltat egy rendezvénysorozatot azzal kapcsolatosan, hogy az óvodás kortól akár általános iskolás korig is, a gyerekeket edukáljuk azzal kapcsolatosan, hogy ilyen helyzetben mit kell tenni. Mert Medár története nagyon jól megmutatja, hogy akárha ez nem tudja a kisfiú, hogy mit csináljon, akkor ez egy szomorú vége is lehetett volna. És erről fogunk most beszélni velük, mert hétvégén kezdődik a rendezvénysorozat első állomása.
2: Holnap lesz az első ilyen állomás, ahol egyébként kifejezetten ilyen játékos, gyakorlati formában fogják megtanítani a gyerekeknek, hogyha bajba kerül körülöttük valaki, rosszul lesz a nagypapa, vagy anyuka, vagy bárki, akkor mit tegyenek? És ez iszonyatosan fontos.
1: Így van, úgyhogy a hírek után hívjuk Kovács Renát, a Medát, anyukáját, illetve Kovács Kokó István olimpiai bajnok boxolót, a Magyar Boxszövetség elnökét, mert ő is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
11: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
12: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
13: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
14: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
15: Hát a 80-as maratonra.
14: 80 kilométer?
15: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
16: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
17: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
18: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
19: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dkg tollett rapista sajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
20: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
22: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Rögzítik az állami tűzifa árát, nagyon gyenge az idei alma termés. Változékonyabb időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Januári szinten rögzítik az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. A szociális tüzelőanyagprogram keretét pedig 5-ről 10 milliárd forintra emelik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott új adósságkezelési programot is indítanak a nehéz helyzetbe került családoknak. Visszaállítanák továbbá a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és ismét kötelezővé tennék a kamarai tagságot az egészségügyi dolgozóknak. Emellett megszüntet a kaszinó és dohány koncessziókat felügyelő hatóságot, feladatait pedig más szervezetek között osztanák szét. Jövő péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél, közölte Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter szerint a Dunán épített fenékküszöb stabil, a vízszint megfelelő, az erőmű pedig csaknem teljes teljesítménnyel működik. A védmű első üteme 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával készült el. A végleges megerősítéshez további 100 ezer köbméter követ dolgoznak be, ami várhatóan egy hónapig tart. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Miért mondott csődöt a piaci logika? Erről kérdeztük Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnökét.
26: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
25: Ma alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként beborulhat majd. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néhol gyenge szemerkélés előfordulhat. 30 fok felett lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordul az idő. Megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporzivatar is kialakulhat. Úgy tűnik vasárnap és hétfőn már inkább derült napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Egy kamion és egy autó koccant az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, a Hetényegyházi pihenőhelynél. A 77-es kilométernél a külső sávot lezárták, adta hírül az Útinform. Ugyancsak az M5-ös autópályán, de a Budapest felé vezető oldalon, a Kecskemét elkerülő szakaszán korábban kiépített terelésben két autó ütközött. A 83-as kilométernél csak egy sáv járható. Balesetet szenvedett egy robogós a 37-es főúton a 37-es kilométernél, emiatt a főutat lezárták, kerülni Tarccal felé lehet. Erősödik egyébként a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve a 11-es főúton Szentendre felől. Vezessenek körültekintően.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Jó reggelt mindenkinek, 4:09 múlt egy perccel, és itt vagyunk ma reggel, itt van velünk Anetti, Anett, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: És itt van velünk Gyuri, szia Gyuri, jó
2: reggelt! Szevasztok.
0: Akik most csatlakoznának, azoknak mondjuk, hogy Gábor szabadságon van, és hétfőn természetesen már teljes értékű lesz a csapat, úgyhogy jó pihenést főnök, tartjuk a fonontot, minden rendbe, és már a játékosunk is nyert, és mondtuk, hogy ma, aki velünk játszik, az biztos, hogy nyerni fog. Na de hát jöjjön az a téma, amit már nagyon vártunk, és tegnap nagyon sokat foglalkoztunk vele, és hát este megnéztem ezzel kapcsolatban minden riportot, mert hogy ugye egy évvel ezelőtt mindenki emlékszik arra a történetre, hogy egy 4 éves kisfiú felhívta mentőszolgálatot, és azzal kapcsolatosan, hogy az édesanyja rosszul lett.
2: Így van, ő Medárd, és egyébként ez a telefonbeszélgetés, amikor felhívta a mentőszolgálatot, ezt utána mentőszolgálat közzétette, és hát azonnal önálló életre kelt ez a történet.
3: Szia, szia, kicsikém. Na, mondja, mit csinál anya? Fekszik, ül? Mit csinál ő?
4: Igen, fekszik. Nosan lőjetek. Nagyon nosan lőjetek, mert...
3: Megyünk
4: ki. Nem lehet jól.
3: Jól van, drágoság. Figyelj csak, az ajtó az nyitva van ki? Nyitva van?
4: Igen, kinyitottam a sétet.
3: Jaj, de nagyon aranyos vagy, nagyon ügyes vagy, jó. Figyelj csak, anyukád az ágyba fekszik? Hol fekszik?
4: A ágyba, és nektek csak annyit kell csinálni a gyalongját, akkor kézzetik.
3: Figyelj csak ide, kicsi. Az ágyba fekszik, és tud, pislog még a szemével? Nyitogatja a szemét? Nézd! A levegőt veszi anyukád?
4: Anna léjezik, csak...
3: Mozog a melkasa, kicsikém? Szuszog, anya? Szuszog?
4: Igen, szuszog, és pislog.
3: Pislog is? De beszélni nem tud? Mondjad neki, hogy a mentős bácsival beszél.
4: Anna, a mentős bácsival beszéljek. Hát semmit nem mondod.
3: Rászkódik?
4: Igen.
3: Értem. Jó, elindult már egyébként a mentő, kicsikém. Jó, menj, ha kimész a folyosóra vagy a szomszédba, nem tudnál gyorsan becsengetni, szólni valakinek?
4: Hát, és bekopogni tudok.
3: Bekopogni. Valaki felnőttnek, nagyon vigyáz, el ne essél, valaki felnőttnek szóljál gyorsan, hogy anyukád rosszul van, és jön a mentő, hogy segítsen nekünk, jó?
4: Rendben. Na, szia, mentő.
3: Ne tedd le, kicsikém, legyen nálad a telefon, és add oda egy felnőtt embernek.
0: Hát, óriási volt, hogy szóval egy 4 éves gyereknek ilyen tiszta tudata legyen azzal kapcsolatosan, hogy mit kell csinálni. Az ember meghallgatja, és utána az lett a történet vége, csak ha valaki nem tudná, hogy ugye átkopogott a szomszédhoz, a szomszéd megkapta a telefont, és nyilván innentől kezdve pedig a mentők már tudták, hogy hova kell menni.
2: Éve, minden jóra fordult, és hát csodájára járt az ország annak, hogy Medárd hogy tudott ennyire talpra esetten reagálni ebben a helyzetben.
0: Így van, és utána pedig az volt pár hónappal később a hír, hogy a szlogent az országos mentőszolgálat is szerette volna használni, és ebből aztán volt is némi félreértés a család és az OMSZ között, de végül az országos mentőszolgálat visszalépett, hisz azért igazából ez Medár tulajdona, mert ő mondta azt, hogy na szia mentő, de most azzal kapcsolatosan fogunk beszélgetni, hogy egy rendezvény sorozat alakul ki ezzel kapcsolatosan, mégpedig, hogy a gyerekeknek felhívjuk a figyelmét arra, vagy megtanítsuk őket, hogy mindenki próbáljon meg ilyen tudatos lenni, mint Medárd.
2: Így van, egy picit ezekkel a rendezvényekkel, ami egyébként ugye ezt a nevet is kapta, hogy na szia mentő, a gyerekeket én úgy tudom, hogy majd játékos formában, gyakorlatban próbálják megtanítani arra, hogy ilyen helyzetekben mit csináljanak.
0: Hogy pontosan miről is van szó, megtudjuk az édesanyától, Kovács Renát, a Medárd anyukájától, illetve a rendezvény fővédnökétől, Kovács Kokó Istvántól, mind a ketten itt vannak a vonal végén. Sziasztok, jó reggel! Hát Renáta, egyrésztről ugye legutoljára arról olvastunk, hogy az országos mentőszolgálattal volt egy kis összetűzés, és a vége azért láttuk, hogy megoldódik. Akkor ez teljesen lezárt történet, és minden békével zárult le.
5: Igen, egyébként összetűzésünk nem volt. Ők is szerették volna levédetni, illetve ugye mi is, de megegyeztünk. Úgyhogy közös célt szolgálunk, aztán így nem voltak ellenérdekek.
0: Azért tartott fontosnak, és tartottad fontosnak, hogy a ti kezetekben legyen, mert már te akkor tudtad, hogy ezt a szlogent egy jó ügyre fogod használni?
5: Nem. Akkor még igazából az alap gondolat az volt, hogy volt olyan is, aki szeretett volna gyűjtést szervezni Medárnak, és nem szerettem volna, hogy ezzel valaki visszaéljen. Tehát, hogy mindenképpen jó dolgot szolgáljon, ha már ez a mondat megszületett.
0: És amikor ugye megtörtént ez az eset, végigmentetek ezen az egész népszerűségen is, és ami e körül volt, mikor fogalmazódott meg benned az, hogy azt, amit a fiat tett, az, azért legyünk őszintén különleges dolog, mert nem biztos, hogy minden gyermek képes erre, és hogy ezt hogyan tehetnéd jóvá, és hogyan taníthatnád meg másoknak is?
5: Ez alapvetően nem csak az én gondolatom volt, hanem akivel elkezdtük ezt az egészet, dr. Merész Márton, oxiológus légimentő szakorvos, egy 3 gyermekes édesapa, és közösen jutottunk arra, hogy ez egy annyira szép történet, és egy annyira tanulságos eset, hogy ezt mindenképpen jól lenne továbbvinni. Szerintem ez ilyen tavasz környékén, ahogy így jól emlékszem, de ez így folyamatosan alakult.
0: És akkor ugye nyilván most szombaton lesz az első rendezvény, de azt olvastuk, hogy a rendezvény sorozatot szeretnétek, tehát tovább akarjátok ezt vinni. Mire számíthatnak azok, akik kilátogatnak most?
5: A mostani 5. rendezvényünk az Gátérrel lesz, Kiskunsz Életházától kb. 10 kilométerre. Lesz meg sportbemutatók, lesz erőemelő bemutató, foci meccsek, illetve hát ugye nagyon fontos, hogy életmentő, hát nem is oktatás, hanem egy pici betekintés a gyerekeknek. És ugye nekünk a programunk alapvetően játékos élményszerű tudásátadás. Hogy egy picit, ha valaki, ha 100 emberből egy gyermek elindul ezen a vonalon, vagy megfogam benne a gondolat, akkor már szerintem csináltunk valamit.
0: És nagyon fontos, hogy a gyerekekről beszélünk, persze ott lesznek felnőttek is, de hogy alapvetően a gyerekeket kell rávenni erre, és nyilván a te gyereked már tudja, de milyen feladatokkal, vagy milyen interaktív feladatokat képzeltek el nekik, hogy hogyan vezessétek rá úgy, hogy ne ijedjenek meg attól, hogy mondjuk itt egy veszélyes helyzetből kell kijönni majd?
5: Hát ugye itt nagyon fontos, amit mondtam, hogy élményszerű és játékos. Tehát nem szabad, hogy megijedjenek, biztosítanunk kell őket arról, hogy nincsenek egyedül, és minden rendben van. És hogyha oda megyünk, és megmutatjuk neki, hogy igen, a babát lehet nyomkodni, lélegzik, az ő nyelvezetükön próbálják a szakemberek átadni ezt, akkor szerintem nem lesz ez félelmetes. Tehát, hogy elmondjuk nekik, hogy igen, ha felhívják a 112-t, akkor egy profi szakember, néni bácsi segít nekik, vagy átmennek a szomszédba, és minden rendben lesz. Tehát ez nagyon fontos, hogy ugye játékosan.
0: Így van, gyerekekkel játékosan kell foglalkozni. Koko, bajnoktársam, szia, jó reggel!
1: Sziasztok, de jó volt titeket hallgatni.
0: Ó, nagyon köszönjük. Koko, egyébként ugye ti hozzánk jártok úszni, csak mondom, így elárulnám nektek, hogy az olimpiai bajnok hozzánk hozza a gyermekét.
1: És egyébként, hát hova lehetne máshova?
0: Hát, és nyilván, és ugyanolyan, mint minden szülő, megkérdezi, hogy halad a gyerek. Mondtam neki, hogy te szüleid se kérdezték, meg szerintem menjünk ugyanazon az úton. De... Koko, azt mondd meg nekem, hogy egy ilyen helyzetet, amit most hallottunk, és ugye mindenki ismert ezt a történetet, ti utána bármikor beszéltetek a gyerekekkel arról, hogy Medád milyen ügyes volt, és hogy mondjuk mit tegyetek ti is egy adott helyzetben, mert azért családapaként egy ilyen hangot most, vagy egy ilyen bejátszót meghallgatni, azért nekem is, meg mindenkinek összeszorul a szíve.
1: Drága bajnoktársam, dacára annak, hogy mi nagyon szeretjük egymást, most rendesen keresztre feszítettél, mert valóban dacára annak, hogy én is mellé álltam ennek a kezdeményezésnek, sőt a főgérnöke vagyok maga ennek a rendezvénysorozatnak. Én magam a gyerekekkel vagy a gyermekeimmel erről még ilyen mélyen nem beszéltem. Bár most itt lesz a lehetőség Gátéren, valószínűleg az jönnek velem a két kiskorú, és biztos, hogy át fogjuk tenni ezt az egész történetet, mi szerint az, hogy nem nekik kell megoldani a problémát, nem nekik kell újraéleszteni a felnőttet, nem nekik kell szembenézni a komoly feladattal, hanem nekik az a lehetőség, amit meg lehet nekik tanítani, hogy ha bajt látnak, ha észlelik, akkor forduljanak bátran segítségért, ha kell hívják a 112-t, ha van a környéken felnőtt, akkor őt értesítsék, és tőlük várják el a segítséget, nem nekik kell magát a feladatot megoldani. De vallom őszintén, amikor ezt az egész szembesültem egy évvel ezelőtt, és Renével először beszéltem, meg most ma Medivel, amikor találkoztam, akkor tényleg az jutott eszembe, hogy nekem is hasonló korú gyermekeim vannak. Egy 4 és 8 éves karamülőről kell gondoskodnunk, és ez a szituáció bármikor előfordulhat, úgyhogy nekünk is világgyorsan meg kell őket tanítani arra, hogyha problémát észlelnek, ha baj van, ha ég a ház, ha elájult a szülő, akkor nem megoldani kell a szituációt, hanem minél előbb segítséget hívni, bátran fordulni a felnőttekhez.
0: És miért gondoltad, hogy ennek a rendezvénynek és rendezvénysorozat mellé állsz, hisz annyi mindenre kérnek fel elnökként vagy olimpiai bajnokként, és miért tartod, hogy ez számodra ennyire fontos?
1: Ez a média, mert amikor én erről értesültem egy évvel ezelőtt, hogy ez egy éves történet, akkor nagyon megragadott. Talán pont azért, mert ahogy mondtam, két gyermekem van nekem is ebben a korosztályban, és aztán teljesen váratlanul kaptam Renitől egy telefonhívást, nem is tudom, talán 3-4 hónappal ezelőtt beszéltünk először, és ráadásul a feleségem ott ült mellettem, kihangosítva volt a kocsin, és amikor René elmondta, hogy mivel keres, hogy mit szeretne tőlem, akkor a feleségem rögtön el kellett utogatni, hogy azonnal igen mondat, azonnal igen mondat. Úgyhogy itt nem volt boldog lehetőség, de nem is akartam természetesen, hiszen ez egy nagyon szép kezdeményezés, és én azt láttam, hogy René gyakorlatilag rátette az életét, mint egy pályafutás kezdődik azzal az edukációs történetet, tehát neki innentől kezdve, hogy Medi megmentette, hogy Medár megmentette őt, neki most mintha egy hivatást adott volna, egy életcélt adott volna, hogy ezt a történetet mindenkinek el kell mondani, ebből a történetből mindenkinek tanulnia kell, mert egész biztos, hogy sok-sok embert tudunk megmenteni ennek a történetnek a felhasználásával.
0: Renáta, mik a további terveitek? Tehát, hogy lesz most hétvégén Gátéren ez a rendezvény, de hogy hova viszitek tovább? Hogy képzelitek el? Mely korosztályokat szeretnétek megszólítani?
5: Ugye itt elsődleges korosztályunk, ha lehet ilyet mondani, óvodáskor. Tehát mondjuk azt gondolom, hogy ilyen 4 éves kortól már abszolút bevonható a gyermek ebbe, illetve a kisiskolások is. És oda szeretnénk ezt az egészet így kifuttatni, hogy egy országos lefedettségű kezdeményezés. Tehát, hogy eljutni minél több óvodába, szeretnénk elmenni nevelő otthonokba is, illetve hátrányos helyzetből érkező gyermekekhez is. És ugye csatlakozott a programunkhoz a Belvárosi Betyárok gyermekzenekart. Ők egyébként most megírták a programnak a hivatalos himnuszát is. És ugye ez is nagyon fontos, hogy a játékos élményszerű oktatás mellett mondjuk egy koncert élményt is kapjanak a gyermekek, vagy arcfestést, és akkor így még élményszerűbb tud ez számukra lenni.
0: Igen, hallottuk azt, hogy ugye a kokó mellett még a tankcsapda is ugye csatlakozott ez. Ők is akár írnak egy dalt, a Nasia mentő dalt? Vagy hogy képzeljük el, akik csatlakoznak, ők mit tesznek hozzá, vagy mivel tudnak nektek segíteni?
5: Hát ugye a tankcsapda lett a bátor gyermekek hangja, úgyhogy velük folynak az egyeztetések. Nyilván mindenki, aki vele áll a programba, ő a lehetőségeihez mérten, ahogyan tud, akkor segít. Tehát, hogyha mondjuk hirdeti a kampányunkat, nekünk az már egy óriási dolog. De ugye

0: tegnap elég sok interjút néztem vele kapcsolatosan, és nagyon tetszett az, amikor azt mondta, hogy ő az óvodában már sztár. És, de tényleg annyira szerethető, hogy mennyire viselte meg az elmúlt egy évben az a nagy népszerűség, ami azért ráhárult egy 5 éves gyerekre, és azt mindannyian tudjuk, hogy felnőttként is nehéz sokszor kezelni a helyzetet, hogy ő ebből mit érez?
1: Hát volt, amikor fáradt volt nagyon. Volt, amikor kevésbé jól tolerálta, vagy kevésbé tetszett neki ez az egész. Én ugye minden egyes alkalommal megkérdeztem, hogy van-e hozzákedve. Mert nyilván itt ő az első. Úgyhogy ahhoz képest egész jól, meg jól kezeli. Szólni kellett neki, hogy azért nem sztár. Az nem itt kezdődik. Csak ugye oda mentek hozzá az utcán, hogy szia kis sztár, meg fényképet kértek, és megkérdezték tőle, hogy kérnek az Ovibe autogramot. És mondta, hogy anya, mi ez az autogram?
0: Édesem. És egyébként Medárdot befogjátok tenni az aktivitásokba? Mert azért az, amit ő csinált, az elképesztő. És nyilván, hogyha az óvodások látnak egy olyan példát, hogy a korosztályából való gyermekhez képes megcsinálni, akkor ugye ők nagyon szívesen tudják utánozni egymást, hogy Medárd például az interaktivitásban részt fog venni?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Voltunk egy kisebb rendezvényen, ami nem a mi rendezvényünk volt, de volt egy jambubaba. És Medárd oda térdelt mellé, nézett légzést, végzett mellkaskompressziót, úgyhogy én azt gondolom, hogy biztosan.
0: Hát mi nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltatok, és akkor mondjuk el még egyszer, hogy hol lesz ez a rendezvény, és akkor hánytól hányig?
1: Gátéren lesz, és délelőtt 10 órától van, körülbelül ilyen 17 óráig.
0: És akkor gyerekek, felnőttek, mindenkit szeretettel vártok.
2: Így van. Várunk,
0: úgy van. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltatok, és Medárdot is nagyon lelés és nagy puszi neki. Köszönjük szépen, és sok sikert. Így van, boldog születésnapot. Szia. Nagyon szépen köszönjük. Egyébként azt kell mondanom, hogy ez egy elképesztő jó dolog. Tehát, hogy olyan fontos, és nem figyeltünk erre az edukációra, hogy gyerekeknek hogyan kell átadni ezeket a pontokat, hogy ha baj van a családban, és ő még éppen nem tudja, hogy mi az a baj, de valahol majd el kell kezdeni az életbe, hogy ezt interaktívan, óvatosan beadagolni. Igen. Neki.
3: De ha belegondoltok, szerintem nagyon családon belül is ritkán kerül elő ez a téma, meg talán abban sem biztosak a szülők, hogy hány éves kortól, és hogyan tudják ezt megértetni ilyenkor a gyerekkel. Tehát ez biztos, hogy iszonyatosan nagy segítség ez minden családnak.
0: Így van, úgyhogy Kovács Renátával, Medárd anyukájával, illetve Kovács Kokó Istvánnal beszélgettünk, ugye a rendezvény fővédnökével, és azért egy dolgot ne felejtsünk el. Ebben a történetben volt még egy személy, akit most nem fogunk kapcsolni, de nagyon érdekes, ugye a mentős.
3: Igen.
0: Aki a vonal végén volt, aki felismerte azt a tényt, és én tegnap, mikor hallgattam ezt, hogy ahogyan hozzászólt, ahogyan ne ijessze meg a gyereket, úgyhogy én neki is szeretnék egy óriási tapsot adni, mert hogy nélküle ez az egész történet akár rosszabbul is záródhatott volna, és így lett kerek minden. Úgyhogy ne felejtsétek el, ez egy rendezvény sorozat lesz, de most hétvégén Gátéron, és aki még nem találkozott Medárddal, személyesen megteheti, úgyhogy jó dolog mellé mindig jó állni. Viszont jöjjön a hallgatói kérdés, mert most ti jöttök, kedves hallgatók. Meséljétek el, amikor gyerekként sikerült megőrizned a lélek jelenlétedet egy veszélyes helyzetben, és hős lettél. Mi történt, és mit tettél? 0620 22 22 122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
6: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
8: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal.

0: keresd a kuponfüzetünket. Etele Plaza. Jó helyen jársz.
1: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett most 42.500 forintért pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
2: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
3: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
4: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
5: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
6: Shell. Go well.
7: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykópot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
8: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
9: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
8: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykópok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
7: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Többletforrást kaphat a gyermekvédelem, jön a kutatók éjszakája, sokat látjuk ma is a napot, 30 fok felett lesz a csúcs. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. 10 milliárd forintos többletforrást kaphat a gyermekvédelmi rendszer, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón közölte. 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak. A javító intézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárd forintot fordítanak. A kormányfő emellett két lépcsős béremelést ígért a szociális dolgozóknak. Az első október közepén, a második januárban jöhet. Jövő év elejétől pedig 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, ami 238 ezer embert érint. Jövő péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél, közölte Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter szerint a Dunán épített fenékküszöb stabil, a vízszint megfelelő, az erőmű pedig csaknem teljes teljesítménnyel működik. A védmű első üteme 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával készült el. A végleges megerősítéshez további 100 ezer köbméter követ dolgoznak be, ami várhatóan egy hónapig tart. Nem enyhül érdemben az asszály a jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az alföldi jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági asszály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik. Az öntözetlen kukoricatáblák pedig teljesen elszáradtak. Záporok és zivatarok előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezik. Jön a kutatók éjszakája szeptember 25-én és 26-án. Országszerte több mint 200 intézmény várja majd az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. További részletek a kutatók éjszakája hivatalos honlapján. Az előrejelzések szerint 30 fok felett lehet ma a csúcs, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Ma alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként beborulhat majd. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néhol gyenge szemerkélés előfordulhat. 30 fok felett lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordul az idő. Megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporzivatar is kialakulhat. Úgy tűnik vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Az Útinform-tól tudjuk, hogy az M3-as autópályán a Bagi és 60 között, a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányba a külső és a leálló sáv járható. Az M43-as autópálya határ felé vezető oldalán a 8-as kilométernél a Sándorfalva-Szeged észak csomópontban a fel és a lehajtó ágat lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Vezessenek figyelmesen.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3:49 van, és rengeteg SMS jött, és nagyon sokan írtatok a témánkkal kapcsolatosan. Ugye az volt a hallgatói kérdésünk, hogy meséld el, amikor gyerekként sikerült megőrizned a lélek jelenlétedet egy veszélyes helyzetben, és hős lettél, mi történt, és mit tettél. És elképesztő, hogy milyen történetek vannak, tehát, hogy nem is gondoltuk volna, hogy van, rengeteg hős van itt köztetek. Például jó reggelt, 98-ban ott hagytam az ápolói szakmát. Pár éve felkerült a bakancslistámra a mentőzés. Minden ilyen téma közelebb visz ahhoz, hogy beüljek egy mentő sofőrülésébe. Takarít kötetlen munkát kínálunk Budapesten. Ja, jó, hát ez nem mindegy. Tehát a lényeg az, hogy valaki bakancslistás az, hogy mentős legyen. És egy ilyen történetben például én is elgondolkodnék, hogy mennyi emberen tudnék segíteni.
2: Ja, ez óriási hivatás egyébként, és sok sikert ahhoz, hogy a bakancslistát teljesüljön.
1: Igen, egyébként próbáljátok ki, ugye én voltam kukázni, és nekem az egy, nem azt mondom, hogy bakancslistás volt, de azóta minden reggel, amikor a főutcába megyek, és dolgoznak a kukások, üzenem nekik, ott állok mögöttetek, nem dudálok, és nem vagyok ideges. Tehát mennyivel máshogy nézem ezt a történetet. Jó reggelt, a témához szeretnék hozzászólni. Velem történt, hogy a tengeren voltunk egy kikötőbe, és az előző éjszaka én rosszul lettem, egy elég erős vertikó kaptam, gyakorlatilag nem tudtam magamról semmit, és nem tudtam magamat ellátni, illetve a hajós kapitányi feladatokat sem. Családommal voltam, és a kisfiam, aki volt akkor összesen talán 11 éves, az anyukájával, akinek nincs nagyon fogalma a hajózásról, vissza tudta vinni a 15 tengeri mérföldre lévő kikötőbe a hajót, ahova ugyan segítséggel, de ki tudta kötni, gyerekkora óta vitorlázik.
2: Elképesztő.
1: Zseniális.
2: Ez valami elképesztő.
1: Zseniális. Aztán... Sziasztok, jó reggelt, Bocskor Team, benzinkúton dolgoztam, éjszakás kollégát váltottam. Beszélgettek vele egyszer, csak összeesik. Majd rohamot kapott. Közben kiabáltam, hogy rosszul lett, hívják a mentőt. Benyúltam a szájába, félrehúztam a nyelvét, mert megfulladt volna, majd stabil oldalfekvésbe tettem. Kiért a mentő, megdicsért, hogy szép munkát végeztem. Azóta már nem dolgozom ott, viszont azóta is hálás, hogy úgymond megmentettem az életét. Imádom a műsort.
2: Igen, és csomószor az embernek egy ilyen krízis helyzetben jönnek elő olyan reflexei, vagy olyan képességei, amire azt gondolt, hogy elfelejtetted. Tehát például a stabil oldalfekvésnél is van, hogy így most belegondolsz, hogy hú, hogy is kell,
1: hogy
2: és
1: is
2: egy
1: kell.
2: Ilyen helyzetben igen. Meg tudod csinálni.
1: Igen, egyébként ugye a jogosítványhoz meg kell tanulnunk ezeket, de hát mondjuk én is 20 éve tettem le a jogosítványomat, meg ugye az ember örül, hogyha nem használja ezt a feladatot, de az a jó, ha valaki stressz helyzetben nem bepánikol, hanem egyébként kijön belőle az a tudás, ami benne van. Úgyhogy olvasnék még egyet. Sziasztok, 17 évesen zsebeseket fogtam meg. Egy hölgy táskájából lopták el a pénztárcáját. Tele volt lakásfelújításuk teljes összegével. Hű. És visszaadtam neki.
2: Ez igen. Le a kalappal. Tényleg.
1: Elmondom, hogy nagyon-nagyon sok ember is van nálunk is ebben az országban, akik hősök, úgyhogy számunkra ti óriási hősök vagytok, és nyilván Medárd is, és családja is. Elképesztő példát hoztak nekünk, na de jöjjön a játék, és most jön a hangcsapda, ugye ez arról szól, amikor valakinek a hangját kell felismerni, ezt most meg kell mutatnom, ugye?
2: Aha, most mutasd meg, igen,
1: mutatom.
2: Ez a
1: segítség. Figyeljetek!
3: Fiak rajta olyan cicaim számom, van ide, vannak olyan a kedven a...
1: Nagyon könnyű.
2: Igen, így most, aki ezt meghallgatta, és úgy érzi, hogy valószínűleg tudja, ezt telefonáljon, hogyha sikerül összetalálkozunk a telefonvonalban, akkor akár még játszhattok is.
1: 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádió.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 7 perc múlva lesz 9 óra, és ugye amíg az SMS-eket olvastuk, az előbb Gyurival ketten voltunk a stúdióban, és aztán mondtam a Gyurinek, hogy intézzük már el azt, hogy mondom, visszajöjjenek a kollégánk, mert hogy ugye mennyire érződik, nem? Tehát az...
3: Persze,
2: amit a hallgatók is éreznek, hogy egy valaki hiányzik.
3: Igen, jó. Jól éreztük magunkat, nem azért, csak kicsit olyan volt, mint hogyha így ülnénk ketten.
2: Nem, hát úgy éreztem magam, mint az iskola rádióba utoljára, hogy valószínűleg senkit nem érdekel, hogy mi itt vagyunk, mert hogy mindenki elment, és nyilván úgy jöttek vissza, hogy dolgoztatok, tehát ugye Ati is, Lacika, te is csináltál valamit.
4: Igen, valamit.
3: A WC-ből jött ki, úgyhogy valamit tett.
4: Tettem, vettem.
2: Igen. Érdekes, hogyha Bocsi itt van, akkor nem. Nem, nagyon. Mész ki. Nem,
4: jövő héten indul egy új promó.
2: Igen?
4: Mert hogy megyünk turnézni, és annak az előkészületei zajlanak már ezerrel.
2: Értem, de mindig úgy szoktad csinálni, hogy a főni azt ne lássa, hogy éppen gyártod.
4: Nem igaz.
2: Tehát nem dupla munkaidőt csinálsz.
4: Nem, sajnos a Station Voice Munkaucki Armand, amikor ráér, ahhoz kell alkalmazkodni.
2: Jó, hát mindegy, az lényeg, nem voltál bent. Anett, te merre jártál?
5: Hát én híreket szerkesztettem, miközben a másik stúdióban, miközben ti beszélgettetek, de hát visszatértem.
2: Igen, nem baj,
3: de ugyanazon a számítógépen kezeli az öböltyűs rendeléseit
2: én
3: is.
2: Én csak azért mondtam, mert én meg akarok felelni a főnöknek, Gyurival mi itt voltunk, főni, a többiekén nem vállunk felelősséget, tehát amikor fizetés emelés van, mindig azt nézd, hogy tartottuk a frontot.
3: Most azért, de szerintem a csapat nem kedvelt meg, Évi. Úgy látom rajtuk, hogy nem te vagy a kedvencük.
2: Na jól van, visszatértünk, és jöjjön a játék, és itt van velünk Tibi a vonalban. Szia Tibi, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
2: Honnan hívsz minket?
6: Én Forróról. Csak azért mondom, mert beszéltem már, játszottam már veletek, és akkor Rencset mondtam, tudod, hogy Rencsen van az a híres étterem. És akkor azt mondták nekem a forróiak, hogy mi az, hogy nem azt mondtam, hogy forró, hogy szégyellem, de hogy szégyellem. Hát én itt lakok Forrón, ez Borsod megy.
2: Hát igen, nyilván Encset ugye könnyebb megismernünk, mert ugye van a híres étterem is, hogy az ugye az ember be tudja azonosítani, de jól van. Akkor ezek szerint játszottál már velünk, tehát akkor mutatom a hangot. Figyelj!
6: Oké.
7: Ilyak rajta olyan cincaim számom. Van ide, vannak olyan a kedven a...
2: Van-e bármiféle ötleted, hogy ki lehet az?
6: Hát én úgy gondolom, hogy Galla Miklós.
2: Elképesztő vagy.
7: Vannak olyan CD-im, amin a kedvenc számaim vannak rajta.
2: Na hát azért ebből mondjuk azért ikonikus hangja van, tehát fel lehetett ismerni.
3: Igen.
2: Tibi, gratulálunk, nyertél egy bocsizacsit, benne pedig egy baseball sapka és bögre, és Anett 10 után hívni fog. 10 óra, 2 perc óra, azt mondta.
6: Okay.
2: Gratulálunk, szép napot, szia-szia! Na. Mondtam, hogy van mindenki.
3: Jó, kiléptetted a műsorból, Tibit.
2: Hát, vigyeljetek, itt van előttem egy pult, és soha nem csináltam semmit.
3: És ez most megrészeg itt, látom, igen.
2: Nem, hát ez egy olyan hatalom, hogyha valakinek nem akarom a hangját hallani, csak fogom, és így elhúzom.
4: Itt a hatalom, az Attinál.
2: Mi?
4: Hát felülbírálja, simán kitépi a potit a kezedből.
2: Ja.
3: Oda néz, magic, hát, magától
2: Ati,
3: működik
2: várjál, a Ati, potméterek. Tehát bármit, amit most csinál.
3: Hoppá, hogy lerántott.
2: Tehát egy három órája azt hiszem, hogy ezt én húzogatom.
3: Igen, és most hogy berántottad a csapatot, hogy nem voltak a stúdióban, most megtanulod, hogy nem szekezeled a pultot.
2: Tehát, hogy ez egy teljes átverés az egész? Igen.
3: Igen.
2: Na.
3: Igen, és sajnos ezt most megmutatják neked a mindenféle eddigi átverést, amiben ringadtak, hogy nem így van.
2: Mert hogy csak azt mondtam, hogy mi dolgozunk. Hát ott, akkor Atti, te is dolgoztál itt reggel. Jó, hát mindegy. Na, szuper, Atti, akkor köszi. Figyelj, és hogyha magamra hagy... Ha magamra hagynál, akkor lehet, hogy kimenne az a beszélgetés is, amit adáson kívül mondunk egymásról.
8: Azt figyeltem, nem ment volna ki, mert a mikrofonokat nagyon ügyesen ki is bekapcsolod.
2: Úgy. Igen, mert azt szoktam látni, hogy Gábor, meg ide van írva a nevem, tehát tudom, hogy Éva.
8: Ez jó.
2: Ami most Anett, igen, ez megzavar, ugye? Bocsi, tudom, hogy nincs itt.
3: Tehát jó biztonságosan kikapcsolod az Évát, majd belebeszélsz a Bocsi Éva még.
2: Elképesztő. Azért tényleg itt ülni a főnök székébe, azt elmondom, hogy elég sokat dolgozik ahhoz, hogy azért egy komoly műsor legyen, úgyhogy na jó, de nem dicsérem ennyit, mert
1: Elég volt.
2: Na hát akkor 9 óra hamarosan, 2 perc múlva, és fogjuk hívni Vogát, mert hogy egy nagyon jó témát talált, egy tudós létrehozott egy igazi mátrixot, egy virtuális társadalmat 1 milliárd személyiséggel, azért, hogy kísérletezzen rajta.
3: Igen, képzeljétek el, hogy ebben a társadalomban le lehet modellezni bármit, hogy hogy reagálna rá a föld lakossága, vagy egyes országok, és erről az elképesztő jelenségről, meg ennek a jelentőségéről fog mesélni a János, és arra is kíváncsi lesz, hogy mi milyen kérdéseket tennénk fel ennek a virtuális társadalomnak.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a Grandevú 2026.hu-n.
13: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
14: Szia, drágám! Na, rá is, tenél aludtam ma is.
13: De jó neked. Mi a titkod?
14: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
13: Cedacur Forte.
14: És a koncentrációt nem befolyásolja.
15: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
17: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
18: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
19: Önnek a Protexin kell.
20: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
22: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
23: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.

0: érkezett a Repro of Kent, a kis stílusú csirkemel a Marnevaltól.
1: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Új környezetvédelmi főhatóság jöhet. Ma lesz az első erdők éjszakája. Még kitart a szeptemberi nyár. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új környezetvédelmi főhatóságot hoz létre a kormány. A 2027-től működő szervezet az akkumulátorgyárakat is felügyelni. A legsúlyosabb környezetszennyezésekért pedig akár 5 milliárd forintos bírságot szabhatnak ki. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hulladékgazdálkodás teljes rendszerét is át kell alakítani, mert a szolgáltató több területen nem teljesíti megfelelően a vállalásait, és Magyarország az uniós újrahasznosítási céltól is elmarad. A kormányfő a paksi fenékküszöbről pedig azt mondtam, az megfelelően működik, és nincs rendkívüli esemény. Nem enyhül érdemben az asszály a jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az alföldi jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági asszály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik. Az öntözetlen kukoricatáblák pedig teljesen elszáradtak. Záporok és zivatarok előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezhet. Első alkalommal rendezik meg ma a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idei 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta a rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse.
5: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét este. A szép juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran neki vághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
4: A programsorozat holnap az Erdők nappalával folytatódik. Országszerte vezetett családi túrákkal várják az érdeklődőket. Lezuhant egy siklóernyős Győrnél tegnap, a férfi súlyos sérüléseket szenvedett, mentőhelikopter vitte kórházba. A mentésben részt vettek a katasztrófa védelem munkatársai is. Ma alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként beborulhat majd. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néhol gyenge szemerkélés előfordulhat. 30 fok felett lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordul az idő. Megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporzivatar is kialakulhat. Úgy tűnik vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Egy műszaki hibás autó vesztegel az átterelt belső sávon az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon, az 50-es kilométernél. Így a terelés kezdetétől a 47-es kilométernél érdemes már a külső sávot választani. Közben az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, a Hetényegyházi pihenőhelynél egy kamion és egy autó koccant, nem sokkal ezelőtt. A 77-es kilométernél a külső sávot továbbra is zárva tartják. Egy robogós szenvedett balesetet a 37-es főúton a 37-es kilométernél. Emiatt ott félpályán halad a forgalom. Erősödik egyébként a forgalom a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre felől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is, adta hírul az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: reggelt mindenkinek, 9 óra múlt 10 perccel, és elérkeztünk az utolsó óránkhoz, úgyhogy teljesen jók vagyunk. Ma reggel itt van velünk Anett, szia Anett, jó reggel!
1: Jó reggel, sziasztok!
0: Szia Gyuri, jó reggel!
2: Jó reggel, szevasztok!
0: És azért egy kis kulisszatitkot hagy áruljunk el, tényleg úgy 9 órára, hogy megérkezett a csapat. Ugye a szerkesztői szobába az Anett beült a helyemre, a Lacika beült a Gyuri helyére, és Gyuri pedig a Bocsi helyére. Úgyhogy én azt gondolom, hogy
2: Teljes a kavarodás,
0: tehát és nyilván Ati meg szembesített azzal a ténnyel, hogy fogalmam sincs, hogy eddig reggel mit csináltam itt a keverőpulton, és akkor most azt mondta, hogy jön az a feladat, amit biztos, hogy nem ugrok meg, mert hogy ugye jön most Voga, Vogának van egy szignálja, utána tapsot kell rátennem, utána a telefonját fel kell húznom, hogy tudjuk a hangját hallani, és még utána kérdezek is tőle valamit, úgyhogy jöjjön. Na.
3: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Hey! Voga merre van? A vonalban Voga processzor.
0: Szia Voga, jó reggel!
4: Reggelt!
2: Jó reggelt, János!
4: Sziasztok!
5: Happy birthday to you!
6: Happy birthday, sweet Voga!
7: Happy birthday to you!
0: Boldog szülinapot!
4: Jaj, Istenem, nagyon spontánok vagytok, köszönöm!
0: Képzeld, Voga, és ugye nyilván először is boldog születésnapot szeretnénk kívánni neked, de képzeld, hogy ezt mind nekem kellett itt nyomkodnom, és így, ugye, így elveszem Atti munkáját.
4: Hát képzeld, én meg 40 éve ezt éneklem magam. Az is lelohasztó, nem gondolod? Az ember egy korosodik, és akkor egyszer csak eljut oda, hogy magának énekelget már, mit tudom én, évek óta szergyű. Na, hát meg maga ez az egész születésnap, gondolj bele, hogy kilöknek a világra, akartad-e vagy sem, és akkor utána, ja, és egész addig marha jó dolgod volt, azért tegyük hozzá, soha olyan jó dolgod nem volt. És akkor utána minden évben megköszöntek. Nem tudom, ti emlékeztek a születésnapja? Volt egyáltalán valami kiemelkedő születésnapotok, amikor, mit tudom én, az különleges volt a többihez képest?
0: Igen, én kaptam egyszer egy hintalovat.
2: De tavaly, nem? 40-edikre.
4: Igen, azt akartam, hogy ez nem mindegy, hogy mikor.
0: Igen, amióta a falun lakom. Tudták, hogy nem tudok eltartani egy lovat, de mondták, hogy érezzem át az érzést.
4: Faragnak neked egyet.
0: De tényleg, például én arra tehát erről én nagyon sokat beszéltem egyszer egy barátommal, hogy ugye hány szülinapunk és hány karácsonyunk volt, és ha megnézem, akkor hány ajándékra emlékszem igazán. És például ez a hintaló, ez annyira megmaradt, és azt hiszem 7 éves lehettem, de hogyha így végig kéne gondolnom a szülinapjaimat, semmire nem emlékszem.
4: Hát igen, én egytől úgy nagyjából 4-ig semmire nem emlékszem, mert ugye még nem volt úgy nagyon agyam. Később meg már nem volt agyam, ugye, mert olyanok voltak a születésnapok, tehát azokra sem nagyon. De azért emlékszem, hogy az óvodában már volt a fatortás időszak, nem tudom, nektek volt olyan.
2: Fatorta? Azt nem. Az hogy nézett ki?
4: Tényleg? Az óvónő mindig előhozott egy fatortát, tudod, az mindenkinek jó, és akkor volt rajta fagyertya, meg mit tudom én, és akkor ezért ment az óvodai születésnap.
2: De nálunk olyan volt, amit meg lehetett enni aztán.
0: De ez most akkor nem lehet megenni?
4: Hát a fatortát, igen, a hülye gyerekek próbálják.
2: Kicsit meg volt csúcsában az élet.
0: Tejfogakra még jó, nem?
4: Persze, ha ott akarod hagyni az óviba. Jobb, mint a madzag, aki lincsen.
0: Igen, de akkor ez én újra használható torta volt mindenkinek ugyanaz.
4: Persze, igen, az örök torta, igen, a fatorta.
0: Nem, azért mi modernebb óvodába jártunk már, a mi korunkban hoztak tortát és ehetőt, nem?
4: Rendes tortát?
1: Igen, meg általános iskolában is cukorka is volt, meg mindenféle ilyen
4: süti. Az anyátok szentségét. Hát jó, hát az 50-es években volt akkor ezért.
0: És hogy telik a születésnapot? Tehát, hogy neked van-e ilyen különleges, hogy akkor a születésnapodon nem dolgozol, vagy te főzöl, vagy mit vársz hát, el?
4: Figyelj, aztán utána jött ugye a 4 éves korom, ugye az anyám még elváltak, és akkor utána meg már azért nem volt születés, és anyám különösebben nem fektetett nagy hangsúlyt a születésnapokra, így aztán én sem. És aztán, mikor ugye az Ildikóval összejöttem, ez akkor kezdődött egyáltalán, hogy nekem születésnapom van, és akkor kezdtem el azt észrevenni, hogy ez egy jó társadalmi lehetőség, tehát, hogy az emberek összejönnek, és hát jó dolgokat csinálnak, és akkor tényleg magadnak érzed ezt. Tehát a születésnap talán az egyetlen olyan egyéni ünnep, amikor az ember azt hiszi, ez egy ilyen pünkösdi királyság, hogy te valami védve vagy, kimész az utcára, és akkor ez egy szertelenkedsz meg, mit tudom, hogy fú, hát ez az én napom. És hát igen, ez már így kezdődik, hogy össze-vissza küldik az idióta haverjaim hajnalban az SMS-eket, és akkor elkezdődik az, hogy már reggel rövidezel, és akkor ma nem csinálok az ég adta világon, de semmit, csupa kártékony, egészségtelen dolgokat eszem és iszom, ezért van az, hogy sokan a születésnapjukon halnak meg, ugye, mert túltolják, ugye, az egyik az a, tudod, amikor hazamész, benyitsz, és akkor munka után, és akkor meglepetés, bum, a szívedhez kapsz, és infarktus, és meghalsz. A másik az meg összezabász, összeeszel mindent, meg összeiszel mindent, és akkor meg a kórházban kötsz ki.
0: De ilyen nektek a húsvét, nem?
2: A húsvét, a karácsony, a szülinap.
0: Tehát, hogy ti húsvétkor is állandóan esztek és isztok, ha elmentek bárhova,
2: Halloween.
0: Nem?
2: Halloween, mennyi van.
4: Hát, egy idő múlva azért az ember összeszed valami tudást, és akkor ezekre elkezd odafigyelni. Igen, az ember életed délén ezekkel így bánik, de aztán később már lenyugszik. Tehát most én úgy vagyok, hogy leülök, és ilyen összegzéseket csinálok magamban. Ezt 60 éves koromban kezdtem először, amikor visszatekintett, hogy mi a szar csináltam én 60 évig.
0: De jó.
4: És akkor a környezetem összeírta, képzeld el. És így elolvastam, és azt a rohadt életbe, de jó fej vagyok, és ezekre én mind nem emlékeztem. Nagyon rendes kis családom van.
0: De ez egyébként nagyon jó dolog, mert képzeld el, hogy nekem vannak a szomszédban egy nyugdíjas házaspár, és azon gondolkodtam, és most már azt terveztem el, megbeszéltem velük, hogy kapnak egy kis könyvet, amiben van ilyen 100 kérdés, hogy megismerjem, hogy ők neki milyen volt az életük, és most már azt is terveztem, hogy édesanyámnak is adok ilyet, hogy olyan dolgokat tudok meg majd róluk, amit valószínűleg soha nem fognak elmesélni, és majd ezt a könyvet nyilván egyszer majd eljutatom a családjuknak, hogy egyébként milyen fontos pontok voltak, amikről soha nem tudtunk, és valószínűleg édesanyám életében is, meg az ő életükben is olyan dolgok történtek, amit lehet, hogy el is felejtettek, csak a könyvíráskor majd eszükbe jut. Szóval ez egy nagyon jó ajándék, amit kaptál tőlük.
4: Aha, te ezt a 100 kérdést, ezt honnan szedted össze?
0: Képzeld, van egyébként könyv formájában, tehát lehet vásárolni valahol, de ha majd megvettem, akkor küldök, vagy mutatok neked egy ilyen példát, mert nagyon jó. Tényleg nagy. Olyan kérdések vannak, hogy nem tudom, gyerekkorodban mi volt a legszebb pillanat, és akkor le kell odaírnia, és emlékeznie kell rá, és tudod, az egész életéből olyan kérdéseket tesz föl, ami ilyen általános, de kihozza belőlük azokat, amik történtek velük.
4: Jó, hát ez mikor összejön a család, akkor mi ezt naponta eljátszuk, tehát különösebben a kérdés után nem kell szaglásznom, meg kutatgatnom. A nagyobb baj az, hogy ezt nem dokumentáljuk, érted? Tehát én is mindig azt utáltam, hogy mindig azon gondolkodtam, hogy anyámmal azért elbeszélgetek az életünkről, hogy végigmegyünk kronológiailag, és tényleg amikor az Ildikó forszírozta, hogy csináljunk ebből valamiféle naplót, vagy ilyesmit mi is, és mindig toltuk, és akkor tudod, eljön az, amikor már nincs rá lehetőség. Ezért mostanában állandóan archiválom magunkat, tehát amikor leülünk beszélgetni, akkor felvételeket csinálok, és hát akkor a legközelebb összejövetelnél már nem is kell beszélgetni, meg végighallgatjuk az előzőt, és hempergünk a röhögéstől, hogy milyen rettenetes dolgokat mondunk, és miről beszélgetünk, de
0: ez is egy nagyon jó ötlet egyébként. Na, Voga, térjünk rá a témára.
4: Nem érdekel
0: a témád. Figyelj, viszont nekem, hogyha nem érdekel a témád, akkor nekem lenne, tudom, hogy nem agrárszerda van, hanem most agrárpéntek, hogy te azt mondd már meg nekem, és ezen a Bocsival állandóan beszélgetünk, de nem hoztuk be témának, mert nem kérdeztek meg engem. Most viszont, hogy nálam van a hatalom, gondoltam megkérdezni, hogy mondd már meg, hogy ennek a fránya paradicsomnak miért vastag a héja, ha én locsolom, és hogyha pedig a boltba veszem meg, akkor ez egy normális héjú paradicsom. Ki vagyok? Ez 5 éve csinálom, és 5 éve nem tudok vékony héjú paradicsomot csinálni.
4: Hát ez a szerencsétlen paradicsom, mert mondtam neked, hogy 35 fok felett elkezd védekezni piszkosul. És ha netán odáig eljutsz
0: vele, hogy... Tavaly nem volt 35 fok.
4: Hát tudom, a fenét nem. Na mindegy. De a lényeg az, hogyha eljutsz odáig, ja, a másik az, hogy meg jó helyről kell venni azokat a magokat. Tehát te gondolom boltban veszed.
0: Ne, figyelj,
4: hát,
0: én elmondom neked, van egy bolt második kerületben, nagyon drága paradicsom, olyan drága, hogy ember nem veszi meg szerintem, de én voltam annyira marha, vettem belőle 5 darabot, kimagoztam, kiszárítottam, de tényleg nagyon drága, tehát hogy nem 5000 kilója.
4: Értem.
0: És nagyon finom is, francia paradicsom, de nem azt kaptam. Nem az jött ki, ilyen fél magyaros.
4: Marha egyszerű dolog, Évi. Az a helyzet, hogy te egy hibrid paradicsomot vettél, tehát ez olyan, megpróbálom elmagyarázni, úgyhogy még én is értsem. Tehát a lényeg az, hogy ugye amikor gyerekünk születik, az piszkosul nem lesz olyan, mint mi vagyunk, de igen, csomó dologban hasonlít ránk. Na igen, most a helyzet a következő. Viszont, ha klónozunk valamit, például egy növényt, hogyha levágunk róla egy hajtást, és azt megfelelő körülmények között gyökeresztetett, stb., és azt elültetett, na azon lesz ugyanolyan paradicsom, mint az eredeti növényen volt. Amikor te magot veszel, akkor az összes addigi illető, aki megizélta azt az illetőt, akinek született a gyereke, az bármilyen paradicsom lehet, amilyen genetikai örökség volt abban a magban. Te mindig hibridet vásárolsz, amit megeszel, érted? Tehát az nem jó út, hogy én gyönyörű terményt vettem, és annak kiveszem a magját, elültetem, és az olyan lesz. A büdös életben nem lesz olyan. Még az sem biztos, hogy paradicsom lesz belőle, lehet, hogy uborka lesz belőle. Érted? Tehát a lényege az, hogy a magra külön termesztenek olyan növényt, aminek a magja tényleg olyan termést hoz, mint amilyen eredetileg volt. Te, amit a boltban veszel, annak soha nem lesz. Akármi is lehet belőle. Tehát
0: De vettem már olasz paradicsom magot is. Olaszországban vettem. Tehát nem itt Magyarországon is rá van írva, vagy itáli.
4: És hanem, abból mi lett?
0: Paradicsom, de semmi, ugyanolyan vastaghéjú, ugyanazok a betegségekkel küzd, mint itthon az összes. Tehát, hogy miért ebben ez a paradicsom, szerintem ez egy tudományág. A padlizsán, a cukkini, az erős paprikám nagyon jó. De
4: azokkal ezek... nem kell semmit se csinálni. Így van.
0: Ja, de ez a paradicsom az... szerintem kihívás. Én nem hiszem el, hogy ezt valaki tudja. Én azt sem hiszem el, hogy már a paradicsomot valaki csinálja, ezt valami gépnek kell gyártani, mert nekem tényleg vastag a héj, és erről bocsúval nagyon sokan beszéltünk, hogy ez egy teljesen fölösleges otthon csinálni.
4: Hát igen. Én is eljutottam idáig, bár nekem Olaszországból hozza Giuseppe a paradicsom palántákat ráadásul.
0: Akkor olyat kérek.
4: Cserében, és kiírva, hogy mit tud, és a többi. Képzeld el, most panaszkodtál a vastaghéjú paradicsomra, hozott nekem héj nélküli paradicsomot készítette.
0: És ott mit olyan, tartja meg a húsát?
4: Hát egy nagyon vékony hártya, tehát szinte semmi nincsen, lehet látod a paradicsomot belül. De ilyeneket tud, meg piros, kék, zöld, sárga, amit el tudsz képzelni. Körte alakú, mindenfélét hoz nekem. De hát én is úgy vagyok vele, hogy rossz talaj, napsütés, stb. Hiába árnyékolom, hiába locsolom, megdöglik, elfárad, 3-4 darab terem rajta, hogy megmutassa magát, aztán utána kampó. Igen, nézd, rájöttem arra, hogy a bocsinak olyan szempontból igaza van.
0: Nem mond sokszor, főleg amikor hallgat hogy, minket.
4: Ja nem dicsérem én, csak a háta mögött, tehát szemtől szembe semmit. Rosszat csak szemtől szembe mondok, érted?
0: De igen.
4: Tehát a lényeg az, hogy abban van igaza, hogy figyelj, gondolj bele, hogy mennyit foglalkozol vele, mennyi időd megy el, mennyi bosszúságod van vele, és mennyiért tudod megvenni a boltban. Igaz, hogy amit a kertben eszel, azért az más, hogyha netán lesz belőle termés. De nem, te meg ráadásul én nálam a kerti munka az nem is eredmény központú. Tehát én nem azért locsolom a növényeket, hogy teremjenek meg, hogy életben maradjanak meg, illetve életben tartom őket, hogy másnap is locsolhassam. De nálam ez egy agrár fitness. Tehát én gyakorlatilag én így tartom karban magam, tehát én kimegyek, széthordok, tudnék locsolni, de széthordok 400 liter vizet kézben, 2-10 literes kannában, de 20 kilóval ott krisztuskodok a kertben, érted? Hogy életben maradjak, mert különben észrevettem, hogy ha nem mozgok és nem csinálok valamit naponta, abba döglik bele mindig az ember, akkor teljesen tönkre megy. Tehát, hogyha te termelsz valamit, ne várjál tőle semmit, az ég adta világon, hanem azt élvezd, hogy csinálhatod. Tehát maga a program...
0: Jó, csak egyébként program. Amennyi öröm van benne, ugyanannyi kudarc is ér. Tehát, hogy nekem, és nem félek a kudarcoktól, mert egész életem az volt foga, de hogy alapvetően nem, tehát, hogy vannak olyan zöldségek, vagy hát gyümölcsön nem foglalkozom, amiben egyszerűen nem nincs sikerélményem.
4: Hát akkor azt hagyd a francba, hát marha egyszerű.
0: De én kihívásokat szeretek. Hát most, ha mindig feladnék
4: szeretsz,
0: innen...
4: Hát kihívásokat szeretsz, hát akkor termesszél olyan növényeket, amik ezen az éghajlaton semmilyen esélye. Csinálj nagyobb kihívást, érted? Az istenit. Akkor tartsál olyan növényeket, amik tuti, hogy nem fognak semmit hozni, és akkor azzal nincs problémád, csak nézegeted a földet, érted, hogy jó, ez már megint nem jött elő.
0: Jó, ezt egyébként ezek motiválnak fogad, tehát én az ilyen mondatokra kezdek el úgy gondolkodni, hogy tényleg akkor ez a kihívás.
4: Nézd, én idén 4-szer vetettem mángoldot ugyanarra a helyre. Egy darab nem jött ki, tehát körülbelül 1000 magot szórtam szét, érted? Tehát, és egyszerűen értetlenül állok a dolog előtt, de tudom, hogy majd novemberben, amikor leesik az első hó, megjelenik az összes 2000 mángold, érted? Mert már jártam így. Egyszerűen fölfoghatatlan számomra, hogy működik ez a rohadék, pedig már csinálom már 50 éve, érted? Tehát ugyanabban a kertben, ugyanezért. De én azon is gondolkodtam, hogy esetleg előfordulhat az, hogy úgy kizsigereltem a talajt, hogy már az ég adta világon semmire nem képes.
0: Erről is olvastam. Hogy...
4: Igen, de hát most mit csinál, szórjam tele műtrágyával, vagy hozassak megint lószart, vagy mit tudom én, tehéntrágyát. De az már olyan snasz, egy ilyeneket hordan, az már nekem nem megy, érted? Tehát ez már nekem nem tudom, nem tetszik. Úgyhogy én most azt csinálom, hogy kimegyek és rábízom a gyomnövényekre és a kultúrnövényekre, tehát hogy vívják meg a saját harcukat először is, győzzön, aki győz, és utána pedig pihentetni fogom egy évig, és addig kitalálok magamnak valami másféle tevékenységet.
0: Szuper, úgyhogy figyelj, lejárt a műsoridőnk, és tudom, hogy ezt nem nagyon szereted, hogyha elveszük tőled a szót, de most nekem ez a hálátlan feladat jut, úgyhogy még egyszer boldog születésnapot kívánunk.
4: Köszönöm
0: neked,
4: szépen.
0: És remélem, hogy a főnök is írt már neked, hogy vagy felköszöntött.
4: Nem, ő már csütörtökön elbúcsúzott tőlem, vagy nézé, szerdán elbúcsúzott.
0: Ja, hogy tudta, hogy szabadságon lesz, és akkor ő nem gondolta,
4: hogy... Így van, ő már elmondott nekem mindent, hogy mit kíván, és hova kívánja, és a többi, és igen.
0: Jó van, akkor jövő héten hívni fogunk, és tényleg boldog szülinapot napot kívánunk, Voga, és egyébként köszön. Rengeteg hallgató írja neked, úgyhogy képzeld el, hogy a teljes reggeli csapat. Boldog szülinapot, napot, szép napot, szia Voga!
4: Nektek is, sziasztok, csőkutyára.
0: Na. Szuper. Na, mit szóltatok, paradicsom? Érdekelt titeket?
1: Nagyon izgalmas volt.
2: A Lacika szerintem kómába esett.
0: Hát de most mit mondjak neki, ha nem akar beszélni az egymilliárdos személyisége rendelkező Matrixról.
2: Majd hétfőn beszélni fog.
0: De nem, de hát most ilyenkor mit kell mondani? Én azért egy
1: tisztelet... Téged ez érdekelt. Hozzáteszem engem is, én végighallgattam.
0: Hát is.
1: Csak nincsen.
0: De nem csak te. Hát valószínűleg még több millióan végighallgatták, de hát...
2: Kénytelenek
0: most
2: voltak.
1: Mi szívesen hallgattam.
0: Viszont valaki írta, két kérdést tett föl, vagy az egyik kérdés a másik dolog. Válasz. Évi, szeretsz lovagolni?
2: Na.
0: A hintalóra. Ez egy nagyon fontos kérdés volt, a másik pedig szeretne venni nekem egy hintaszamarat, mert a hintalóban magányos lesz a tanyán. Na jól van. Nézzük meg, hogy mi volt a mai nap legjobb pillanata, és ugye mivel Anett ül a helyemen, ezért most átadtam neki ezt a szép feladatot.
1: Tavaly decemberben egy ország tanulta meg, megismerte meg Medárdot, a 4 éve

0: 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol?
3: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
5: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
6: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 8:50, és nagyon sokan köszöntik a Vogát, már az előbb átadtuk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és akkor mi volt a mai nap legjobb pillanata, Anett?
2: A NASZI, a mentő szlogent, tavaly ugye Medárdnak köszönhetően egy ország tanulta meg. Ez a szlogen most egy jó cél mellé áll, az anyukával, Medárd anyukájával, és a fővédnökkel beszéltünk erről az új kezdeményezésről.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Egy évvel ezelőtt mindenki emlékszik arra a történetre, hogy egy 4 éves kisfiú felhívta mentőszolgálatot, és azzal kapcsolatosan, hogy az édesanyja rosszul lett.
4: Így van, ő Medárd, és egyébként ez a telefonbeszélgetés, amikor felhívta a mentőszolgálatot, ezt utána a mentőszolgálat közzétette, és hát azonnal önálló életre kelt ez a történet.
5: Szia, mentő!
6: Szia, kicsikém! Na, mondj azt, hogy csinál anya, fekszik, ül, mit csinál ő?
5: Igen, fekszik. Nosszal jöjjetek. Nagyon nosszal jöjjetek, mert...
6: Megyünk szívesen.
5: Nem lett
6: jól. Jó van, drágaság. Figyelj csak, az ajtó az nyitva van? Ki? Nyitva van?
5: Igen, kintettem a sétet.
6: Jaj, de nagyon aranyos vagy. Nagyon ügyes vagy. Jó. Figyelj csak, anyukád az ágyba fekszik? Hol fekszik?
5: A ágyba. És nektek csak Anikát csinálom, hogy elomját, akkor kintetik.
6: Figyelj csak ide, kicsi, az ágyba fekszik, és tud, pislog még a szemével, nyitogatja a szemét, néz, a levegőt veszi anyukád?
5: Anna érzik, csak...
6: Mozog a melkasa, kicsikém, szuszog, anya, szuszog?
5: Igen, szuszog, és pislog.
6: Pislog is? De beszélni nem tud, mondjad neki, hogy a mentős bácsival beszél.
5: Anna, a mentős bácsival beszél. Hát semmit nem mondod. Rászkódik? Igen.
6: Értem. Jó, elindult már egyébként a mentő, kicsikém, jó? Menj, ha kimész a folyosóra vagy a szomszédba, nem tudnál gyorsan becsengetni, szólni valakinek?
5: Hát, és a bekopogni tudok.
6: Bekopogni.
5: Hát, a szomszédba.
6: Valaki felnőttnek, nagyon vigyázz, el ne essél, valaki felnőttnek szóljál gyorsan, hogy anyukád rosszul van és jön a mentő, hogy segítsen nekünk, jó?
5: Rendben, na
6: sírom. Ne tedd le, kicsikém, legyen nálad a telefon, és add oda egy felnőtt embernek.
1: Hát óriási volt, hogy szóval egy 4 éves gyereknek ilyen tiszta tudata legyen azzal kapcsolatosan, hogy mit kell csinálni. Az ember meghallgatja, és utána az lett a történet vége, csak ha valaki nem tudná, hogy ugye átkopogott a szomszédhoz, a szomszéd megkapta a telefont, és nyilván innentől kezdve pedig a mentők már tudták, hogy hova kell menni.
4: Éve, minden jóra fordult, és hát csodájára járt az ország annak, hogy Medárd hogy tudott ennyire talpra esetten reagálni ebben a helyzetben.
1: Így van, és utána pedig az volt pár hónappal később a hír, hogy a szlogent az országos mentőszolgálat is szerette volna használni, és ebből aztán volt is némi félreértés a család és az OMSZ között, de végül az országos mentőszolgálat visszalépett, hisz azért igazából ez Medárd tulajdona, mert ő mondta azt, hogy na szia mentő, de most azzal kapcsolatosan fogunk beszélgetni, hogy egy rendezvény sorozat alakul ki ezzel kapcsolatosan, mégpedig, hogy a gyerekeknek felhívjuk a figyelmét arra, vagy megtanítsuk őket, hogy mindenki próbáljon meg ilyen tudatos lenni, mint Medárd.
4: Így van, egy picit ezekkel a rendezvényekkel, ami egyébként ugye ezt a nevet is kapta, hogy na szia mentő, a gyerekeket én úgy tudom, hogy majd játékos formában, gyakorlatban próbálják megtanítani arra, hogy ilyen helyzetekben mit csináljanak.
1: Hogy pontosan miről is van szó, megtudjuk az édesanyától, Kovács Renát, a Medárd anyukájától, illetve a rendezvény fővédnökétől, Kovács Kokó Istvántól, mind a ketten itt vannak a vonal végén, sziasztok, jó reggel!
7: Sziasztok.
1: Hát Renáta, megtörtént ez az eset, végigmentetek ezen az egész népszerűségen is, és ami e körül volt. Mikor fogalmazódott meg benned az, hogy azt, amit a fiat tett, azért legyünk őszintén különleges dolog, mert nem biztos, hogy minden gyermek képes erre, és hogy ezt hogyan tehetnéd jóvá, és hogyan taníthatnád meg másoknak is?
7: Ez alapvetően nem csak az én gondolatom volt, hanem akivel elkezdtük ezt az egészet, Dr. Merész Márton, oxiológus légimentő szakorvos, egy 3 gyermekes édesapa, és közösen jutottunk arra, hogy ez egy annyira szép történet, és egy annyira tanulságos eset, hogy ezt mindenképpen jól lenne továbbvinni. Szerintem ez ilyen tavasz környékén, ahogy így jól emlékszem, de ez így folyamatosan alakult.
1: És akkor ugye nyilván most szombaton lesz az első rendezvény, de azt olvastuk, hogy a rendezvény sorozatot szeretnétek, tehát tovább akarjátok ezt vinni. Mire számíthatnak azok, akik kilátogatnak most?
7: A mostani ötödikei rendezvényünk az Gátérrel lesz, Kiskunsz Élegyházától körülbelül 10 kilométerre. Lesz meg sportbemutatók, lesz erőemelő bemutató, foci, meccsek, illetve hát ugye nagyon fontos, hogy életmentő, hát nem is oktatás, hanem egy pici betekintés a gyerekeknek. És ugye nekünk a programunk alapvetően játékos élményszerű tudásátadás. Hogy egy picit, ha valaki, ha 100 emberből egy gyermek elindul ezen a vonalon, vagy megfogam benne a gondolat, akkor már szerintem csináltunk valamit.
1: Koko, egyébként ugye ti hozzánk jártok úszni, csak mondom, így elárulnám nektek, hogy az olimpiai bajnok hozzánk hozza a gyermekét, és
8: hát
1: egyébként...
8: Hova lehetne máshova?
1: Hát, és nyilván, és ugyanolyan, mint minden szülő, megkérdezi, hogy hogy halad a gyerek. Mondtam neki, hogy te szüleid se kérdezték, meg szerintem menjünk ugyanazon az úton. De... Koko, azt mondd meg nekem, hogy egy ilyen helyzetet, amit most hallottunk, és ugye mindenki ismert ezt a történetet, ti utána bármikor beszéltetek a gyerekekkel arról, hogy Medád milyen ügyes volt, és hogy mondjuk mit tegyetek ti is egy adott helyzetben, mert azért családapaként egy ilyen hangot most, vagy egy ilyen bejátszót meghallgatni, azért nekem is, meg mindenkinek összeszorul a szíve.
8: Drága bajnoktársam, dacára annak, hogy mi nagyon szeretjük egymást, most rendesen keresztre feszítettél, mert valóban dacára annak, hogy én is mellé álltam ennek a kezdeményezésnek, sőt a főbérnöke vagyok maga ennek a rendezvénysorozatnak. Én magam a gyerekekkel vagy a gyermekeimmel erről még ilyen mélyen nem beszéltem. Bár most itt lesz a lehetőség Gátéren, valószínűleg az jönnek velem a két kiskorú, és biztos, hogy át fogjuk menni ezt az egész történetet, miszerint az, hogy nem nekik kell megoldani a problémát, nem nekik kell újraéleszteni a felnőttet, nem nekik kell szembenézni a komoly feladattal, hanem nekik az a lehetőség, amit meg lehet nekik tanítani, hogy ha bajt látnak, ha észlelik, akkor forduljanak bátran segítségért, ha kell hívják a 112-t, ha van a környéken felnőtt, akkor őt értesítsék, és tőlük várják el a segítséget, nem nekik kell magát a feladatot megoldani. Bevallom őszintén, amikor ezt az egészszel szembesültem egy évvel ezelőtt, és Renével először beszéltem, meg most ma Medivel, amikor találkoztam, akkor tényleg az jutott eszembe, hogy nekem is hasonló korú gyermekeim vannak, egy 4 és 8 éves karamülőről kell gondoskodnunk, és ez a szituáció bármikor előfordulhat, úgyhogy nekünk is világgyorsan meg kell őket tanítani arra, hogyha problémát észlelnek, ha baj van, ha ég a ház, ha elájult a szülő, akkor nem megoldani kell a szituációt, hanem minél előbb segítséget hívni, bátran fordulni a felnőttekhez.
1: És miért gondoltad, hogy ennek a rendezvénynek és rendezvénysorozat mellé állsz, hisz annyi mindenre kérnek fel elnökként vagy olimpiai bajnokként, és miért tartod, hogy ez számodra ennyire fontos?
8: Ez a média, mert amikor én erről értesültem egy évvel ezelőtt, hogy ez egy éves történet, akkor nagyon megragadott. Talán pont azért, mert ahogy mondtam, két gyermekem van nekem is ebben a korosztályban, és aztán teljesen váratlanul kaptam Renitől egy telefonhívást, nem is tudom, talán 3-4 hónappal ezelőtt beszéltünk először, és ráadásul a feleségem ott ült mellettem, kihangosítva volt a kocsin, és amikor René elmondta, hogy mivel keres, hogy mit szeretne tőlem, akkor a feleségem rögtön el kellett ütögetni, hogy azonnal igen mondta, úgyhogy itt nem volt boldog lehetősége, de nem is akartam természetesen, hiszen ez egy nagyon szép kezdeményezés, és én azt láttam, hogy René gyakorlatilag rátette az életét, mint egy pályafutás kezdődik azzal az edukációs történetet, tehát neki innentől kezdve, hogy Medi megmentette őt, hogy Medár megmentette őt, neki most mintha egy hivatást adott volna, egy életcélt adott volna, hogy ezt a történetet mindenkinek el kell mondani, ebből a történetből mindenkinek tanulnia kell, mert egész biztos, hogy sok-sok embert tudunk megmenteni ennek a történetnek a felhasználásával.
1: Renáta, mik a további terveitek? Tehát, hogy lesz most hétvégén Gátéren ez a rendezvény, de hogy hova viszitek tovább? Hogy képzelitek el? Mely korosztályokat szeretnétek megszólítani?
7: Ugye itt elsődleges korosztályunk, ha lehet ilyet mondani, ez óvodáskor. Tehát mondjuk azt gondolom, hogy ilyen 4 éves kortól már abszolút bevonható a gyermek ebbe, illetve a kisiskolások is, és oda szeretnénk ezt az egészet így kifuttatni, hogy egy országos lefedettségű kezdeményezés. Tehát, hogy eljutni minél több óvodába, szeretnénk elmenni nevelőotthonokba is, illetve hátrányos helyzetből érkező gyermekekhez is. és ugye csatlakozott a programunkhoz a Belvárosi Betyárok gyermekzenekart. Ők egyébként most megírták a programnak a hivatalos himnuszát is. És ugye ez is nagyon fontos, hogy a játékos élményszerű oktatás mellett mondjuk egy koncert élményt is kapjanak a gyermekek, vagy arcfestést, és akkor így még élményszerű tud a számukra lenni.
1: És egyébként Medárd hogy van, mert tegnap elég sok interjút néztem vele kapcsolatosan, és nagyon tetszett az, amikor azt mondta, hogy ő az óvodában már sztár. És, de tényleg annyira szerethető, hogy mennyire viselte meg az elmúlt egy évben az a nagy népszerűség, ami azért ráhárult egy 5 éves gyerekre, és azt mindannyian tudjuk, hogy felnőttként is nehéz sokszor kezelni a helyzetet, hogy ő ebből mit érez?
7: Hát volt, amikor fáradt volt nagyon, volt, amikor kevésbé jól tolerálta, vagy kevésbé tetszett neki ez az egész. Én ugye minden egyes alkalommal megkérdeztem, hogy van-e hozzákedve. Mert nyilván itt ő az első. Úgyhogy ahhoz képest egész jól, meg jól kezeli. Szólni kellett neki, hogy azért nem sztár. Az nem itt kezdődik. Csak ugye oda mentek hozzá az utcán, hogy szia kis sztár, meg fényképet kértek, és megkérdezték tőle, hogy kérnek az Ovi-ba autogramot? És mondta, hogy anya, mi ez az autogram?
1: Évesen. És egyébként a Medárdot be fogjátok tenni az aktivitásokba? Mert azért az, amit ő csinált, az elképesztő. És nyilván, hogyha az óvodások látnak egy olyan példát, hogy a korosztályából való gyermekhez képes megcsinálni, akkor ugye ők nagyon szívesen tudják utánozni egymást, hogy Medárd például az interaktivitásban részt fog venni?
7: Én azt gondolom, hogy igen. Voltunk egy kisebb rendezvényen, ami nem a mi rendezvényünk volt, de volt egy Jambu baba, és Medárd oda térdelt mellé, nézett légzést, végzett mellkaskompressziót, úgyhogy én azt gondolom, hogy biztosan.
1: Hát mi nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltatok, és akkor mondjuk el még egyszer, hogy hol lesz ez a rendezvény, és akkor hánytól hányig?
7: Gátéren lesz, és délelőtt 10 órától van, körülbelül ilyen 17 óráig.
1: És akkor gyerekek, felnőttek, mindenkit szeretettel vártok.
8: Így van. Várunk,
1: úgy van. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltatok, és Medárdot is nagyon lelés, és nagy puszi neki. Köszönjük szépen, és sok sikert. Így van, boldog születésnapot. Szia, szia.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 perc múlva lesz 10 óra, és hát eltelt ez a 4 óra velünk. Azt kell mondanom, hogy megugrottuk.
2: Jó, volt, vidáman élted meg? Egy-két helyen gyöngyözött a homlokot csak, de nem volt durva.
1: Nem volt durva, és Ati megint belenyúl egyébként az adásomba, érzem, hogy...
2: Az adásomba?
1: Igen, képzeld, de... mert hogy Ati meg akarja mutatni, hogy szerintem a mai nap legnagyobb mondatát.
2: Életed megdöbbenését?
1: Igen, igen. 3 órája azt hiszem, hogy ezt én húzogatom. Mondd még egyszer, Ati! 3 órája azt hiszem, hogy ezt én húzogatom. Igen. Teljesen. Azt hiszem. Semmit nem
3: csinál. Én nem hallottam, mert nem volt most füles.
1: Ja.
2: De mióta együtt dolgozunk, szerintem ennyire nem csodálkoztál még rá semmire az adással kapcsolatban. Tehát, hogy ez...
1: Igen, egyébként teljes mértékben. Anette, hogy érezted magad a székemben?
4: Nagyon-nagyon kényelmes volt, de visszaadom. És én megyek vissza a helyemre hétfőn.
2: Paradicsomról mit tanultál az előbb?
4: Minden sok jót. És büszke vagyok.
1: Azt mondd meg,
2: ez még nem az elköszönés.
1: És igen, és azt is, hogy mondjuk el, hogy Anett hatáson kívül mondta, hogy ez olyan szép, hogy egymást hívjátok, hogy bajnoktársak. És hogy szerintem ez ugyanolyan, mint az úttörők egymás között, kisdobos. És mondtam Anettnek, hogy igen, ugyanaz, csak picit más.
2: Úttörő társam, hajdi-hajdi, hói.
1: Igen, és úgy szeretem, mert Anett ilyenkor szeretne felemelni azt a teljesítményt, amit elértem, de egy olyan példával tudja hozni, amikor...
4: De ez vicc volt, Évi, vicceltem. Tehát, hogy nyilván, az nem lehet.
2: Tudod, hogy azt nagyon szereti az Évi, mikor az érmével viccelnek.
4: Azért nem is bírtam kihagyni. De
2: próbáltam... Nagyot hahotázik, mikor az olimpiai bajnoki címével ugratják.
1: És azt mondják, hogy ez olyan, mint az úttörő. És én azt hiszem, anyám is volt úttörő.
4: Jól van. Nem fogom mondani ezt.
2: Én viszem, én megjegyeztem, nekem tetszett.
1: Igen, az a baj, hogy azt nem tudta kivágni. Na, elköszönünk. A Vágó Piros jön hozzánk, vagy nem?
2: De az ő műsora érkezik minden bizonnyal.
1: Így igen. Van, és akkor nagyon köszönjük a hallgatóknak, hogy itt voltatok, nagyon kedvesek voltatok, és hétfő reggel természetesen Bocsi jön hozzánk, és viszi a műsorát, de a teljes csapatnak tényleg nagyon szépen köszönöm a segítséget, meg a hallgatóknak is, hogy támogattatok minket, és hétfő reggel 6:08.
2: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Hétfőn 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval, apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek fankot.hu. Jegyek fankot.hu.
5: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
7: Anya, arra gondoltam, rendet
8: raksz a szobádban.
7: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
8: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
9: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
10: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
11: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
10: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Új környezetvédelmi főhatóság jöhet. Eltűnt hozzátartozók felkutatásában segít a Magyar Vörös Kereszt. Sokat látjuk ma is a napot. Köszöntöm Önöket, Híja Anett vagyok. Új környezetvédelmi főhatóságot hoz létre a kormány. A 2027-től működő szervezet az akkumulátorgyárakat is felügyelni. A legsúlyosabb környezetszennyezésekért pedig akár 5 milliárd forintos bírságot szabhatnak ki. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hulladékgazdálkodás teljes rendszerét is át kell alakítani, mert a szolgáltató több területen nem teljesíti megfelelően a vállalásait, és Magyarország az uniós újrahasznosítási céltól is elmarad. A kormányfő a paksi fenékküszöbről pedig azt mondtam, az megfelelően működik, és nincs rendkívüli esemény. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó keresőszolgálatra hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vörös Kereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta a rádiónak Kardos István főigazgató.
16: azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vöröskereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vöröskereszt munkáját támogassák.
15: Első alkalommal rendezik meg ma a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idei 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta a rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse.
17: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét este. A szép juhásznétól indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran neki vághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
15: Ma alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként beborulhat majd. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néhol gyenge szemerkélés előfordulhat. 30 fok felett lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordul az idő. Megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporzivatar is kialakulhat. Úgy tűnik vasárnap és hétfőn már inkább derült napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Az év egyik legnehezebb hetének péntekéhez érkeztünk. Sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Délután kettőig töltjük együtt majd az időnket. Sok-sok sztár érkezik majd. Elsőként a Genesis tagjait halljuk az Invisible.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Alig, hogy beültem a stúdióba, már is kaptunk az SMS falunkra közlekedési infót, aláírás nélkül, és több részletbe érkezett, mert hogy úgy tűnik a hallgatónk nehezen szedte össze a fontos információkat. Az 55-ösön Pörbölj és Baja között történt. Azt írja, hogy nagyon nagy a dugó, nem tudni, hogy mi volt, de rettenetesen nagy baleset. Nem tudni, hogy meddig lesz lezárva, az út le van zárva. Ennyit írt, és akkor amit az Útinform ír mindenről, három személyautó koccant Baja és Bátaszék között, a 108-as kilométernél félpályán halad a forgalom, de akkor ezek szerint azért van némi torlódás. Amit még tudunk, hogy az M2-esen Budapest felé aszfaltoznak, a 39-es, 38-as kilométerek között, úgyhogy itt leterelik a forgalmat, 2 kilométeres torlódásra kell készülni. És hogyha hallgatóink látnak bármi szokatlant az utakon, köszönjük, ha írják, mi pedig akkor már is folytatjuk a Texas Summer Sun slágerével.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Már is hozom a lendületet Billy Joel egyik felvételével, aminek a köztudatban az ihletője, a későbbi felesége Christy Brinkley volt. De bizony Billy Joel, amikor az Uptown Girl-t megírta, akkor még Elle Macpherson modell volt a barátnője. De mire eljött a dalhoz tartozó klip forgatásának az ideje, addigra bizony megérkezett Christy Brinkley Billy Joel életébe, így ő lett a videóklip főszereplője. Az Uptown Girl mellett jöjjön az AD Studio nyári esője is itt a Retro Rádióban, ezekkel folytatjuk majd.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A nyári elsőt bizony várjuk, de nem érkezik. A jövő hét közepe tájékán érkezik majd elméletileg egy évszakváltó front. Annak idején augusztus 20-a környékén jött mindig egy hatalmas vihar, vagy előtte két nappal, vagy utána két nappal, de valahogy ebben az időszakban, és onnantól kezdve azért jelentősen megváltozott az időjárás. Idén is, mindez elmaradt, és a jövő hét szerdára jelzik most a meteorológusok, hogy érkezik majd egy komolyabb front, ami után már ezek 30 fok fölötti értékek nem térnek vissza. Na akkor lehet majd esetleg valami csapadékra számítani, bár itt Budapesten reggel óta felhős az ég, de nincs nagyon esély arra, hogy ebből még csapadék is lesz. Ami viszont érkezik, azt árok szépen sorba. Enya, a Hathaway, most pedig már a Bonnie M-et halljuk, a Gotta Go Home-mal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk majd 11 óra után a Hungária egyik kedvelt slágerével. Koncertre készülnek egyrészt Fenyő Miklós zenésztársai, másrészt például Szondi is többek között. Erről is hallhatnak majd ezen a hétvégén a Sztársáv műsorban vasárnap DJ Dominiknál. És hogy mivel várom még a hallgatóinkat, például a Fools Gardennel. A Lemon Tree is szól hamarosan tehát a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túróstáska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek fankód.hu. Jegyek fankód.hu.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. Veszélyben a hazai méhállomány. Megtréfáltak egy szállásportát a brit fogyasztóvédők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő januártól 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az intézkedés a rokkantsági és a rehabilitációs ellátásra is vonatkozik. A 120 000 forintra emelt nyugdíjminimumot pedig kiterjesztik azokra a 65 éven felüliekre is, akik ilyen ellátást kapnak. A tegnapi kormányzati tájékoztatón egyébként az is elhangzott, hogy további 10 milliárd forintot szánnak a gyermekvédelmi rendszerre. 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javító intézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárdot fordítanak. A szociális dolgozók két lépcsőben, októberben és januárban kaphatnak béremelést. Veszélybe sodort a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
10: A természetben nincsenek tár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget, tavasszal nagy méhpocsolás pusztulás várható az országban.
9: Csúszdival lövöldözött egy üzletre egy férfi Pesterzsébeten, közölte a rendőrség. A kilőtt csapágygolyók megrongálták a bolt kirakatát, valamint egy közeli lakás ablakát és erkély korlátját is. A nyomozók egy 51 éves férfit gyanúsítanak, akinek otthonában megtalálták a csúszdit és több csapágygolyót. Őrizetbe vették, de nem tett vallomást és tagadta a bűncselekményt. Kiadó apartmanként jelent meg a brit miniszterelnök rezidenciája az egyik legnagyobb szállásfoglaló portálon. A hamis hirdetést egy fogyasztóvédelmi szervezet töltötte fel, hogy próbára tegye az oldal biztonsági rendszerét. A tesztelők egy hétre le is foglalhatták a Downing Street 10-et, a rendszer pedig a fizetést és egy kitalált értékelést is elfogadott. A szervezet szerint a teszt súlyos biztonsági hiányosságokra világított rá, ezért hatósági vizsgálatot indítottak. Ma gyakran változhat fölöttünk a felhőzet, de nyugat felől egyre több helyen szakadozhat, csökkenhet. A legtöbb napsütésre a nyugati tájakon készülhetünk, máshol is legfeljebb néhol csepereghet az eső. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap észak felől újabb felhők érkezhetnek, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb, szelesebb idő jöhet, hétfőn pedig maradhat a napos, nyugodtabb időjárás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Akár romantikus hangulatra vágynak, hozom. Akár afrikai életérzésre, a KFT-vel, ezt is. De most kezdjünk rögtön latinos dallamokkal Gloria Estefántól.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Befutott Sanyi üzenete is az SMS falunkra a 0620-22-22-122-re. Szia Piros, szép napot kívánok neked! Sajnos a családban szinte mindenki beteg lett, de ennek ellenére ünneplünk egy kicsit. Ma 2 éves Noémi. Üdv Sanyi várpalotáról. Jobbulást kívánunk akkor mindannyiótoknak, és boldog szülinapot Noéminek, akit volt szerencsénk látni a konvojon, személyesen is találkoztunk, mert eljöttetek megint Veszprémbe. Szóval köszönjük szépen a látogatást. Ez az időszak bizony nem könnyű a családok életében, ahol a gyerekek visszakerülnek a közösségbe, szóval jobbulást mindenkinek. Belinda Kerlája, Hungária és Dr. Alban is hozzák a gyógyítást.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Tegnap délután egy budaörsi áruház cipőboltjában jártam, ahol a retro rádió szólt. Dénes Tamást hallgattam menet közben, miközben nézegettem, válogattam a cipők között, és nagyon kedvesek voltak az eladók, úgyhogy köszönöm nekik a segítséget is. Kívánok nagyon sok erőt, nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki mondjuk kereskedelemben, vendéglátásban dolgozik. Erőt, lendületet erre a péntek késő délelőtre, ugye most már 3:45 előtt járunk 6 perccel. Folytassuk akkor mondjuk úgy, hogy neki küldünk dalt, bár nincs kívánság műsor, de jöjjön Péter Fibori és a Love Bandjének a Hajolj bele a hajamba dal. Elton Johnnal pedig az I'm Still Standing mindjárt itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
4: Szia, drágám! Na, rá, Istenél aludtam ma is.
3: De jó neked. Mi a titkod?
4: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
3: Sedacur Forte.
4: És a koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Biztos, hogy sokan tényleg dúdolták a hajolj bele a hajamba slágert, mint ahogy a folytatás is ad majd dúdolni valót. Something's gotten hold of my heart. Nem sokára ezzel is folytatom. Már szól a Toto Afrikája. De kíváncsi vagyok, hogy hallgatóink emlékeznek-e arra, hogy mi volt a legelső fénykép, amit készítettek. Vagy a legelső, vagy mondjuk úgy, hogy a legemlékezetesebb fénykép, amit készítettek, ami nagy valószínűséggel nem digitális géppel történt, hanem valamilyen tekercses masinával. Mert hogy ez a nap bizony jelentős ebből a szempontból, 1888-ban George Eastman bejegyeztette a szabadalmát, vagyis a tekercsfilmes fényképezőgépet, és még márkanevet is bejegyeztetett mellé, méghozzá a Kodak márkanevet. Szóval ezért kíváncsiskodom. Én abszolút emlékszem, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hallgatóink is emlékeznek-e az első fényképükre, mert ugye nem lehetett még akkoriban pocsékolni. Amivel tehát folytatjuk, már is szól a Toto, az Afrika, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Már is itt a dél, úgyhogy mesélek hallgatóinknak, hogy milyen slágerekkel folytatjuk. Például érkezik majd Eros Ramazzotti. És biztos vagyok benne, hogy a hazai fesztiválokon, bulikon nem egyszer csendült fel Korda György slágere idén nyáron is, úgyhogy jöjjön a Reptér a Retro Rádióban. Kérdésünk pedig továbbra is áll, hallgatóinknak emlékeznek-e rá, hogy vajon mi volt a legeslegelső fénykép, amit elkészítettek, vagy valami igazán emlékezetes fénykép, ami nagyon jól ragadott meg egy pillanatot, vagy nagyon humoros volt. Mesélek majd én is, de meséljenek önök is, és érkezem a slágerekkel is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
4: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
6: Amikor a pillanat és az önbizalom tökéletes összhangba kerül, a te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu, étrend kiegészítő férfiaknak.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Hírek a Retro Rádióban.
9: Élénkült a boltok forgalma júliusban. Kiváló lehet a szőlő, de kevés a termés. Több mint 24 ezeren futnak vasárnap Budapesten. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1%, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5%, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csak nem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Kedvezőtlenek az idei szüreti kilátások idehaza, derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A borágazatot az aszály, az aranyszínű sárgaság és a jelentős vadkár is sújtja. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége ugyanakkor összességében kiváló, a termés kiesés viszont várhatóan nagyobb lesz, mint az elmúlt években. Vádat emeltek egy házaspár ellen emberkereskedelem és kényszermunka miatt. A Csongrád család vármegyei főügyészség szerint 2011 és 2024 között két kiszolgáltatott helyzetben lévő nőt kényszerítettek prostitúcióra, és több mint 10 millió forintot vettek el tőlük. A férfi az egyik áldozatot bántalmazta és életveszélyesen megfenyegette. A házaspár emellett több mint 20 éven át nehéz fizikai munkára kényszerített egy idős férfit. Méltatlan körülmények között tartották, és mintegy 20 millió forintnyi nyugdíját is elvették. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vizer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek, a futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
10: Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 000 magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8 500 külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
9: Ma még kicsit változékonyan alakulhat az ég, de nyugat felől fokozatosan elfogyhatnak a felhők. Arrafelé több napsütésben bízhatunk, máshol pedig legfeljebb néhol szemerkélhet az eső. Délutánra 28 és 33 fok közé melegedhet a levegő. Szombaton észak felől átmenetileg vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délkeleten viszont még maradhat a nyáriasabb meleg. Vasárnap és hétfőn már többnyire derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Hát is lendültünk már a péntek délutánba. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, szeptember első péntekén tehát, és rengeteg jó slágert játszom majd ebben az órában is, a Bonanza Banzájtól, a Liquidóval, a Narcotic is szól. Jöjjön most a Kaoma!

90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Néha a retro zenékkel akár egy korábbi balatoni nyárba csöppenünk vissza, most viszont a kérdésünk repíti hisz a hallgatóinkat az életüknek egy korábbi szakaszába, ugyanis azt kérdeztem, hogy emlékeznek-e hallgatóink, hogy mi volt az első fénykép, vagy valami igazán emlékezetes, ami nagyon jól megragadott egy pillanatot, legyen szó egy viccesről, egy meghatóról, és érkeznek is az üzenetek, nagyon szeretem, mert hallgatóink arra is emlékeznek, hogy milyen géppel készítették életük első fényképét. Itt van például Subi üzenete: szia, egy Certo KN35-ös géppel fényképeztem egy Passat CL-t a Balatonon 74-ben. Akkor láttam először nyugati autót, remélem jól mondtam a fényképezőgép nevét, és maga a helyzet, ezt tökéletesen el tudom képzelni. Ennyire nem megyünk vissza az időben, 1986-ig viszont mindenképpen ebből az évből szól a Pet Shop Boys Suburbia slágere, most pedig jöjjön Lou Begával a Mambo No. 5.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt kérdeztem ma hallgatóinktól, hogy emlékeznek-e, mi volt az első fénykép, amit készítettek, de el lehet mesélni akár annak a legemlékezetesebb fényképnek is a történetét, amit készítettek valaha, és ami nagyon jól megragadott egy pillanatot. Jönnek hallgatóink történetei, nagyon szeretem őket. Sanci például ezt írta. Szia Piros, szia Retro! 79-ben kaptam egy Smena 8M központi záras fényképezőgépet. A testvéremet fotóztam le először. 9 évesek voltunk, ő már sajnos meghalt. Én a kenyeremet a fotózással keresem azóta is. Szuper jó kadalok. Sanci, örülök, hogy akkor tudunk lendületet adni neked is a munkához, és köszönöm a történetet. De itt van Kati üzenete. Szia Piros, 78-ban a nővéremet az esküvői ruhájában az udvaron a kis pajtásgépemmel lefényképeztem. A színjózan fotós csak lábakat fotózott az esküvőn. Volt nagy boldogság, mikor előhívattuk a tekercset. Na ez az, hogy ugye a tekercs előhívásáig az embernek elképzelése sem volt, hogy mit sikerült lefotózni abból, amit látott, és mit nem. Na hát nagyon várom ezeket a történeteket, mesélek majd én is, és érkezzen Sandra az In the Heat of the Night-ban, a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
3: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
4: Változókori hőhullámok, alvás problémák, feszültség, szorongás. Ismerős? Nem vagy egyedül. A Remifemin a kezdetektől támogat a menopauzához vezető úton.
5: A Remifemin 25 éve a magyar nők biztostársa. Változókor könnyedén. Remifemin plusz fémtabletta. Patikában kapható növényi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most.
7: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, életük első fényképéről, amit készítettek, vagy az egyik legmarkánsabbról, legemlékezetesebbről kérdezem a hallgatóinkat egy évforduló okán. De van egy másik évforduló is, amiről még nem készülhetett fotó, pedig nagyon jó lett volna, de utólag természetesen nagyon sokan ábrázolták Los Angeles megalapítását, amit 1781-ben erre a napra tesznek, szeptember 4-ére. Azért is érdekes ez a dátum, mert hogy a spanyolok által kiválasztott 44 telepes még ez év februárjában indult útnak, hogy elérkezzenek erre a kijelölt területre, és a nyár folyamán szép lassan csordogáltak a családok. A 44 emberből 22 volt felnőtt és 22 gyermek gondosan összeválogatva, hogy minden szakma képviselve legyen. Ők hivatottak aztán a későbbi telepesek életét segíteni, meg úgy általában belakni az akkor még teljesen kietlen területet. Ha fénykép nem is készült róluk, de gondos leírás, életkor, nem, etnikai származás, ez mind megvolt természetesen. Hallgatóinktól továbbra is várjuk a legelső fénykép, vagy akár a legemlékezetesebb fénykép történetét, és folytatjuk is emlékezetes slágerekkel, mint amilyen a Queen Bohemian Rhapsody-ja, vagy most Sam Brown's Top slágere.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, biztos, hogy végig énekelték hallgatóink, és végig fogják a következőt is. Korábbi slágereket is hozok, mint amilyen a Kim Novák Gyémántja. Hogy simogasson bennünket ebben a péntek délutánban, és érkezik majd a Soft Cell. Love, ezt is együtt dúdolhatjuk majd a Retro Rádióval egy óra után tehát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
3: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
4: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
3: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
10: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség! A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
1: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Tovább épülhet a Mohácsi Dunahíd, új életet kaphatnak az elhagyatott iparterületek, elárverezik George Michael ikonikus gitárját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Folytatódhat a Mohácsi Dunahíd építése, de egyszerűbb formában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, elhagynak egy korábban hozzáadott 20 kilométeres útszakaszt érintő bővítést. Az alföldi oldalon így 4 sávos helyett 2 sávos út épül, mivel a forgalmi előrejelzések szerint 2050-ig sem lenne szükség a nagyobb útra. A változtatással 74-76 milliárd forintot takaríthat meg az állam. Az összeget nem vonják ki a közlekedésből, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Számtalan elhagyatott iparterülettel találkozhatunk a városokban. Az elhanyagolt, olykor illegális szemétlerokóvá váló területek ugyanakkor lehetőségeket is rejtenek, hívta fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. A barna mezős területek hasznosításáról Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt halljuk.
13: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
12: Kizuhant és meghalt egy dolgozó az Országos Mentőszolgálat budapesti székházának 7. emeletéről, értesült az ATV. A mentőszolgálat megerősítette a tragédia hírét és közölte, minden szükséges támogatást megadnak az elhunyt családjának és munkatársainak. A rendőrség a Telex megkeresésére azt írta, hogy idegenkezőség gyanúja nem merült fel, az eset körülményeit közigazgatási eljárásban vizsgálják. Kalapács alá kerül George Michael egyik leghíresebb gitárja. Az énekes ezzel a hangszerrel szerepelt a Face 1987-ben készült videóklipjében. A Guardian szerint az akusztikus gitár több mint 50 millió forintnak megfelelő összegért kelhet el az októberi árverésen. Az aukción további 30 emléktárgyat, köztük arany és platina lemezeket, fotókat és turné dokumentumokat is kínálnak. A gyűjtemény George Michael egykori személyi asszisztensétől származik, aki több mint 20 éven át dolgozott az énekessel. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma gyakran változhat fölöttünk a felhőzet, de nyugat felől egyre több helyen szakadozhat, csökkenhet. A legtöbb napsütésre a nyugati tájakon készülhetünk, máshol is legfeljebb néhol csepereghet az eső. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap észak felől újabb felhők érkezhetnek, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb, szelesebb idő jöhet, hétfőn pedig maradhat a napos, nyugodtabb időjárás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Egy óra után 5 perccel is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Igen, változatos lesz a kínálatunk. Lesz abba feldolgozás az Erasure-rel, a Kim Novaktól meghallgatjuk majd a gyémántot. Cyndi Lauper-rel kezdve Girls Just Wanna Have Fun. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem!

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Van jó hírünk is az utakon lévőknek. Az M1-esen Budapest felé korábban Szárliget térségében egy kamion akadályozta a forgalmat a külső sávban. Most már a 47-es kilométernél megszűnt ez az akadály, de kialakult 10 kilométeres torlódás. Ez igen lassan oszlik, csak nem Tatáig tart majd, és ugye a személyautósoknak mindenképpen javasolják a belső átterelt sávot, vagy az egyes úton kerülni. Baleset is történt sajnos a 38-ason Nyírtelek térségében, a 34-es kilométernél, ahol félpályás lezárás mellett helyszínelnek. Továbbra is kíváncsi vagyok hallgatóink első fényképére, ha emlékeznek rá, hogy mi volt az, amit legelőször életükben lefotóztak, vagy akár valami igazán emlékezetes fotóra, amit sikerült lőni, akár azért, mert vicces, vagy nagyon emlékezetes, egy megható pillanatot örökít meg. Várjuk a történeteket a 0620-22-22-122-n, miközben érkezik majd a Hip Hop Boys az Ott várok ráddal, az ígért Szobszeddal is jön, és Ricky Martinnal nyitjuk a sort Living La Vida Loca.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Van, akinek már így péntek délután elkezdődött a hétvége, ugye 3:42 lesz 6 perc múlva. A hétvégén viszont a fővárosban egy olyan futóversenyt tartanak, ami biztos, hogy nagyon sokakat érint, a közlekedésben legalábbis mindenképpen. A 41. Vizer Budapest félmaraton futóverseny lesz tehát ezen a hétvégén vasárnap, de már szombaton elkezdődnek a felkészülési munkálatok, úgyhogy már szombaton 8-tól lezárják például a 11. kerületi Pázmány Péter sétányt. Vasárnap pedig ennél sokkal több minden zárnak majd le, többek között a budai és a pesti alsó rakpartot is, de ez csak kettő amúgy a rengeteg minden másból, úgyhogy arra kell készülni, hogy nagyon sok busz, villamos is terelt, módosított útvonalon vagy rövidített útvonalon közlekedik. Mindenképp érdemes tájékozódni, és főleg valamilyen applikációval megtervezni az utunkat, hogyha esetleg időre megyünk valahova. Én jó utat kívánok most is az úton lévőknek, és hozom a TNT kicsi gesztenyéjét, illetve jöjjön a Culture Club a Karma Chameleonnal itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jöjjön még néhány hallgatóink üzeneteiből a legelső fényképről, mert hogy erről kérdeztem ma önöket. Zoltán például ezt írta: 73. június 11-én kaptam a 9. születésnapomra egy Kodak gépet. Az első kép a padra sorakoztatott születésnapi ajándékaimról készült. Ezt meghiszem, hogy emlékezetes volt. És itt van Olivér üzenete. Nem első fotó, de nekem nagyon emlékezetes. Egy Brocken-hegyi kísértetet sikerült lefotózni a Nagy Hideghegyen, ami egy fénytörési jelenség. Az épp felkelő nap mögöttem, előttem az árnyékom, és körülötte egy körszivárvány. Földön túli látvány volt. Ami érdekes, hogy mellettem állt a barátom, aki ugyanezt látta, de egymás árnyékát nem láttuk, mert elnyomta a saját szivárványunk fénye. Ejha, gratulálok! Megértem, hogy megírtad nekünk, Olivér, mert ez egy zseniális, nagyon ritka légköroptikai jelenség, amit kötkísértetnek is neveznek. És azt írják még egyébként róla, hogy alapvetően magas hegységekben fordul elő leggyakrabban, de néha Magyarországról is elcsíphető, kedvező őszi és téli időjárás esetén. A köd szépsége ezek szerint. És cserébe hozok szuper slágereket, Barbara Streisand, Woman in Love, vagy itt lesz a Genesis-szel a Jesus He Knows Me. És egy másik sláger, aminek a címében szintén szerepel a Jesus, Personal Jesus, a Depeche Móddal.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Barbra Streisand dalával búcsúzom is a hallgatóinktól. Nem kívánok még egészen kellemes hétvégét, hiszen holnap a rádiókonyhában találkozunk. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zanfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.

0: A Reprop kent a kis stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
2: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Fox Post. Csomagküldés a tozéig.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre. Demonstrációra készülnek a szociális dolgozók. Pióca szállítmányt foglaltak le Röszkén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszatér az Erasmus program minden magyar egyetemre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a korlátozással érintett 21 intézmény már érvényes pályázattal rendelkezik a mostani tanévre. Ezeknek az egyetemeknek a hallgatói 2024 óta nem vehettek részt a programban uniós összeférhetetlenségi és átláthatósági kifogások miatt. A miniszter szerint a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett a visszatéréshez. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális ágazat dolgozói. A szakszervezetek képviselői az MTI-nek azt mondták, üdvözlik a kormány béremelési szándékát, de annak részleteiről egyelőre nem kaptak tájékoztatást. A dolgozók azonnali 25%-os emelést várnak, ezért nem tartják elfogadhatónak, hogy azt két részletben hajtsák végre. A meghirdetett demonstráció előkészítése így folytatódik. Az érdekképviseletek ugyanakkor készek a további tárgyalásokra. Nem mindennapi fogásokat fenn a röszkei határon. Egy török sofőr több mint 3000 piócát próbált engedély nélkül Magyarországra hozni, közölte az adóhatóság. A fokozottan védett márványos orvosi piócákat egy hűtőtáskában élelmiszerek közé rejtve találták meg a pénzügyőrök. Az állatok eszmei értéke meghaladja a 80 millió forintot. A piócákat a szegedi vadasparkba vitték, a sofőr ellen pedig természetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tettek. A csemegeszőlő kerül a középpontba Pécsen. Holnap rendezik meg az országos csemegeszőlő kiállítást és versenyt, ahol a hazai fajták mellett a legújabb termesztési technológiákat is bemutatják, mondta el rádiónknak Tesztlák Péter, a Pécsi Tudomány Egyetem kutatási igazgatója.
8: Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlő fajta került állami minősítésre való bejelentésre. Ahogy változik esetleg a borszőlőnek a helyzete Magyarországon, legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis, fenntartható, kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztésre. Tanácsadásban, fajtaválasztékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemegeszőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
7: A csemegeszőlő egyre népszerűbb, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni a keresletet. Ma még kicsit változékonyan alakulhat az ég, de nyugat felől fokozatosan elfogyhatnak a felhők. Arrafelé több napsütésben bízhatunk, máshol pedig legfőjebb néhol szemerkélhet az eső. Délutánra 28 és 33 fok közé melegedhet a levegő. Szombaton észak felől átmenetileg vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délkeleten viszont még maradhat a nyáriasabb meleg. Vasárnap és hétfőn már többnyire derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes péntek délutánt, ma kicsit beugrottam Dédes Tomi helyett, remélem nem bánják, én ilyenkor a hétvége előtt abszolút nem, úgyhogy pörögjünk fel már is az első emelettel, a Real McCoy-jal és ezzel a duettel. When the rain begins to fall.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Álmodtam egy világot az Eddától. Ugye azzal kezdődik, hogy időm kevés. Talán ez a jelen szituációra nem feltétlenül igaz, ha csak nem nagy rohanásban vannak, még el kell intézni valamit, be kell ugrani. Ezért azért, hogy a hétvégén már ne ezzel menjenek az értékes órák. Abszolút érthető, de ha a munkaidőből van már kevés, az meg egyáltalán nem rossz hír, sőt, meglehetősen felvillanyozó tud lenni. Szóval ezt még letudjuk, aztán jöhet a szeptember első hétvégéje iskolakezdésen és hasonló ilyen megpróbáltatásokon túl, majd kifújjuk magunkat. Ezt akár már most megkezdhetjük. Lesz itt kérem romantika, Demién Ferenccel, heroikus dallamok és vágtázó tempó, Bonnie Tylerrel, jön a Holding Out for a Hero, és a jó kedvet DJ Bobo hozza. Everybody!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Gotye és a Somebody That I Used To Know, valaki, akit réged ismertem. Mi azért már összeszoktunk rendesen, még ha nem is ismerjük egymást egytől egyik személyesen. Igaz, én magam péntek délutánonként ritkábban fordulok meg itt a stúdióban, de persze azért majd ezen a hétvégén is mindkét délutánon várom önöket. Addig még persze el is kell jutni. Szeptember 4-e van, Rozália napja, sok boldogságot a kedves hölgyeknek. A 0620-22-22-122-es SMS számon jöhetnek ma is az üzenetek, akár egy-egy kedves köszöntő is. És arról se feledkezzünk meg, hogy micsoda nap volt ez a kommunikáció szempontjából, hiszen 1837-ben ekkor mutatta be a New York-i egyetemen friss találmányát, a távírót Samuel Morse, azaz magyar nevén Morse Samuel, amely a történelemben először tette lehetővé, hogy az írásos információ azonnal nagy távolságra továbbítódjék. Gondoljunk csak bele, hogy órák vagy akár hetek helyett másodpercek alatt jutottak el a hírek városok és aztán országok között is. Egyébként az angolok kezdték el először használni, már a következő évben kiépült az első távíró vonal, szóval ők egyből lecsaptak a lehetőségre. Aki tud morzézni, az most érti, amit mondok. Tititá, tá, tititi, tititi, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Ez kérem annyit tesz, hogy UB40, azaz UB40. There's magic in Kingston Town. A Kingston Town-nal folytatjuk már is itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
7: Szia, drágám! Na, Isten, ilyen aludtam ma is.
6: De jó neked. Mi a titkod?
7: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
6: Sedacur Forte.
7: És a koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most.
10: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Lehetsz király, ha musical királyaitól Berecki, Dolhai és Mészáros, micsoda trió, a Rómeó és Júlia musical legnagyobb slágerével. Az utak királyai azért ne akarjunk lenni, csak nyugisan körültekintően ma is, és persze figyelünk arra is, hogy mi történik, vagy éppen mi az, ami nem történik, vagyis akadozik, netalán teljesen mozdulatlan. Az M1-esen Budapest felé Tata és Komárom között szakaszos torlódás alakult ki. Érdemes a 85-ös kilométernél, azaz a Komárom Kisbér csomópontnál lejönni az 1-es főútra, és Tatánál vissza. Aszfaltoznak az M0-áson Budapest felé, a 46-os kilométernél a félútpályát lezárták jelzőörös irányításra, és mindkét irányban hosszabbodott menetidőre kell számítani. És a 8-ason Csákány-Doroszló közelében baleset történt, három autó ütközött, a 171-es kilométernél félpályás lezárás van. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. A nyugis tempó most nálunk is meglesz, és hát már maga a zenekar neve is ennyit tesz, hogy lazán hátradőlve. Ez a Laid Back és a Sunshine Reggae.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió együtt édes harmóniában. A Beloved és a Sweet Harmony annyira nagyot ment ez a sláger a 90-es években, hogy még a nagy sikerű Melrose Place című sorozatban is többször felcsendült. Egy angol lakberendezési áruház meg ezt választotta a hivatalos reklám zenének, mert annyira megnyugtató, hogy az embernek megjön a kedve összebújni a kedvesével a kanapén, és hát a kanapét meg akkor már vegyük meg tőlük. A mi slágereink azonban simán eladják magukat, de azért mutatom. Itt lesz Orsi és Gangsta Zoli, és egy másik nagy kedvenc. A Vaya con Dios is felteszem a friss hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek funkot.hu. Jegyek funkot.hu.
2: Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedacurt.
4: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a Tozéig.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, veszélybe kerülhetnek a családi benzinkutak, felrobbanthatta magát két bankrabló Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő januártól 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az intézkedés a rokkantsági és a rehabilitációs ellátásra is vonatkozik. A 120 ezer forintra emelt nyugdíjminimumot pedig kiterjesztik azokra a 65 éven felüliekre is, akik ilyen ellátást kapnak. Veszélybe kerülhet több száz vidéki benzinkút működése. A Független Benzinkutak Szövetsége közölte, kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 jellemzően családi vállalkozás zárhat be. A szervezet nem támogatást kér, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Emellett kezdeményezik az üzemanyagpiac, valamint a MOL nagy kereskedelmi árainak és ellátási gyakorlatának vizsgálatát. Az ekcémás gyerekek szüleinek segítenek a Heimpál gyermekkórház szakemberei. Szeptember 21-én ingyenes előadáson adnak gyakorlati tanácsokat a betegség felismeréséhez és kezeléséhez. A programra hétfő délután 4 óráig lehet jelentkezni, mondta rádiónknak Veres Klára, osztályvezető főorvos.
5: Ez egy nagyon megterhelő, az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan vizketnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, és okozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
4: Felrobbanthatta magát két bankrabló Dél-Olaszországban. A két férfi ma hajnalban egy bankautomatát próbálhatott meg felrobbantani, a szerkezet azonban valószínűleg túl korán lépett működésbe. A rendőrök az ATM mellett találták meg a holttestüket, a közelben pedig egy lopott autó is állt. A helyszínen olyan robbanóanyagok maradványaira is rábukkantak, amelyeket bűnbandák használnak pénzkiadó automaták feltörésére. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma gyakran változhat fölöttünk a felhőzet, de nyugat felől egyre több helyen szakadozhat, csökkenhet. A legtöbb napsütésre a nyugati tájakon készülhetünk, máshol is legfeljebb néhol csepereghet az eső. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap észak felől újabb felhők érkezhetnek, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb, szelesebb idő jöhet, hétfőn pedig maradhat a napos, nyugodtabb időjárás.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a szavak, mármint a prózában előadott szavak ideje egyelőre lejárt, most már az énekelt verziók jönnek, bár ez se teljesen igaz, mert végül is Gangsta Zoli nem áriázni fog, hanem

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 220 felett, az lesz megint a hétvégén, mert megy tovább a Forma 1-es VB. Nálunk is remek verseny volt idén, amit Lando Norris nyert, aki utána Hollandiában is diadalmaskodott. Meglátjuk, hogy Olaszországban tud-e triplázni, vagy esetleg a listavezető Antonelli, netán Hamilton vagy Russell örülhet majd a végén. Időmérő holnap 4-kor, a futam vasárnap 3-kor, a legnagyobb slágerek meg mindig és folyamatosan, de azok nem Monzában, hanem itt nálunk a Retro Rádióban. Kanyarodjunk rá driftelve a hétvégére, de tényleg csak zeneileg, az utakon ilyeneket eszünkbe ne jusson csinálni. Jöhet akkor a száguldás, Porsche szerelem is, meg az a hölgy, aki 13 éves kora óta vezet, igaz, akkor ellopta az anyukája kocsiját, hogy leléphesse Hollywoodba. Szép kaland volt, de rövid, ha rendőrök nyakon csípték, hazavitték. Viszont később csak ott kötött ki, és a királynője lett. Ő Cher, ez meg a Strong Enough.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió Horizon a Blue-tól, azaz kérem álljanak fel. Egy bírósági tárgyalás, ami nem lenne túl kellemes péntek délutáni elfoglaltság, de itt szerencsére csak a szerelemről volt szó. Ahhoz meg jó esetben se bíró nem kell, se esküdszék. Azért hiába kanyarodtunk már rá a szeptemberre, vannak akik most kerekedtek fel. Ancsa küldte, sziasztok, úton vagyunk Horvátországba nyaralni. Ádám, Kati, Zoli és jó magam. Szeretnék nekik küldeni egy jó kis slágert. Jó

Halás nektek, lányok, fiúk, vigyázzatok magatokra, még a tengert, a napsütést kiélvezhetitek, és talán már akkora tömeg sem lesz. Ha szeretitek, a jó kis tengeri kajákat ki ne hagyjátok. Én ilyenkor más sem eszem egy hétig. Aztán Marics Józsi is írt, ő a feleségét, az ő egyetlen Roziát köszönti sok szeretettel névnapja alkalmából, sokszor csókolja. Na majd otthon személyesen is. 0620 22 22 122, ez a mi SMS számunk, a köszöntőt meg Kim Carnes énekli. Betty Davis Eyes.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jó nekem, jó lesz bizony, főleg a szombathelyieknek és környékbelieknek, vagy aki veszi a fáradtságot és elmegy oda pontosan egy hét múlva pénteken az Ocsó Macsó koncertjére. Ha az ember kicsit messzebbre megy és időre oda kell érni, akkor ajánlatos valamennyit rászámolni. Én elég bőven szoktam, nem szeretek sehonnan se elkésni, aztán meg jól lemaradni. Az M1-esen közlekedők ma is számítsanak hosszabb menetidőre, hiszen Budapest felé Tata és Komárom között torlódás alakult ki. Érdemes most a komáromi csomópontnál lejönni, aztán az 1-es úton tovább, Tatánál meg vissza. A 4-es úton Hajdúszoboszló közelében két autó karambolozott, a 199-es kilométernél félpályás lezárás van. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Figyelmesen hajtsanak péntek délután, és most már azért rendesen erősödik a forgalom, de hát ilyenkor ezen nincs mit csodálkozni. Nézzük a folytatást, itt lesz még Meja és az All About The Money, és Rod Stewart emblematikus slágere, a Baby Jane.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Black és a Wonderful Life. Ha kisléptékben gondolkodunk, akkor reméljük, hogy a hétvége is wonderful lesz. Ez most a minimális célkitűzés, majd úgy alakítjuk. Viszont jöhet még egy kis holiday szeptemberben is. Érkezik még Kate Ryan a Desenchanté-val és a svéd sikerduó. A Roxette és a How Do You Do mindjárt itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Szigorúan ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. Veszélybe került a mélyállomány. Világrekordot döntött egy 107 éves atléta. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Fokozottan ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint a tartós aszály miatt tovább apad a folyó, a kiskörei víztározó hasznosítható vízkészlete pedig elfogyott. A mezőgazdasági vízfelhasználást ezért legalább a felére kell csökkenteni. A következő héten a nagykunsági öntözőrendszert vizsgálják, ahol a megengedettnél több vizet használnak, felfüggesztik a vízkivételt. Veszélybe sodort a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
4: A természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget, tavasszal nagy méhpocsolás pusztulás várható az országban.
3: Folytatódhat a Muhácsi Dunahíd építése, de egyszerűbb formában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, elhagynak egy korábban hozzáadott 20 kilométeres útszakaszt érintő bővítést. Az alföldi oldalon így négy sávos helyett két sávos út épül, mivel a forgalmi előrejelzések szerint 2050-ig sem lenne szükség a nagyobb útra. A változtatással 74-76 milliárd forintot takaríthat meg az állam. Az összeget nem vonják ki a közlekedésből, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Világrekordot döntött egy 107 éves tájföldi atléta. A férfi a dél-koreai veterán világbajnokságon 7,59 cm-re hajította a diszkoszt, 19 cm-rel javította meg saját csúcsát. Két nappal később gerelyhajításban is aranyérmet szerzett, igaz, korosztályában mindkét versenyszámban egyedül indult. Az egykori iskola igazgató hetente többször sétál vagy kocog, edzéseit pedig 74 éves lánya irányítja. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma még kicsit változékonyan alakulhat az ég, de nyugat felől fokozatosan elfogyhatnak a felhők. Arrafelé több napsütésben bízhatunk, máshol pedig legfőjebb néhol szemerkélhet az eső. Délutánra 28 és 33 fok közé melegedhet a levegő. Szombaton észak felől átmenetileg vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délkeleten viszont még maradhat a nyáriasabb meleg. Vasárnap és hétfőn már többnyire derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs. Érdekes, a péntek délután mindig legalább olyan gyorsan pörög, mint az egész hétvége. Valahogy a kedd délelőttökkel nem így szokott lenni. De ha így, hát menjünk tempósan a repülőkkel, a Roxette-tel és Sissy Kettsel. Heartbreak Hotel!

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió. I see you.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. El kell, hogy engedj a Csillától. Ha meg nem, akkor lelépünk, mint Billy Idol a cserkész táborból. Az öntörvényű rockstar a mai napig feltartóztathatatlan, és mindig poénkodva meséli, hogy a karrierje tulajdonképpen 10 éves korában indult, amikor egy erdei táborozáskor a szomszéd lánycsapatból megtetszett neki egy kislány, és ahelyett, hogy a tűzgyújtást meg a mindenféle csomókötést gyakorolta volna a többiekkel, inkább lelécelt, hogy a választottjával tölthesse az időt. Jól ki is rúgták a cserkészektől, azt mondta, ott pecsételődött meg a sorsa, mert onnantól kezdve nem igazán fogadta el a szabályokat, de nála ez bejött. Mindjárt tőle is felteszek egy slágert, a White Wedding-et, de a péntek délutáni válogatásban helyet kap az Ergo is, valamint a Backstreet Boys. Ez is egy ellenállhatatlan darab. Everybody! Everybody!

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, John Legend és az All of Me. Azért gondolhatnánk, hogy meglehetős önbizalomra val, ha valaki már pályája kezdetén felveszi a legenda művész nevet, de valójában nem John választotta, hanem egyik ismerőse, egy chicagói költő, J.I.V., akit annyira lenyűgözött az édekes dalszerző tehetsége, hogy azt mondta, ember, egyszer még legendának kell, hogy szólítsunk, mert pont úgy énekez, mint a régi idők, ha 60-as évek szól legendái. Aztán rajta ragadt, és végül is ő sem bánta, rá is szolgált azóta. Lesznek még legendás előadók bőven ebben az órában is, sőt, még azon is túl, de előbb még jöjjön Lacika üzenete Miskolcról. Sziasztok, éppen a kislányommal Annával autózunk Miskolcról Hajdúböszörménybe, az egyetemen tanuló anyukájához, hogy holnap együtt jöjjünk majd vissza. Az útra szeretnék kérni valami jó kis autózós zenét, ennek az égvilágon semmi akadálya, csak óvatosan vigyázzatok magatokra, és jó hétvégét! 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, ez meg már egy igazi vérbeli diszkós láger, az

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Jelen információink szerint az M1-esen Tata és Biatorbágy között a 65-ös kilométertől kezdve helyenként lassulásra kell számítani. Laci viszont azt küldte SMS-ben, hogy Komárom és Tata között tiszta a pálya, itt nincs fennakadás. Köszönöm szépen. Az viszont biztos, hogy baleset történt az 1-es főúton Tata külterületén a Szomódi elágazásnál. A 68-as kilométernél félpályás lezárás van. És persze erős a hétvégi forgalom az M7-esen is a Balaton felé vezető oldalon. Az M1-es M7-es közös kivezetőjétől egészen Martonvásárig, tehát a 30-as kilométer környékéig előfordulhat szakaszos torlódás. Türelmesen, figyelmesen vezessenek!
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
1: Aki meg nem tud vezetni, az ne erőltesse. A Kiss basszusgitáros, a Gene Simmons hiába volt a banda egyik vezér alakja, a családi kocsit mindig inkább a feleségére bízta, mert a dalszerzéshez meg a bassgitározáshoz nagyon ért, de sofőrnek egyenesen csapnivaló, és ezt ő is tudja magáról. Szóval, ha én valami csoda folytán azt látnám, hogy a párhuzamos sávban Gene Simmons halad, akkor igyekeznék minél nagyobb távolságot tartani tőle. A halló távolság viszont nem gond, sőt, ez a Kiss, és az I was made for loving you.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a No Mercy és a Where Do You Go, hová mész? Bármerre is vezessen majd az útjuk a hétvégén, remélem élménydús lesz, de ha csak a kanapéig jutnak, az sem tragédia, némi mozgás azért legyen, és mi is belelendülünk, mondhatni hasítunk. Az Exotic mellé beszáll még Gala és Madonna is. A Sorry is jön majd a legfrissebb hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: a Reprop Kent a kis stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
3: Shell. Go well.
4: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen,
9: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
11: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek fankot.hu. Jegyek fankot.hu.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
13: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk.
14: Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
15: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Jelentős béremelést várnak a szociális ágazatban dolgozók. Zöld oázisok lehetnek a tájsebekből. Csapnivaló adminisztráció 5 tonna dinnye ment a kukába.
18: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
17: Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális ágazat dolgozói. A szakszervezetek képviselői jelezték, örülnek a kormány béremelési szándékának, de a részletekről még semmit sem tudnak. Azonnali 25%-os növelést várnak, és nem tartják elfogadhatónak, hogy azt két részletben hajtsák végre. Az érdekképviseletek ugyanakkor készek a további tárgyalásokra. Hozzátették, az ágazat 2008 óta sereghajtó a bérekben, így gyakorlatilag kiürült a szociális terület, nem működnek ellátások, részlegek, osztályok. Visszatér az Erasmus program minden magyar egyetemre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán azt írta, a korlátozással érintett 21 intézmény már érvényes pályázattal rendelkezik a mostani tanévre. Ezeknek az egyetemeknek a hallgatói 2024 óta nem vehettek részt a programban uniós összeférhetetlenségi és átláthatósági kifogások miatt. A miniszter szerint a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett a visszatérés. Számtalan elhagyott iparterülettel találkozhatunk országszerte, az elhanyagolt, olykor illegális szemétlerakóvá váló területek ugyanakkor komoly lehetőséget kínálnak. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt hallják.
8: iparáltal okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. Megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
17: Nem volt gond a görögdinnye minőségével a nyáron, a jelöléssel és a nyomon követhetőséggel viszont igen, mindezekért több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédők. Összesen mintegy 5 tonna gyümölcsöt kellett megsemmisíteni, mivel eredetük nem volt megfelelően igazolható. A hatóság tájékoztatása szerint több mint 400 helyszínen ellenőriztek munkatársaik, és nem csak a piacokon, üzletekben, hanem az útmenti árusítóhelyeken is. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Torlódásra számítsanak az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között, a külső sávban a 65-ös kilométertől. Baleset történt az 1-es úton Tata külterületén a Szomódi elágazásnál, a 68-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Sokan autóznak az M7-es fővárosi kivezetőjén a Balaton felé, aztán a folytatásban is egészen Martonvásárig, tehát a 30-as kilométerkőig előfordulhat kisebb-nagyobb fennakadás. Hasonló a helyzet az 52-esen Fülöpszállás és Solt között útépítés miatt, jelezte az Útinform.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a péntek délutánból is maradt még azért egy szabad szemmel is látható darab, ehhez meghozom a legnagyobb slágereket, a 90-es évekből Gala és a Freed from Desire, a 2000-esekből Madonna és a Sorry, a 80-asokból meg ez, a Cutting

Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, Cipő és a lány, Kék és narancssárga. A Republik már elkerülte azt, amit a 80-as években sok hazai és külföldi előadó nem úszott meg, hogy a Voga Turnovszky duó kiparodizálja őket. Azért említem, mert Voga Jánosnak ma van a születésnapja, innen is sok boldogságot. Jövő héten gondolom ismét jelentkezik Bocsiéknál is menetrend szerint. Egyébként akkoriban a zenekarok nagy többsége nem sértődött meg ezeken a kifigurázásokon, szerintem zseniálisak voltak, hiszen ez azt jelentette, hogy az illető ott van a toppon, megkerülhetetlen tényező a hazai piacon. Volt bikini paródia is, D. Nagy Lajosék is jót röhögtek rajta, úgyhogy én is felteszek tőlük mindjárt a slágert, az eredeti verziót, a széles tágas a térből, de érkezik John Paul Young is, és a Love is in the Air, na meg a brit szinti pop gigászai, a Pet Shop Boys, ez a Go West!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Garrett Gates és az Any One of Us. Az angol énekes már nem az a szégyellős srác, aki talán még volt a 2000-es évek elején, 40 fölött már elég bevállalós lett, nemrég indította a Boyband in the Buff elnevezésű showját, melynek koncepciója az Alul semmi című nagysikerű filmmel nagyjából azonos. Csak itt a főszereplők nem csak striptízelnek a színpadon, hanem énekelnek is. Garrett nem csak producere a dolognak, hanem ő maga is ott van, a további jó kötés és jó hangú urak társaságában, és a 90-es, 2000-es évek olyan fiú csapatainak, mint a Take That, a Westlife vagy a Backstreet Boys slágereit éneklik, és közben folyamatosan megszabadulnak a ruháiktól. Egyébként Garrett is szépen kipattintotta magát, úgyhogy ez ebben a formában rendben is van. És hogy fogynak-e rá a jegyek? Hát gondolhatják. És vajon leginkább a hölgyek kíváncsiak-e a műsorra? Azt is gondolhatják. De hát a Queennel szólva a show-nak folytatódnia kell, Garrett meg megtalálta a piacirést, ki tudja, lehet egyszer hozzánk is elhozzák a műsort. Mi meg akkor már folytassuk a péntek délutánt magával, a Queennel. Ez a Radio Gaga.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Remélem földön ébredések, szétesések nem lesznek a hétvégén, erre azért ügyeljünk. Ezt a göröngyös utat már végigjárták helyettünk a huligánok, nekünk már nem szükséges. Azért persze bulizni majd lehet, akár holnap este Csipájékkal is a Budavári Fesztiválon. Oda lesz rakva rendesen, az egészen biztos. Gyorsan nézzük még a közlekedést. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, az M1-es és M7-es közös kivezető szakaszától egészen Martonvásárig, nagyjából a 30-as kilométerig előfordulhat szakaszos torlódás. Egy teherautó az árokba hajtott a 66-oson Mánfa közelében, a 9-es kilométernél egy sávot lezártak. Szintén félpályás lezárás van a 19-es kilométernél a 87-es főúton, Táplán-Szentkereszt határában, és szakaszos torlódásra azért továbbra is készüljenek Budapest felé az M1-esen, Tata és Biatorbágy között. 06-20-22-22-122 ez a mi SMS számunk. Óvatosan vezessenek, jó utat hazafelé, vagy éppen amerre tartanak, akár egy jó kis hétvégi kiruccanásra. Utitársként meg remélem elfogadják a Depeche Mode-ot, ez a Strange Love itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Dr. Alban és a Sing Hallelujah kiváló felvezetése a hétvégének, amit majd együtt töltünk, de addig még van hátra egy kevés, azt meg a folytatásban töltsék Nyerges Izával. Chris Reával indul a kívánság műsor, aztán majd persze alakul. Én jövök holnap délben, Jurásek Balázs vagyok. További nagyszerű pénteket a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
2: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
3: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: 10 dekagram tolletrapista sajt az önkiszolgáló pultba, csak 199 forint.
4: További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
7: Hát a 80-as maratonra.
6: 80 kilométer?
7: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
8: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
9: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
10: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
11: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKick törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kick, több mint gondolnád.
12: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár, szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
15: Társadalmi célú reklámot hallottak.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: A kormány fő szerint több diplomásra van szüksége az országnak. Rengeteg kis benzinkút zárhat be a folytatásban. Szennyezés az iváncsai akkumulátorgyárban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Növelni kell itthon a diplomások arányát, mert ez a felemelkedés legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, jelentette ki a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter hozzátette, a kormány kész az ezzel kapcsolatos akadályok lebontására. Felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan nálunk az egyik legalacsonyabb a felsőoktatási oklevéllel rendelkezők száma. Veszélybe kerülhet több száz vidéki benzinkút működése. A független töltőállomások érdekképviselete szerint kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 jellemzően családi vállalkozás zárhat be. A szervezet hangsúlyozta, nem támogatást kérnek, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyelő versenyfeltételeket. Emellett kezdeményezik az üzemanyagpiac, valamint a MOL nagykereskedelmi árainak és ellátási gyakorlatának vizsgálatát. Oldószer került a talajba az Iváncsai akkumulátorgyár területén. A Fejérvár megyei falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. A település közösségi oldalán jelezte, a szennyezés a vezetékes ivóvizet nem érinti, az ugyanis Ercsi felül érkezik csővezetéken. A helyi jegyző szerint a gyár csak tegnap tájékoztatta az önkormányzatot az esetről, amelyet a múlt pénteken azonosítottak. A hatóságokat viszont azonnal és megszüntették a szennyezés forrását. Tart a vizsgálat az ügyben. A gyermekek krónikus gyulladásos bőrbetegségének kezeléséről tartanak előadást a Heimpál gyermekkórházban. A szeptember 21-én esedékes tájékoztató ingyenes, hétfőn délutánig lehet regisztrálni rá. A rendkívül megterhelő kórról Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónknak.
19: Az életminőséget jelentősen rontó betegség, folyamatosan vizsgetnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, és okozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére.
18: Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Baleset történt az M1-es M7-es közös kivezetőjén Budaörsnél a 9-es kilométernél, egyre nagyobb a torlódás. Aki a Balaton felé indul, az inkább az M6-oson tegye, aztán Martonvásárnál térjen rá az M7-esre. Aszfaltoznak az M60-ason, az M6-os felé, a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső és a leálló sávot. Tart az útépítés az 52-esen, Fülöpszállás és Solt, vagyis a 35-ös és az 51-es kilométer között. Emellett Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél körforgalmú csomópontot építenek, lassítaniuk kell, figyelmeztetett az Útinform.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Zizi üzenetével indul a péntek esti kívánság műsorunk. Kedves Izabella, én gyermekemet Milánt szeretném felköszönteni születésnapja alkalmából. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Krisztre a zenél, én Nyerges Izabella vagyok, szeretettel várom önöket.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Lágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a péntek esti kívánság műsorban. Engem Nyerges Izabellának hívnak. Ez a Retro Rádió üzenő műsora, amivel hétköznaponként 6 és 8 óra között találkoznak. Ha vannak szeretteik, akiket szívesen meglepnének néhány kedves gondolattal, jó szóval és egy ajándék slágerrel, akkor forduljanak hozzám bizalommal. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Én Tamás vagyok, Felvidékről.
0: Kinek szeretnél slágert küldeni?
1: Édesanyámnak, csak így, mert most együtt főzünk, és szeretném meglepni egy számmal.
0: Mi az ő keresztneve?
1: Erzsébet. Hát, drága édesanyám, köszönöm, hogy eddig felneveltél, és köszönöm, hogy mindenbe mellettem állsz, jóban, rosszban, és köszönöm, hogy megtanítom most a olyan dolgokra, amit még nem tudtam, például a főzés technikába, hogy ezt itt kell csinálni, vagy úgy kell csinálni, mert viszont én vendéglátós szakmám van, és nekem teljesen új dolgokat mutat meg, hogy mi lenne a legjobb.
0: Szuper, száll a tudás generációról generációra ezek szerint.
1: Igen, pontosan így van.
0: Nagyon jó. Jó étvágyat kívánok a vacsorához, kellemes főzőcskézést. Elvis Presley-re lehet kavarni a, nem tudom mit főztök, de azt. Ez a kívánság műsor, ahol a 0620 22 22 122-es szám. Este 8-ig él.

0: Sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

0: Ma péntek van, ez azt jelenti, hogy 8 órától házi bulizunk, érkezik a Fergetek Party, kicsit kieresztjük a fáradt gőzt, előtte viszont még van lehetőségük üzenni a szeretteiknek a kívánság műsorban. Jó estét kívánok!
1: Jó estét! Egy számot szeretnék kérni.
0: Szia, tegeződjünk egymással, hogy hívnak téged?
1: Réka.
0: Réka, kinek üzennél a kívánság műsorban? Ki az, akit meglepnél?
1: Tanáromat.
0: Őt hogy hívják?
1: Eszter.
0: És mi az, amit ő tanít neked? Hányadikos vagy?
1: Negyedikes.
0: És mit tanít ő neked? Osztályfőnököd?
1: Igen.
0: Ezen kívül van valamilyen tantárgy is, amit tanít?
1: Igen.
0: És az micsoda?
1: Környezet, meg magyar.
0: Mi az, amit szeretnél neki üzenni néhány mondatban?
1: Hogy köszönöm szépen, hogy tanít, és hogy ő a kedves tanárom.
0: Küldenéd-e még valaki másnak is?
1: Hát a barátaimnak.
0: Oké, szeretnél közülük név szerint kiemelni valakit? Ki a legjobb barátnőd?
1: Viki.
0: Oké, és Vikinek mit üzennél?
1: Hogy nagyon szeretem.
0: A legszebb gondolat és üzenet a világon. Sikeres iskola kezdést kívánok neked, meg sikeres fél évet. Phil Collins, nektek énekel ez a You Can't Hurry Love a kívánság műsorban.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió. Metro.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.

0: ránk. Remélem, hogy több embernek telik majd pihenéssel és lazítással, mint ahány embernek muszáj dolgozni menni. A következő sláger Samantha Fox-tól érkezik. Én ezzel kívánok kitartást azoknak, akik szombaton és vasárnap is szorgoskodni fognak, és ezzel kívánok a többieknek nagyon-nagyon kellemes pihenést. A kívánság műsorban önök is üzenhetnek a szeretteiknek. Jó estét kívánok, vagy szia, hogyha megengeded, hogy tegeződjünk.
1: Szervusz, igaz, Misi vagyok Gödről. Feleségedek Andrea szeretnék küldeni egy számot, amire te gondolsz. Épp lecsót főzünk kertben, kint, úgyhogy szabad tüzön, bográsba. Bejutatok neked belőle egy kis falatot.
0: Nagyon kedves vagy. Jó hétvágyat kívánok a vacsorához. Mit üzennél a párodnak?
1: Hát, hogy én mindig szeretem, és jó lecsófőzést kívánok neki, nem hagyja, hogy segítsek neki.
0: Majd segítesz belapátolni, elpusztítani a finomságot, vagy esetleg mosogatni. Jó étvágyat kívánok!

0: legjobb slágerei, Retro Rádió. Jó estét kívánok, önnek is sikerült bejutnia a kívánság műsorba, ez a jó hír, jöhet a bemutatkozás.
1: Jó napot, Mesélőd Emira vagyok.
0: A keresztneved micsoda?
1: Emira.
0: Kinek küldenél dalt?
1: A testvéremnek.
0: Őt hogy hívják?
1: Kerim.
0: Jó, és mi az, amit üzennél neki néhány mondatban, a saját kis gondolataidat?
1: Az, hogy nagyon szerettem, és hogy legyen jó napja.
0: Jó, és honnan, hová tartasz ebben a pillanatban, mert hogy hallom, hogy autóban vagytok?
1: Budapestről Václátóra.
0: Hazafelé? Suliból?
1: Igen.
0: Külön óra is volt esetleg? Vagy
1: nem.
0: Hogy ilyen későn mentek még csak haza?
1: Mert voltunk játszótéren a barátnőimmel.
0: Aha, értem. Jó, hát az egy nagyon jó program. Oké, örülök, hogy telefonáltál, és szép estét neked.
1: Neked is.
0: És van velem még valaki a vonalban. Jó estét kívánok, halló.
2: Kezi csokkolom, Kadarka vagyok Kőbányára. A bátyámnak és az öcsémnek szeretnék kérni egy szám. Pistinek küldeném a bátyámnak, és Gabes öcsémnek.
0: Jó, és akkor jöhet az üzenet néhány mondatban, mit üzenne nekik?
2: Hát annyit, hogy imádom őket, és szeretnék még velük nagyon sok időt eltölteni. Ennyi az összes történet, szeretnék valami jó támot.
0: Oké, megbeszéltük. Ben Stefani énekel, jön a No Doubt, és a Don

0: Rádió Csokorba szedek néhány SMS-t a kívánság műsorban. Hello Izabella, éppen a kislányommal Annával autózunk Miskolcról Hajdúböszörménybe az egyetemen tanuló anyukájához, hogy holnap együtt jöjjünk vissza. Erre az útra szeretnék kérni valami szuper jó kis kocsikázós muzsikát. Lacika Miskolcról írt. Kedves Izabella, kérek szépen egy számot a ma esti kívánság műsorban a Nemak Győr Kft. Szerszámüzem dolgozóinak. A hétvégére szeretnék jó pihenést kívánni, illetve jó munkát azoknak, akik be vannak osztva. Köszönjük a munkájukat, és hogy összetartanak. Otto és András fogalmazták meg mindezt. Hello, én a páromat lepném meg. Egy hónap és érkezik a kisfiunk. Nagyon szeretem. Réka aláírással kaptam az SMS-t. És itt van velem valaki, aki férjével 10 éve van együtt. Hello, Izus, mi 5 éve vagyunk házasok, és 10 éve élek együtt a párommal. Nagyon szeretem. Köszönöm szépen a csodálatos gyerekeinket, Csanádot és Boglárkát. A Los Lobosszal köszöntjük fel mindazokat, akiket önök az SMS-eikben felsoroltak. Ez a Come On, Let's Go a Retro Rádióban mindjárt. Én a hírek után is itt leszek. 8-ig várom az üzeneteiket a kívánság műsorban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Anya, arra gondoltam,
4: rendet raksz a szobádban.
3: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
4: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
5: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
6: Küldetésünk az önterményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tarts

0: ég. Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Pusztító a száj, most a Tiszáért aggódhatunk. Alávág a klíma és a műméz a méhészeknek. Mindent tagad a pesterzsébeti csapágygolyós támadó. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozottan ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint a tartós aszály miatt tovább apad a folyó. A kiskörei víztározó hasznosítható vízkészlete pedig elfogyott, ezért legalább a felére kell csökkenteni a mezőgazdasági felhasználást. A jövő héten a nagykunsági öntözőrendszert vizsgálják, ahol a megengedettnél több vizet használnak, ott felfüggesztik a vízkivételt. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály, eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a hazai termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
5: A természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti tavasszal nagy méhpocsolás pusztulás várható az országban.
4: Élénkült a kiskereskedelmi forgalom júliusban, az előző év azonos időszakához képest csak nem 5, még júniushoz képest 1%-os pluszt rögzített a Központi Statisztikai Hivatal. Beszámolójuk szerint főként a nem élelmiszer kiskereskedelem szerepelt jól, 6,5%-os többletet könyvelt el. Az üzemanyag kiskereskedelem még ennél is jobban, több mint 8,1%-kal bővült júliusban. Csúzlival kilőtt csapágygolyókkal vett célba egy boltot egy férfi Pesterzsébeten. A becsapódások megrongálták a kirakatot, valamint egy közeli lakás erkélyének korlátját, ablakát. A rendőrök gyorsan elkapták a tettest, ebben a térfigyelő kamerák és tanúk is segítettek. Az 51 éves férfi lakásán megtaláltak minden kelléket, a gyanúsított egyelőre tagad, kezdeményezték letartóztatását. Egy front ugyan holnap bekavarhat, de egész hétvégén folytatódik a kellemes nyári idő, már is mondom a részleteket. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Kimondottan erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, az M1-es M7-es közös kivezetőjétől egészen az M7-esen Martonvásárig, tehát a 30-as kilométer kőig. Hasonló a helyzet az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között, a 65-ös kilométertől kell erre számítani. Árokba hajtott egy teherkocsi a 66-os úton Mánfa közelében, a 9-es kilométer kőnél egy sávot lezártak. Két személykocsi rohant egymásba a 87-esen Táplán Szent kereszt határában, a 19-es kilométer kőnél félpályán halad a forgalom, lassítaniuk kell, jelezte az Útinform.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Ernő keresett meg egy SMS-sel a kívánság műsorban, azt írja: Hello Izabella, a feleségemnek, Gyöngyikének a mai napon van a születésnapja, őt szeretném meglepni egy szuper jó vidám számmal és egy

0: slágerei Retro Rádió. A kívánság műsorban ebben a két órában önök üzennek azoknak, akik igazán fontosak. Ha van valaki, akire ma sokat gondoltak, akkor csörgessenek meg, és beszélgessünk egy jót. Néhány kedves gondolattal tudják őket meglepni, én pedig játszom hozzá az ajándékslágereket is.
1: Jó estét, Éza, Sanyi vagyok Bonyhádról, és szeretnék egy jó pörgős számot kérni. A legkedvesebb unokaöcsémnek, Balázsnak, Fadra, és egy nagyon jó ismerősömnek, Pince Lillának.
0: Mi az, amit üzennél nekik néhány mondatban?
1: Hát a Balázsnak annak azt üzenek, hogy jó munkát, hogyha még dolgozik. A Lillának meg azt üzenem, hogy még így tovább a zenei pályafutás során.
0: Milyen hangszeren játszik ő? Vagy az, ez az a bizonyos Vince Lilla, akire én is gondolom?
1: Igen, de adáson kívül majd elmondom. Igen, arról van szó. És kitartása még az évek során, hogy jó számokat adjam még.
0: Jó, akkor magyarán egy Vince Lilla rajongó vagy ezek szerint?
1: Igen, mert még majd adáson kívül elmondom, hogy mi van, de nem szeretném elmondani, és akkor de rajongok a Lilláért, igen.
0: El lesz varázsolva, hogyha mindezt halljam. Örülök, hogy beszélgettünk az ajándékslágerről. Kylie Minogue gondoskodik, pörgős slágert kértél, úgyhogy jön a Spinning Around.

0: sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro.

0: Sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: Önt is a kívánság műsorban, mondhatja is a nevét, hogy hívják?
1: Magdénak hívnak, Csokonya-Visontáról, és ma utaztam, minden nap utazom a pécsi busszal, és azon van egy fiatal sofőr ma a hármas buszomból, és Janinak hívják, és annak szeretnék küldeni egy számot.
0: Jó, és mi lesz az üzenete hozzá saját szavaival? Néhány kedves gondolatot fogalmazom, meg legyen kedves.
1: Az, hogy nagyon barátságos, kedves, és szimpatikus. Ennyit tudnák hozzátenni ehhez a küldeményhez.
0: Jó, nagyon fog neki örülni, biztos vagyok benne a meglepetésnek.
1: Hát, nem tudom, mert csak az az igazság, hogy a buszon találkozunk Botonban, és minden nap megyek nyitani, és már 2 éve úgy látom, de nem igen beszélünk, csak nekem szimpatikus.
0: Világos, én azért mondom, hogy biztos, hogy nagyon fog örülni ennek a meglepetésnek. Jó, köszönöm szépen, hogy hívott, viszont hallásra.
1: Köszönöm, visszahallás.
0: Forever Young az ajándéksláger, címe Örök fiatalság. Szerintem ez maximum lélekben lehetséges, de azért, hogyha például sok diót teszünk, akkor lassíthatjuk az öregedési folyamatokat egyszer, ezt olvastam egy cikkben. Az Alfa Vír slágere szól a kívánság műsorban.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620-22-22-122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Rádiómnak 2 órás esti kívánság műsort a 0620-22-22-122-es számon érik el. Ha mégsem, mert nagy a tömeg, a tumultus, akkor pedig legyenek kedvesek hétfőn visszatelefonálni. Halló, halló, szia!
1: Szia, Izabella, Tibi vagyok. A Kovács Ildikót szeretném meglepni, érsek családon.
0: Jó, hogy... mi az, amit üzenél neki néhány mondatban, és ki jön neked? Mesélj egy picit a kapcsolatotokról.
1: Hát, egy közel ismerősöm, és várom, jövő héten fog jönni, aztán készítem elő itt a víztartón, a tárkán a házat neki, meg át a egyebeket.
0: Jó, és mi az, amit üzennél neki, így mielőtt elmegy hozzá?
1: Hát, nagyon várom már, nagyon várom, hogy minél hamarabb jöjjön. 5 napig leszünk lent telken, remélem kis peta, kis főzőcske, kis ez az amaz lesz benne, úgyhogy örülnék. Hát már várom már nagyon végül is.
0: Jó, akkor ez olyan lesz, mint egy kis utószezonos nyaralás nektek?
1: Hát úgy körülbelül, igen.
0: Érezzétek magatokat szuper jól.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is, hogy hívtál. Yazoo, Don't Go, egy újabb pörgős láger ráhangol bennünket a hamarosan induló Fergetek partira.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez még mindig a kívánság műsor, de már csak pár percünk maradt. Az utolsó beszélgetéshez érkeztünk. Jó estét kívánok, szia!
1: Szia, Isabella! Róna vagy a Tápia Szerdesről.
0: Szervusz!
1: Azt szeretném mondani, hogy Benderhúznak ma van a szüli napja, és sok-sok szeretettel szeretném adni neki, meg az, hogy kedvelem a tanítónéninek
0: mi a neve? Hogy hívják?
1: Anna Mária néni.
0: Anna Mária néninek is szól a dal, rendben van. Mi az, amit üzennél a születésnaposnak?
1: Isten értesse sokáig.
0: Jó, és a tanítónéninek üzennél-e?
1: Nem.
0: Neki nem, jó. Akkor ő csak a zenét kapja ajándékba. Azt mondd el még, légy szíves, hogy téged hogy hívnak, és hány éves vagy?
1: Jánoska Renátó Rómel vagyok, és 11 éves vagyok.
0: Szuper, és honnan hívtál minket?
1: Tápiószőlősről.
0: Oké, akkor egész Tápiószőlősnek is szól a következő dal. Köszönöm, hogy hívtál. Szia, szép estét.
1: Viszlát.
0: És a viszonthallásra, a telefonálj máskor is. Pandora szelencéjét nyitjuk ki a következő percekben. OMD, ez a zenekarnak a neve, legalábbis rövidítve. Ez a kívánság műsor. Perceken belül viszont már itt van velünk a Fergetek Parti is. Az ország legnagyobb ház.

0: voltunk Pohjang slágerére, de most jön a Fergetek parti, úgyhogy itt az ideje, hogy felpörögjünk egy kicsit a Yellow-val és a The Race-szel. Jó szórakozást az ország legnagyobb házi bulijához. A Kívánság műsorra hétfőn este 6-kor találkoznak legközelebb. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: érkezett a Reprop Kentucky stílusú csirke mell a Marneval-tól.
1: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
2: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre!
6: 1 kg csont nélküli Regnum sertéslapocka csak 1299 forint.
5: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Bárhol, bármikor, teljes magabiztossággal. A te sikered a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
8: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Épülő szélerőművek, szót kapnak az önkormányzatok is. Óriási elbocsátásokra készül egy német autógyártó. 9 nap egy alagútban túlélőket találtak Nepálban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elképzelhető, hogy már 2030 előtt megkezdhetik az áramtermelést az első új szélerőművek. Erről a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára beszélt. Tóth András szerint 2032-34 körül el lehet érni a 4000 megawatt plusz kapacitást. Hangsúlyozta, a befektetőknek be kell tartaniuk minden szabályt, így a környezetvédelemmel és zajszinttel kapcsolatos előírásokat is. Hozzátette, az önkormányzatok is beleszólhatnak majd a beruházások megvalósításába. Nem volt gond a görögdénye minőségével a nyáron, a jelöléssel és a nyomon követhetőséggel viszont igen, mindezekért több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédők. Összesen mintegy 5 tonna gyümölcsöt kellett megsemmisíteni, mivel eredetük nem volt megfelelően igazolható. A hatóság tájékoztatása szerint több mint 400 helyszínen ellenőriztek munkatársaik, és nem csak a piacokon, üzletekben, hanem az útmenti árusítóhelyeken is. Kizuhant egy dolgozó tegnap a mentőszékház épületének 7. emeletéről Budapesten, már nem tudtak segíteni rajta. A rendőrség szerint nem merült fel idegenkezőség gyanúja, közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják a részleteket. A mentőszolgálat arról tájékoztatott, hogy minden segítséget megadnak elhunyt bajtársuk családjának. 50 ezer munkahely megszüntetésére készül a Volkswagen csoport. A német autógyártó koncern egyelőre nem közölt részleteket. A vállalatcsoportot megviselik a közelmúltban bevezetett amerikai vámok, és egyre erősödik a kínai konkurencia a világpiacon. A jövőben mindenhol karcsúsítanak, a felére vágják vissza a csoport modell kínálatát. Két túlélőt sikerült kimenteni egy alagútból Nepálban 9 nappal a pusztító villámárvíz után. Az egyik sikeres akcióról egy helyi parlamenti képviselő, a másikról a katonaság szóvívője számolt be. A hivatalos adatok szerint csaknem 1300-an vesztek oda a katasztrófában, 5500-an pedig eltűntek, 3 magyar is van köztük. Front érkezik fölénk, de nem hoz jelentős változást, íme a részletek. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Kellemes péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak, én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már is érkeznek minden idők legnagyobb slágerei, sőt, nem csak ők, hanem érkeznek azok a történetek is, amelyek a legtáncolhatóbb zenékhez köthetők. Tartsanak velem! Indulunk!

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on outside.
1: Elkezdtük a Retro Rádió Fergetek Parti című műsorát, nagyon szép és nagyon kellemes péntek estét mindenkinek. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők a legnagyobb slágereit. Szeretném hallgatóinknak elmesélni, hogy a következő néhány órában és a holnap esti 8-tól éjfélig tartó időszakban is érkeznek a legnagyobb és legtáncolhatóbb dalok. Erről szól a Fergetek Parti, persze számtalan kisebb előadáson vagyunk, ahol nem Fergetek Partinak hívják a fellépést. Van olyan, ahol Forever Young néven fut ez a bizonyos party, van olyan, ahol metronóm néven, van, ahol retronóm. Számtalan meghívásra kapunk egyébként, meghívás érkezik hozzánk, és meghívásra kapunk felkérést, vagy felkérésre kapunk meghívást, de ez tulajdonképpen mindegy is. Egy a lényeg, hogy itt a Retro Rádióban minden idők legnagyobb slágerei érkeznek, és itt ebben a műsorban olyan dalok jönnek, amelyek egy házi buliban, egy városnapon, egy falunapon, vagy éppen egy fesztiválon biztos, hogy nagyot ütnek. Tartsanak velem, velünk, indul a Fergetek Party.

Három szóval és egy fantasztikus dallal jövünk, és sajnos már a hónap is aktuális, és sajnos persze tessék a legjobban érteni, ugyanis az Earth, Wind & Fire-ról van szó, és a szeptember című nótáról, és a sajnos pedig úgy értendő, hogy már a nyárnak vége, de az 1978-as fantasztikus láger ma is zseniálisan szól.

A nyári élményeket azért szeretném nyári dallal is egy picit felidézni. 1986-ban utazunk vissza képzeletben. Ez Michael Jacksonnak született, neki írták ezt a dalt, de ő nem kérte, nem tartotta jónak. A gyönyörű sziget egyébként spanyol nyelven, ez a La Isla

Valaki szereti a funky zenét, a következő nóta egy klasszikus és egy kötelező elem. Doobie Brothers, úgy hívják a zenekart, 1973-ban pedig jött a legnagyobb slágerük és a Long Train Running. Itt a Retro Rádióban tartsanak velünk, milyen szép is volt, mikor ez volt maga a

Még visszább utazunk az időben, mint az előzőekben voltunk, hiszen 1979, ha nem csal az emlékezetem, ez az a diszkóhimnusz, amely itthon is hihetetlenül népszerű volt, egy tévéműsornak köszönhetően jön, a Born to be Alive.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: A reklám után...
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Szennyezés az akugyárban, bevizsgálják a kutakat Iváncsán, a csemegeszőlő jelentheti a kitörést a hazai gazdáknak, pióca csempészt fogtak röszkén. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Növelni kell itthon a diplomások arányát, mert ez a felemelkedés legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, jelentette ki a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter hozzátette, a kormány kész az ezzel kapcsolatos akadályok lebontására. Felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan nálunk az egyik legalacsonyabb a felsőoktatási oklevéllel rendelkezők száma. Oldószer került a talajba az iváncsai akugyár területén, olyan vegyület, amelynek akár magzatkárosító hatása is lehet, ha a szervezetbe kerül. A Fejérvár megyei község polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. A szennyezés a vezetékes ivóvizet nem érinti, az ugyanis Ercsi felől érkezik csővezetéken. A cég állítása szerint a múlt pénteken azonosították a szennyezést, megszüntették a forrását és értesítették a hatóságokat, tartta vizsgálat az ügyben. Egyre népszerűbb a csemegeszőlő, a hazai termés azonban csak a kereslet 1/5 biztosítja, a többi import. A legújabb technológiákat és a hazai fajtákat ismerhetik meg holnap az 5. országos csemegeszőlő kiállításon Pécsett, mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
4: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemegeszőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlő fajta került állami minősítésre való bejelentésre. És ahogy változik esetleg a borszőlőnek a helyzete, legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis, fenntartható, kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése.
3: Több mint 3000 orvosi piócát találtak egy török sofőr kocsiában röszkén, egy hűtőtáskában rejtette el a védett állatokat a csempész. A magyar nadájnak is nevezett piócák eszmei értéke 25000 forint, így a teljes szállítmányé több mint 80 millió. A sofőrnek természetkárosításért kell felelnie, a piócákat a Szegedi Vadasparkba szállították. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Kellemes és nagyon szép péntek estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ahogy ígértem, a Fergetek Party folytatódik, sőt, olyannyira folytatódik, hogy innentől mixben érkeznek a legnagyobb slágerek, kiegészítve sok-sok különlegességgel, amelyet csak is önöknek hoz.

Spirit Radio-t hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, hát nagyon sok minden történik velünk általában egy héten, például hallgatóink üzeneteit böngészgetjük. Szerencsére egyébként mi egy pozitív érában és egy pozitív környezetben vagyunk, nem nagyon szokták szétszedni azt, amit mi csinálunk. Más akár DJ kollégák, akár rádiós kollégák oldalait böngészve százával és ezrével érkeznek a bántó üzenetek, de mi is kaptunk egyet, nem oly régen, mégpedig az szerepelt benne, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy ez vajon tiszteletlenség, vagy egészen egyszerűen tudatlanság, hogy a Mohácsi csata évfordulóján török zenét játszik a DJ a Retro Rádióban. Na hát visszanéztük, hogy mit játszott a DJ, azaz én, itt a Retro Rádióban. Egy Arash felvétel hangzott el, aki egyébként iráni, tehát perzsa, oly messze áll a töröktől, nem mint Makó Jeruzsálemtől, de azért elég messze áll egymástól. Úgyhogy nyugodtan kimondhatom, hogy a tudatlanság, ami ezt mondatta, de nem akarom a hallgatókat bántani, ezt az egy hallgatót sem, pedig nagyon megbántott engem. De én azt hiszem, hogy egyrészt tudom, megtanultam, hogy nekünk mindent tűrni kell, mert ez a közszereplőnek a dolga. Másik pedig az, hogy ha már írunk kritikát, vagy megfogalmazódik az agyban egy ilyen kritika, hogy na, ezek játszanak itt török zenét, akkor mi ezt miért kell leírni? Mit nyert volna vele, ha ez török zene lett volna, ne adj Isten? Most ezen az alapon akkor ne játszanak a Real Madrid mérkőzést a tévében, mert török középpályása van, vagy a Izaura tévében nem menjen török sorozat, mert csak tényleg nem értem, csak bántani, és mindezt ilyen gonosz hangnemben, de mondom, én szerencsés vagyok, mert mi tényleg nagyon keveset kapunk ebből, csak azért szeretném elmondani, hogy nem biztos, hogy mindig le kell írni azt, amire gondolunk, pláne akkor, ha ez a fegyver visszafelé sül el. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak, és továbbra is hozom, legnagyobb nótákat maradjanak benne.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Pati című műsorának mai első mix órája, összességében ugye ez már a második. Sokfelé voltunk, például Pátyon Sportág választón, aztán voltunk egy versfesztiválon Pomázon, aztán pedig a Lajos Mizsei napokon, ahol a konkurens rádióállomás szép színes hajú kolléganője után léptem színpadra, és nagyon-nagyon nagy hangulatú, nagyon nagy buli kerekedett. A legjobb rész az volt, hogy azok a 10 és 20 évesek is ott maradtak, akik egészen más zenéket hallgatnak, mint amiket mi játszottunk, bár érdekes módon, és tényleg én mindannyiszor rácsodálkozom erre, pedig már megszokhattam volna, hogy a retródalok nem csak a 30-as, 40-es, 50-es, 60-as, vagy bármely más ennél magasabb korosztályban lévő emberek kedvese és kedvence, hanem bizony a 10 és 20 évesek is imádják. De most megyünk tovább, jön mindjárt a következő óra, maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Egyre többen és egyre többet vásárolnak itthon, tönkre mehetnek a családi benzinkutak. Az ekcémás gyerekek szüleinek segít a helyi Pál kórház. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Élénkült a kiskereskedelmi forgalom júliusban, az előző év azonos időszakához képest csak nem 5, még júniushoz képest 1%-os pluszt rögzített a Központi Statisztikai Hivatal. Beszámolójuk szerint főként a nem élelmiszer kiskereskedelem szerepelt jól, 6,5%-os többletet könyvelt el. Az üzemanyag kiskereskedelem még ennél is jobban, több mint 8,1%-kal bővült júliusban. Veszélybe kerülhet több száz vidéki benzinkút működése. A független töltőállomások érdekképviselete szerint kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 jellemzően családi vállalkozás zárhat be. A szervezet hangsúlyozta, nem támogatást kérnek, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Emellett kezdeményezik az üzemanyagpiac, valamint a MOL nagykereskedelmi árainak és ellátási gyakorlatának vizsgálatát. A gyermekek krónikus gyulladásos bőrbetegségének kezeléséről tartanak előadást a Heimpál gyermekkórházban. A szeptember 21-én esedékes tájékoztató ingyenes, hétfőn délutánig lehet regisztrálni rá. A rendkívül megterhelő kórról Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónknak.
4: Az életminőséget jelentősen rontó betegség, folyamatosan viszketnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, ez is egy körfolyamatot indít be, okozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
3: Több mint 10 éven át kényszerített prostitúcióra két nőt egy házas pár Németországban most emeltek vádat ellenük. A Csongrád-Csanád vármegyei főügyészség szerint több mint 10 millió forintot kasszíroztak ezzel. Emellett egy idős embert kényszermunkára fogtak, szörnyű körülmények között tartották 20 éven át, és elvették a nyugdíját, úgy 20 millió forintot. Ha mindent beismernek, 14 év fegyház várhat rájuk. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ez itt a péntek este, benne pedig a Fergeteg Party. Köszön a Retro Rádió hallgatóinak, szócsöve pedig jó magam lennék, szóval kellemes péntek estét, Márkonyi Attila, DJ Dominik vagyok. Maradjanak velünk, hiszen a következő két óra is csak a retro és a legjobb.

Retrogyt hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Tovább jutott a Ferencváros, ez egy nagyon nagy dolog, amelynek szerintem nagyon sok magyar labdarúgást kedvelő ember örül, még olyanok is, akik esetleg idehaza nem a Fradinak szurkolnak, és persze én azért találkozom mindenként olyanokkal, akik direkt az ellenét teszik, tehát direkt ellene szurkolnak egy-egy csapatnak, lelkük rajta. Mi viszont megyünk tovább, mert a sok esemény között, amiről beszoktam számolni, vagy beszámolni terveztem, a családi nap a 15. Fradi családi nap volt, ahol nagyon sok gyermek, ahol nagyon sok család tette tiszteletét, találkozhattak a Fradi sztárjaival, nem csak a futballistákkal, hanem ott volt az összes szakosztály, kipróbálhatták az összes sportágat, az összes sportszert. Annyira jó volt látni a sok-sok érdeklődő gyermeket, ahol először találkoztak a kézilabdával, a kosárlabdával, egy ilyen lófigurával, ahol kipróbálhatták, hogy milyen az lovon ülni, például. Aztán vívás, ökölvívás, jazzbalett és sok egyéb szakosztály szintén bemutatkozott. Nagy élmény volt, megint köszönöm mindenkinek, aki kilátogatott. Megyünk tovább, hiszen folytatódik a Fergetek Party, itt a Retro Rádió.

0: Ez volt a Rátó Rádió Fergetek Patti című műsorának harmadik órája, és a Kakasfőző Fesztiválról még nem szóltam egy szót sem, pedig idén nagyra sikeredett, ugyanis ennek eredetileg az időpontja valamikor májusban lett volna, egy háromnapos fesztivál, és ezt hozzácsapták az augusztus 20-ai hétvégéhez, mert hogy akkoriban az eső elmosta, és nem lehetett megtartani. Hát ez azt jelentette, hogy egy dupla fesztivált kaptak tulajdonképpen, vagy inkább triplát, akik kilátogattak ott a Boniemtől, Horváth Tamásig szinte minden élvonalbeli zenekar és zenész, valamint lemezlovas kollega a színpadra lépett. 4 nap teljes teltház, mindezt kis tartsa tudta. De egyébként itt Pest környékén mindig nagyra sikerednek a bulik, készülünk most ugye Dunakeszire, de elmondhatom azt is, hogy nagyon-nagyon sokan voltak például a Ködi Fesztiválon, ahol a Neoton után lehettem, és persze a jó hangulat, na az az, ami megfoghatatlan és leírhatatlan, de köszönettel tartozom érte.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes péntek estét mindenkinek, én Márkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ez a Fergetek Patti című műsor utolsó órája. Nem adhatok más, csak mi lényegem, írja a költő. Hát egy picit sem lesz más ez lényegünk, mert hogy a legnagyobb és legtöbb

Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Köszönöm hallgatóinknak, hogy hétről hétre velünk töltik a péntek és szombat estét. Köszönöm a sok kedves üzenetet, a sok lájkot, a szívecskéket, mindent. Jól esik nekünk, és ez ad plusz erőt a munkánkhoz. Itt a Retro Rádióban, és ugyan a fellépéseken látom, hogy 100-an, 1000-en, 10000-en, vagy éppen 80-an vannak ott a DJ pult előtt, itt pedig tudom, hogy 100000-ek hallgatnak minket. Sajnos nem látom a hallgatóink szemét, sajnos nincsenek azonnali visszajelzések, de tudom, hogy itt vannak, itt vagyunk, minden hónap végén megkapjuk a felmérést, és köszönöm, hogy velünk töltik a péntek estét is.

Ez volt a Lehet Rádió Fergetek Parti című műsorának mai péntek esti adása. Köszönöm szépen Attilának és Rolandnak, hogy maradéktalanul létrehozták ennek a rádió műsornak minden vonzatát, így csak a zenéket és a konfogat kellett nekem hozzárakni ehhez a mai műsorhoz, amiért köszönettel tartozom hallgatóinknak, hogy itt vannak velünk, holnap este újra találkozhatunk, már 8-kor vár mindenkit a Fergetek Parti. Most elköszönök, remélem, holnap is csatlakoznak hozzánk, sőt, holnap után a Sztárságban is várom önöket. Minden jót kívánok, én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, találkozunk holnap este 8-kor.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még,